Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

Íts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Antatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szenvedéséért.

0: Világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árad szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot

0: emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
0: irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyának regényes életrajzát olvasom föl. Az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. 12. lekció, folytatás. Esztergomba megérkezett Kálmán herceg, kísérete erős magyar katonákból állt, szerényebb lovasságból és egy jókora gyalogos csapatból. A vár alatt táboroztak, készen az indulásra. A távoli rokon Bamberg Frigyes is eleget tett a maga módján Béla király kérésének, a csekély számú katona láttán azonban az uralkodó önkéntelenül vetette fel a kérdést. A többiek hol állomásoznak, hogy csak néhányan jöttek fel vele Esztergomba? Amikor megtudta, hogy Frigyes nem hozott magával más tartalék hadierőt, e szerény testőrséggel akar részt venni a harcokban, szinte azonnal Béla eszébe ötlött, hogy rokona a többi katonáját talán éppen ő ellene, egy a tatár háborúban legyengült időszakra tartogatja. Ezt persze jobbnak látta nem felvetni. Azt azonban nem állta meg szó nélkül, hogy a maréknyi gárda nem jelent számottevő segítséget a világot végig taroló sereg ellen, de Frigyes valami fölényes tréfával fogalmazta meg a választ. A király favágókat, csákánnyal, lapátokkal felszerelt munkásokat küldött kelet felé több irányba is, hogy az ellenség előtt torlaszolják el a hágókat, tegyenek járhatatlanná minden olyan utat, amelyet a magyar katonák nem tartanak ellenőrzésük alatt. Egy hónap sem telt el, Köttöny halála és a fejetlen Kun pusztítás óta, Béla erős katonái kísérettel fivére Kálmán és a harciasnak mondott, de a harcra éppen nagyon gyengén felkészült Frigyes, Mátyás érsek, Albert főesperes és több magasabb beosztású egyházi személy, a templomos lovagok vezetője, Rembald mester, valamint más kiemelkedő nemes és katona kíséretében indult hadba. Esztergomban mindenféle rendű és rangú emberekből összeállt sorfal tömörült a vár alatti út mentén, amerre az uralkodó elhaladt, áldást kívántak rá és társaira, de hogy képesek voltak, még egyszer mindenki látni akarta felkent királyunk arcát, hát ha utoljára teheti. Béla Pesten egyesítette katonai erőit, és az oda érkező főurakkal megfontolt tanácskozásba bocsátkozott, hogy vajon mikor és hová induljon a tatárokkal már elkerülhetetlen összecsapásra. Legfontosabb tanácsadói egyikének az a csák véréből való Ugrin, kalocsai érsek számított, aki a hajdani ugyancsak Ugrin nevű esztergomi érsek rokona volt. Ő ösztökélte a királyt a sereg egyesítése után azonnali indulásra, hogy a tatárt a fontosabb városoktól minél távolabb állíthassák meg. Híre jött, hogy az ellenség átkelt a Tiszán és megközelítette a Sajó vonalát, ezért döntést hoztak, mely szerint onnan már valóban nem szabad tovább engedni. A király engedett az érsek tanácsának és elindultak. A sereg vége láthatatlannak tűnt, volt, aki 20 000-nyi katonát is megszámolt belőlük. Ónód és Muhi környékén szándékoztak tábort verni, mert úgy gondolták, itt van a Sajó egyetlen hídja, a tatárnak is az lesz az érdeke, hogy ezen átkeljen. Özsébhez olyan sűrűn jutottak el az egyes hírek, hogy maga sem tudta volna megmondani, miről, honnan értesült. A legtöbbet persze Felicián hozta, de még a szolganép is ott sürgött forgott a várhoz vezető út mentén, hogy vízzel, borral, gyümölcsel, kenyérrel kínálja a beérkező futárokat, cserébe néhány tovább adható tájékoztatásért, amely aztán oly gyorsasággal terjedt, hogy a láng sem harapódzik sebesebben, persze szájról szájra adva néha alaposan módosultak is. Özséb viszont még a hiteles forrásokból meríthetett, így tudta meg, hogy a muhi táborba további főpapok is érkeztek, Gergely győri, Jakab nyitrai, Rajnald erdélyi és Bertalan pécsi püspök, Eradius bácsi főesperes, Miklós nagyszebeni prépost, Tomaj Dénes nádor, Serafil fia András országbíró, Rátót nemzetségéből való domokos tárnokmester, Gutkeled Miklós, horvát szlavon bán, és velük együtt jobbára az egész templomos csapat is odaért. Esztergomban az utcák a házak udvarainak légkörét valami szokatlan, feszült hiány járta át, nem mintha a városból bárki is gyakran láthatta volna a királyt vagy az érseket, most mégis rossz volt tudni, hogy egyikük sincs a helyén, de még a főesperes is magukra hagyta őket, az értük és az országért folytatott harc kedvéért. Április hónap 10-én Özséb a déli imaóra után ott ragadt káptalani helyén, és csendben, szavak nélkül Isten arcát kereste. Lehuny szemhéja mögött azonban csak lombokat, az utak lovak patáitól felvert porát látta, aztán vért és lángokat, senkinek se ártó, menekülő embereket, és végül egy arcot. Nem a szenvedő Jézus szinte mindenre magyarázatot nyújtó vonásait, hanem valami egészen más ábrázat tárolt elé. A tatár felderítő, settenkedő, elbizakodott arca. S mielőtt még lelkét megkísértette volna, hogy az urat számon kérje rejtőzködéséért, hangokat, mondatokat hallott. Nem volt ebben semmi sugalmazott, misztikus érzékelés, egyszerűen az emlékeiből törtek elő, sosem tapasztalt elevenséggel. Amint szép napod leszáll, keljen fel lelkünkben élő csillagod. Sudárfáid ágainál ontsa ránk szent akaratod. Az Isten akaratát óhajtó gyerekhang után rekettes, bölcs férfi szavaiként jött a visszhang. Mindent el fog veszíteni, amit most fontosnak érez, csak hogy az egyetlen szükségeset, Istent és a hozzávezető legrövidebb utat megtalálja. Nem vagyok jövendőlátó, de ha valóban mindent elveszít, tudnia kell, miért történik. A belső visszhangba vesző szavakat a király oldalán nemrég távolodó Mátyás érsek intelmei követték. Az én rászorultságom az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, azt töltse ki könyörgéssel, akár lemondások árán is. Aztán újból egy élettel, halállal megbékélő öregember szólt, aki talán túl se érte a telet. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség, cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való. De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Hát igen, Kunis a tatár is igazán kívülálló. Ezt a megpróbáltatást most az Úr méri ránk. Mi emberek pedig milyen gyengék, gyávák vagyunk, pedig még csak az előszele sisterek köröttünk. Özséb maga is csodálkozott rajta, hogy hogyan emlékezhet ilyen elevenen és pontosan ezekre a mondatokra, aztán ráébredt, hogy mind azért törtek fel a lelkéből, mert rendkívül időszerűvé váltak. S bár csak emlékek és nem sugalmazás, most a kegyelem ereje éppen az emlékezésben mutatkozott meg. Először fontolgatni kezdte egyenként a jelentésüket, aztán csalódottan nyugtatta meg magát, hogy az elhangzások után már sokszor megtette. Igazából azt volt nehéz bevallani, hogy életté váltásukhoz nem érzett magában elegendő erőt, de még reményt sem, hogy az okos szavakhoz valaha is felnő, még mielőtt azok valósága rászakadna. Kedves testvérek, Boldog Özséb életét olvastam föl regényes formában az Özséb című könyvből, melynek szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A könyv felolvasása közben a gregorián éneket a pálos liturgikus hagyományból, a Schola Sancti Pauli Szkólának a feldolgozásában hallották a kedves hallgatók. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

mindenható Istenünk! Hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit tenniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat.

Minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van és gazdag

Ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz reánk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk. Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, s így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Istenünk, kérlek áld meg ezt az ételeinket és italainkat, hogy táplálóak legyenek és erőt adjanak nekünk a mindennapi teendőkhöz. Segíts minket abban is,

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy a tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer zarándokutunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Kenyeret adtál nekik a mennyből,
1: minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomban. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Pulya Josip. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mindaz öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ján, amen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: rászorulni a képharmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Azt

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg!

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett, sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Bájan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, véd!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A Youked Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leópápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést, tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, mindazokat, akik velünk ébrednek. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, hívjuk Önöket, hogy ezen a csodás napon tartsanak velünk, lélekben kapcsolódjunk össze, imádkozzunk, hogy a mennyei Atya örömére éljünk, és kérjük a szűzanyát, hogy oltalmazzon bennünket. Ajánljuk fel reggeli imánkat a betegekért, ágyhoz-házhoz kötöttekért, mindazokért, akik megpróbáltatások és nehézségek között vannak. Ha tehetik, maradjanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Uram, taníts meg minket imádkozni. A tanítványok sok mindent kérhettek volna Jézustól. Például azt, hogy tanítsa meg őket betegeket gyógyítani, vagy erőteljesen prédikálni. Ők azonban valami mást kértek tőle. Taníts meg minket imádkozni. Sokszor tanúi voltak annak, hogy mielőtt fontos döntéseket hozott, mindig félrevonult imádkozni. Látták, tapasztalták, hogy erejének titka az Atyával való bensőséges kapcsolatában rejlik. Bizonyára ezért vágyott a szívük arra, hogy megtanuljanak úgy imádkozni, ahogyan a mesterük. Lehet, hogy úgy érzed, nem tudsz szépen vagy jól imádkozni. Jézus azonban nem választékos vagy ékes szavakat vár tőled, hanem őszinte, bizalommal teli szívet. Szent Pál ezt írja a Rómaiaknak címzett levelében. Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. Ma menj eléje úgy, ahogy vagy, és kérd, hogy a Szentlélek vezessen téged az imában. Kérd, hogy nyissa meg a szívedet, és segítsen egyre mélyebb közösségre jutni Krisztussal. Ne bátortalanítson el, ha néha nem találod a megfelelő szavakat. Amikor elfogynak a szavaid, a Szentlélek akkor is imádkozik benned és érted. Ezért nem mondj le az imádságról. Inkább az apostolokhoz hasonlóan. Te is kérd napról napra alázattal. Uram, taníts meg imádkozni. Aki kitartóan keresi Isten közelségét, annak ő egyre mélyebben feltárja szeretetét, békéjét és akaratát. Az imádság nem csak az életedet változtatja meg, hanem közelebb vezet ahhoz, aki maga az élet.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám az ékszerekkel díszes mennyasszonyra.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűn romlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon.

0: Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Élni végső soron nem jelent mást, mint felelősséget viselni az élet által felvetett kérdések helyes megválaszolásáért, az élet által minden egyes ember elé kitűzött feladatok teljesítéséért, az adott pillanat követelményének megfelelő helytállásáért, mondta Viktor E. Frankl.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk továbbra is minden kedves hallgatót, különösen azon hallgatóinkat, akik most kapcsolták be a rádió készüléket. Önök a reggeli ébresztőt hallják. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntünk minden kedves hallgatót,
2: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde. Akik velünk tartanak ezen a reggelen, ezen a szerdai reggelen, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Hamarosan a nap evangéliumát, a nap örömhírét fogjuk meghallgatni. Baroti Tibor, Csikkozmási plébános fogja felolvasni, és készített egy rövid útravalót a plébános úr. Hallgassuk meg nyitott szívvel, majd folytatódik az ébresztő műsorunk a szokott módon. Imákat, híreket, szentek ismertetőjét hallhatják, sőt, még egy rövid ideig önöknek is átadjuk a szót. Mindez közel 8 óráig, 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják.
2: 8 órától pedig Szent Misét közvetítünk Nagyváradról a Szent József templomból. Belekapcsolódhatnak a rózsafűzérbe is, amit szintén Nagyváradról a Székesegyházból közvetítünk.
1: Hiszen ma van az 1 millió gyermek imája, és amint a kedves hallgatók valószínű, hogy már tudják, minden évben a Mária Rádió is bekapcsolódik ebbe a nagy imába. Nagyváradról majd a Szent László Liceumból fogunk közvetíteni, ott a több száz gyermekkel imádkozunk.
2: 10 órától könyvforgató című műsorával Ferenc Kornélia jelentkezik, 10 óra 30 perctől pedig a megértő gondozás kulcsa, dr. Kis Gabriella számít az önök figyelmére.
1: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, 12 órától pedig imára hívjuk önöket, a déli úrangyala imára, majd a napközi imaórára, és a déli magazinnal várjuk önöket 12:45-től.
2: Kedves hallgatóinknak még elmondjuk, hogy ma délután 5 órától, a 17 órától rózsafűzért közvetítünk a Mária Rádió világcsaládjával, Rómából, Olaszországból, 18 órától pedig Szentmisébe kapcsolódhatnak bele, Erdőszentgyörgyről közvetítjük a Szentmisét. Este 20 órától a szentségimádást pedig Csíksomjóról, a Csobotfalvi templomból. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ma Lukács evangéliumából, a 11. fejezetből az első 4 verset hallottuk, az Úr imádságának egy rövidebb változatát, a hosszabbat Máté evangéliuma közli. Olykor csapdába eshetünk, amikor jól ismert szentírási részeket hallunk, de még inkább, amikor a mindennapi imádságról elmélkedünk. Megkísért bennünket az a gondolat, hogy ezt már úgy is tudom, ezt már sokszor hallottam, minden szavát ismerem. Vagy sorolhatnánk, még milyen gondolatok vesznek bennünket birtokukba. Legyen ez a kiinduló pontunk ebben az elmélkedésben. Hallgassuk még egyszer úgy az Úr szavát, mint a tanítvány, aki arra vágyik, hogy imádkozzék, úgy, mint Jézus. Hogy olyan bizalommal szólítsa meg az Urat, Izrael Istenét, mint Jézus. A vágy, hogy neki is legyen egy kapcsolata az Istennel, amely egészen személyes, meghitt atyai. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Az Atya, akit néven szólítunk, aki hallgat ránk, aki nevében erő van és üdvösség, ez az első és legdöbbenetesebb vágy. Teremtmény gyermeke legyen az ő teremtőjének. Nincs egyedül. Az ország. Minden nap tapasztaljuk, nem mindegy, milyen országban élünk, hogy milyen hatalom uralkodik, diktál, irányít, törvénykezik fölöttünk. Az Atya országának megvalósulására vágyunk, hogy legyen itt is olyan uralom, legyen az Isten országa. Ne legyen többé gonoszság, a szolgasság a bűn okozta kitaszítottság. Legyen az ország, amelyben a tanítvány él, az Atya országa. Az életem határai, az ország határai, a szívem az ország fővárosa. Ott legyen először az Isten uralma. Uralkodjék bennem általam az Isten. Valósuljon meg bennem az ő országának ereje. Táplálékunk a mindennapi kenyér, az élet alapfeltétele, tőle származik. Az Úr igéje táplálék, az Úr teste táplálék, az Isten akarata táplálék, a mindennapi kenyér élet Krisztus táplálék, aztán a megbocsátás. A megbocsátás pedig a szabad szív. Az Isten gyermekeit a szeretet és az irgalom járja át, mert ők azok, akik az egységet és nem a széthúzást, az önzést szolgálják, mégis tudatában annak, hogy vannak eredendő kísértések és megpróbáltatások, próbatételek és nehézségek, melyekben az Atya sohasem hagy egyedül erőnk fölött megkísértetni. A mi Atyánk jól ismert szavaival elmélkedve ma egy-egy gondolatot, egy képet vagy egy érzést vihetek magammal. Magammal vihetem az Atya nevének ismételgetését, hogy megszentelődjék, megdicsőjön bennem. Annak az országnak a képét, amely az én testemben mutatkozik meg, annak a mindennapi kenyérnek a vágyát, amely táplálja az életemet, annak a vágya, hogy jól tudjunk megbocsátani, és egész életet éljünk, és annak a reménye, hogy sohasem vagyunk erőnk fölött megkísértve.
1: Köszönjük szépen Baroti Tibor Csikkozmási plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött gondolatait. Ha egyebet nem is, de annyit vigyünk magunkkal, hogy sohasem vagyunk erőnkön felül megkísértve, úgy ahogy plébános úr is mondta, és ahogy Pál apostol is írja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk,
3: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus, legfőbb pap és egyetemes pásztora a lelkeknek, te magad tanítottál rá bennünket, hogy imádkozzunk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és ébresz fel sok áldozatos lelket, hogy a te példádon föllelkesülve és a te kegyelmettől támogatva a te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák. Kérünk téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni a te jóságos sugallataidra, válasszák a tökéletes életet, és ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet. Bárcsak soha se hiányoznék a földön szeretetednek tanúja, aki éjjel-nappal téged képvisel az árvák bölcsője, a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán. Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe izzó és örök szeretetedet, és édesanyádnak, Máriának hatalmas közbenjárása által szítsd fel, és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét az Atyának és Szentléleknek dicsőségére, aki veled él és uralkodik mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. október 7-én a Sepsiszentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: továbbra is Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
2: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a gyergyóalfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Önkéntes találkozók.
0: Pénteken délelőtt 10 órától a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián, míg délután 1 órakor a Székely udvarhelyi stúdióban tartunk önkéntes találkozót. Október 12-én délután 1 órától a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián, 3:30-kor a Sepsiszentgyörgyi stúdióban, míg október 13-án délelőtt 11 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, délután 3 órakor pedig a Szentegyházi Szent András plébánián lesz önkéntes találkozó. Október 14-én déli 12 órára Temesvárra, a József városi plébánia hittantermébe, délután 4 órára Aradra, a belvárosi plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Segítsünk Noának.
2: Sándor Noán mindössze 1 éves és 4 hónapos. A csíkszeredai kisfiú súlyos vesebetegséggel küzd, és előtte egy nehéz út áll. Noánál baloldali vesemedence elzárodást diagnosztizáltak, ezért a szükséges műtétet Pécsen dr. Vajda Péter gyermeksebésznél kell elvégezni. A családnak a műtétekhez, a kórházi ellátáshoz, az utókezelésekhez, valamint az utazás, a szállás és a magyarországi tartózkodás költségeire mindegy 65 ezer lejre van szüksége. A cél az, hogy ezt az összeget decemberig összegyűjtsék, hogy Noá mielőbb megkaphassa a számára szükséges kezeléseket. A támogatás lehetőségeivel kapcsolatban a 0747 34 00 30-as telefonszámon lehet érdeklődni. Minden egyes segítség számít. Még egyszer a telefonszám, tehát 0747 34 00 30. Felnőtt néptánc oktatás Sepsiszentgyörgyön.
0: Sepsiszentgyörgyön a Vászilé Goldis utca 2 szám alatt az Erdélyi Hagyományok Háza alapítvány termében holnap este 6 órától 8 óráig Vajda Szent Iványi táncokat tanít Stefán Bence és Stefán Dobai Katalin. A táncórákon mindenkit szívesen látnak, legyen kezdő vagy haladó. Nem szükséges párral érkezni, egyedül is bátran lehet csatlakozni. Ajánlott öltözék, kényelmes ruha, hölgyek számára szoknya, valamint váltócipő. Adomány 25 lej, amellyel lehet támogatni ezt a kezdeményezést. Magyar Közösségek Napja Maros-Szentgyörgyön.
2: Szombaton rendezik meg a már hagyományossá vált Magyar Közösségek Napját Maros-Szentgyörgyön. A program déli 12 órától ökumenikus istentisztelettel kezdődik az Unitárius templomban, majd 1 órától koszorúzási ünnepséget tartanak a Római Katolikus templom udvarán felállított Hősök sziklájánál. Délután 2 órától ugyancsak a plébánia udvarán kezdődnek kulturális előadások és interaktív tevékenységek. Az érdeklődők kipróbálhatják többek között a kosárfonást, a faragást, a szőnyegszövést, a kürtős kalács és sajtkészítést, valamint az íjászatot és a lovaglást is. Emellett számos helyi és vendégnéptánccsoport előadása is látható lesz. A napot Tábortűz és Nóter zárja a Cinege zenekar közreműködésével. élményfestés Csíkszeredában.
0: Különleges hangulatú élményfestésre hívnak Csíkszeredába, ahol vidám, színes képeket festenek akrillal. Ez az alkalom a kikapcsolódásról, az elcsendesedésről és a színekben való feloldódásról szól. Gyerekeket is szeretettel várnak, ez az élmény közös alkotásra, feltöltődésre és kreatív kikapcsolódásra hív. Előképzettség nem szükséges. Az élményfestést a csíkszeredai szakszervezetek művelődési házában tartják szombaton 17:30-tól. A részvételi díj 160 lej. Előzetes bejelentkezés és regisztráció szükséges Gál Mónikánál a következő telefonszámon. 0758 32 03 31. Megismétlem a telefonszámot, ahol bejelentkezni, regisztrálni lehet, tehát Gál Mónikánál 0758 32 03 31. Ünnepség sorozat és bál a mozgássérült fiatalok tiszteletére.
2: Jubileumi ünnepségre készül a Gyergyószent Miklósi Esélyalapítvány. 1996-ban bejegyzett szervezet elsőként kezdett el foglalkozni a mozgássérült gyermekekkel és fiatalokkal a térségben. Minden évben megszervezik az esélybált, amelynek a lényege, hogy bevigyék a mozgássérült fiatalokat a gyergyói közösségbe. Ők a tiszteletbeli vendégek. Emellett itt mondanak köszönetet támogatóiknak is. Idén a bált megelőző héten, azaz vasárnap hálaadó szentmisével indítják az ünneplést a Szent István templomban. 12-én a Halvirág bábszínház előadását láthatják a foglalkoztatottak.
0: Október 16-án a Gyergyó Alfalvi Művelődési Házban jótékonysági koncertre hívnak mindenkit. Itt Fazakas Magdolna gyermekkórusa és a Salmons Jam Orchestra lép fel, Korpos Szabolcs vezetésével. A bál napján, azaz október 17-én szakmai kerekasztal beszélgetésre hívják a régi oktatókat és első generációs segítőket a gyergyócsomafalvi Borsika panzióba. Ugyanitt tartják a bált este 6 órától.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról. Ma még folytatódik a túlnyomósan napos idő, de kelet felől átmenetileg erősen megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a déli-délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban pedig 21-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A leghidegebb, mínusz 1 fok a lakott településeken, Csíkszeredában és Bodzafordulón volt, a legmelegebb pedig Világosnál, itt plusz 17 fok, és Oravica bányán 16 fokot mértek. Aradon 9 fok volt, Baroton 2 fokot mértek, szintén ennyi volt Brassóban is, Besztercéről 5 fokot jelentettek, amint említettem, Csíkszeredából mínusz 1 fokot jelentettek, Désen 3 fok volt, Déván 4, Dicsőszentmártonban 11, Fogarason 2 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 1 fokot, Gyulafehérváron 6 fokot, Kézdivásárhelyen 4 fokot mértek, Kolozsváron pedig 5 fok volt. Máramarosszigeten 7 fokot mértek, Maroshévízen 0 fokot, Marosvásárhelyről 4 fokot jelentettek. Nagybányán 7 fok volt, Nagysármáson 8 fokot mértek, Nagyszebenben 6 fokot, Nagyváradon 9 fokot, Resicabányán 7 fokot, itt Sepsiszentgyörgyön csupán 1 fok volt, Szatmárnémetiből 4 fokot jelentettek, Székelyudvarhelyen 5 fokot, Temesváron 6 fokot mértek, Tordán és Zilahon pedig 8 fok volt.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Komboni Szent Dániel püspök, misszionárius. 1831. március 15-én született Itáliában. Apja béres volt egy nagybirtokosnál. Dániel 8 gyermek közül a negyedik. Verónában kezdett iskolába járni Don Manza atya missziós intézetében. Don Manza atyának kapcsolatai voltak közép-afrikai missziókkal. A hazatérő atyákkal Dániel is megismerkedett. Miután 1854-ben pappá szentelték, 1857-ben 5 társával afrikai misszióba indult. 4 hónapos utazás után érkeztek meg Khartoumba, Szudán fővárosába. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. A szinte elviselhetetlen időjárási viszonyok, fizikai fáradtság, betegségek, társainak halála és a nép nyomora visszariaszthatta volna, de Dánielben az önmagát másokért feláldozó szeretet csak növekedett. Visszatért Itáliába, hogy társakat keressen és új missziós tervet dolgozzon ki. 1864-ben Rómában Szent Péter sírjánál imádkozva kapta a megvilágosodást arról a missziós tervről, melyet a következő mondatban foglalt össze. Afrikát Afrikával kell üdvözíteni. Dániel egész Európát mozgósítani akarta Közép-Afrika misszionálására. Ezért útra kelt, és királyokat, előkelőségeket, püspököket, de egyszerű hívőket is lelki és anyagi támogatásra próbált késztetni. Ennek érdekében megalapította az első itáliai missziós folyóiratot. 1867-ben Verónában missziós házat alapított Közép-Afrika számára. 1876-ban megszervezte a Néger országok Jámbor anyái társulatot. A veronai püspök Dánielt teológusaként magával vitte az első vatikáni zsinatra, ahol Dániel 70 püspököt nyert meg, hogy írjanak alá egy kérelmet Közép-Afrika misszionálása érdekében. 1877-ben a pápa kinevezte Közép-Afrika apostoli vikáriusává, majd augusztusban püspökké szentelték. Ezzel sokak által túl bátornak, olykor vakmerőnek tartott missziós tervei szentesítést nyertek. 1877-78-ban Szudánban soha nem látott szárazság és éhínség volt. A lakosság fele meghalt, a missziós tevékenység is megszakadt. 1880-ban Dániel püspök 8. alkalommal indult Afrikába, missziós papokkal, testvérekkel és nővérekkel együtt. Egy év múlva, miután munkatársai egymás után meghaltak, őt magát pedig rágalmak sorozata érte, fizikailag kimerülve megbetegedett. Szudánban, Néger hívei körében halt meg 1881. október 10-én.

0: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus 2026. október 7-én, szerdán. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kérjük, ha tehetik, maradjanak ma is velünk. Ma van az év 280. napja, és hátra van még 85 nap. És nézzük meg most röviden, hogy milyen neves személyiségek, híresebb események kapcsolódnak a mai naphoz.

0: 225 éve, 1801-ben született Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző karmester.
1: 1937-ben 89 éve halt meg Komáromi János író, újságíró, a két világháború közötti magyar irodalom meghatározó alakja.
0: 104 éve, 1922-ben született dr. Polc Alen, pszichológus írónő, a magyar hospice mozgalom elindítója.
1: 1942-ben 82 éve napon született Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
0: 77 éve, 1949-ben létrejött az NDK, vagyis a Német Demokratikus Köztársaság.
1: 67 éve, 1959-ben először készítettek képeket a Hold túlsó oldaláról.
0: Szintén 1959-ben, 38 éves korában meghalt Mario Lanza, olasz származású amerikai opera és dal énekes filmszínész.
1: 2020-ban 6 éve halt meg Maria Molina kémiai, Nobel-díjas mexikói tudós, aki az ózonlyukat és a klímaváltozást kutatta.
0: 1968-ban 58 éve meghalt 60 Lili bárónő, Amerikában élő író. Kedves hallgatók, mivel ma emléknap van, ugye a Rózsafüzér királynője emléknapja, ezért a mai napi témánk ehhez kapcsolódik. Már most megköszönjük Farkas Szilvia önkéntesnek és kedves meghívottjának az előkészített témát. Fogadják szeretettel!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen a napi téma című műsorban Farkas Szilvia önkéntes. Mai meghívottam Vida Izabella, a Sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánia Rózsaküzér Társulatának tagja. Köszöntelek, Izabella!
1: Én is köszöntelek, kedves Szilvia és a kedves Mária Rádió hallgatókat, és kívánok egy áldott szép reggelt és áldásos szép napot mindenkinek!
0: Október a rózsafűzér hónapja egyházunkban. Október 7-e rózsafűzér királynője, az olvasós boldogasszony emléknapja, mely egyben hála ünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért. Mit tudunk erről az ünnepről, emléknapról bevezetésként?
1: A Római Katolikus Egyház az egész októbert a rózsafűzér hónapjának tartja, az ünnepnap pedig a 16. századtól vált népszerűvé, a lepantói győzelem emlékére. A keresztény sereg törökök felett aratott győzelmét, mely 1571. október 7-én történt, az egész keresztény világ a rózsafűzér imádkozásának és a szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa Szent Ötödik Pius is a rózsafűzért imádkozta, mikor zajlott e harc.
0: A hagyomány szerint a rózsafűzér neve onnan ered, hogy az első rózsafűzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszívomból készítette koszorút font a szűzanya számára. Hogyan alakult ki az ima szövegének mai formája?
1: A mai rózsafűzér a középkorban folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és temetik, az első időtől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pától jegyezték föl, hogy a mi atyám számlálására magokat vagy kavicsokat használ. A hagyomány egy másik ága szerint a rózsafűzért örmény keresztények használták először, valószínűleg a Jézus ima imádkozására. Európában a 11. században az 50-100-150 mi atyánk térhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12.-13. században a mi atyánk helyére az üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. A 14. századi feljegyzések szerint először domonkos apácák és kartózniak kapcsoltak a rózsafűzérhez titkokat és emlékedéseket. A 10 üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafűzért. Az egyház a rózsafűzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben folyamatosan mondott rózsafűzérre bízta.
0: Köztudott, hogy az ősegyház imádsága a mi atyánk mellett a 150 zsoltár volt, amelyet kevesen tudtak megtanulni.
1: Ezért szokásba jött a zsoltárok pótlására a 150 üdvözlégy Máriát elimádkozni. Később a 10-10 üdvözlégy elimádkozás alatt elmélkedtek a megváltás egy-egy eseményéről. Ezek a rózsafűzér titkai, amelyeket már megemlítettem.
0: A keresztény ember számára egyik közkedvelt Mária tiszteleti forma a rózsafűzér imádkozása.
1: Igen, ennek alapja a második század végén Szent Domokosnak adott Szűz Mária tanítást. Ezt csak megerősítették a lurdi és fatimai jelenések, melyek során Szűz Mária maga is a rózsafűzér imára tanította Bernadettet és a három kis pásztort. A pápák közül többen is szorgalmazták ezt a Mária tiszteletet, második János Pál pápa pedig a második vatikáni zsinat nyitásának egy 40. évfordulójára a rózsafűzér évét hirdette meg. Szerinte a rózsafűzér a legalkalmasabb eszköz a krisztusi misztérium szemlélésére. Benne sűrítve van az egész evangélium üzenet mélysége, s maga a Szent Szűz is ezen imádság révén akarja érvényesíteni anyai gondoskodását. Az olvasós boldogasszony tiszteletére már a 15. században alapítottak társulatokat Európában. Így a magyar nyelvterületeken is. A társulatok ellátták magukat a különféle szakrális tárgyakkal, a nagy társulati olvasóval, a templomi robogókkal, valamint az egyes titkok céduláival, azaz ma úgy használjuk, hogy a titkok.
0: Köszönöm, hogy elvállaltad a mai naphoz kapcsolódó emlékünnep bemutatását, Isten áltása legyen életeden, valamint a rádióhallgatók életén is.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy elmondhattam azt, amit itt elmondtam, és kívánok egy áldott rózsafüzérrel tele hónapot. Az október hónap legyen igazán a szüzenet tiszteletére.
0: Búcsúzik a hallgatóktól
1: Vida Izabella
0: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatók, a pontos idő 7 óra és 41 perc. Elérkezett az az idő, amikor átadjuk a szót önöknek. Önökkel együtt szerkesztjük ezt a rovatot, ugyanis a névnaposok, születésnaposoknak a köszöntése lesz a következő pár percben. Hívhatnak minket a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Rövid szöveges üzeneteket is várunk a 0758 420 555-ös telefonszámra. És nézzük meg, hogy kik ünnepelnek. A mai napon Amália névnap van. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, kedves önkénteseinket. Gelencén van Amália nevű önkéntesünk, a Jóisten áldása kísérje az ő életét. Természetesen nem csak a névnaposokat, hanem mindazokat, akik születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek családban, közösségben. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való, vagy védelem. És már is van egy kedves telefonáló, mielőtt átadnánk a szót neki, én a Szatmári stúdióban dolgozó munkatársamat, kedves Timeát köszöntöm, és minden kedves önkéntest, hiszen ma van a Szatmári stúdió 8. évfordulója.
3: És köszöntjük a kedves hallgatót, Halló Mária Rádió.
4: Halló.
3: Mindörökké, amen.
4: Köszöntöm, a születésnapja alkalmából Csíkzsegörgő Böncse anyu emesét, és még szeretném köszönteni, akinek a tegnap volt születésnapja, Timar Piroskát, a Jóisten éltesse mindkettőiket sokáig a szeretteik körébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy betelefonált, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.

0: És érkezett egy üzenet. Dicsőség Jézus Krisztusnak, itt nálunk Szatmáron. Mikor lesz megtartva a születésnap, kérdezi egy kedves hallgató, a Mária Rádió születésnapja. Hát Szatmáron november 27-én lesz a szokásos, mondjam úgy, hogy szokásos születésnapi találkozó, ugye ebben az évben különleges módon ünnepeltük a Mária Rádió születésnapját, illetve a stúdiók évfordulóját. 20 éves a Mária Rádió, de Szatmáron a stúdió évfordulóját november 27-én fogjuk ünnepelni, ez egy péntek délután, majd kellő időben fogjuk a kedves hallgatókat értesíteni.
1: Amíg újabb telefonálója lesz, vagy üzenet érkezik, én Székelyudvarhelyen szeretném köszönteni névnapján Lukács Amáliát. Hát a jó Isten éltessen nagyon sokáig, Lia. Tudom, hogy sokat hallgatod a rádiót, remélem, hogy eljut hozzád most is az üzenet.

Tudom, hogy egy ritkább név az Amália, és valószínű, hogy kevés hallgató van, vagy kevesen hordják ezt, viselik ezt a nevet. Én köszöntöm, illetve megemlékezünk egy kedves önkéntesünkről, akinek ma lenne a születésnapja, Jakabos Erzsike nénit, aki nagyon sokáig itt Sepsiszentgyörgyön a stúdióban besegített, főleg imádkozni járt be, és amikor már nagyon idős volt és beteg, akkor csak a háttérben, és minden olyan önkéntesre emlékezünk, és hálatelt szívvel imádkozunk értük, akik valamikor valamelyik stúdióban tevékenykedtek. De továbbra is imádkozunk azokért az önkénteseinkért, akik most már idősek, betegek, és csak otthonról, így a háttérből tudnak minket kísérni, meg támogatni. Mi azért nagyon hálásak vagyunk.

Mivel nincs több telefonálunk, sem üzenet nem érkezett, ezért egy dallal örvendeztetjük meg mindazokat, akik ünnepelnek, különösen a Szatmári stúdióban dolgozó munkatársamnak küldöm, kedves Timeának és minden kedves önkéntesnek, fogadják szeretettel.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg most a nap gondolatát, amelyet a mai napon Clairvaux-i Szent Bernárd apáttól vettünk. Joggal mondjuk Máriát az ég és föld királynéjának, mert mindkettőnek teremtőjét és kormányzóját ő hozta el világra.

0: Kedves hallgatóink, ha továbbiakban a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be, nem sokára az igéző hangzik el, majd Nagyváradról közvetítünk Szentmisét a Szent József templomból, a Szentmise után, majd szintén Nagyváradról a Szent László gimnáziumból közvetítjük a rózsafűzért, illetve a Székesegyházból a Szent László gimnázium diákjaival, mellyel bekapcsolódunk az 1 millió gyermek imájába.
1: 10 órától Ferenc Kornélia számít az önök figyelmére Könyvforgató című műsorának 5. részével, majd 10 óra 30 perctől a Megértő gondozás kulcsa, dr. Kis Gabriella műsora lesz hallható. 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
0: 12 órától a déli úrangyalaimára hívjuk önöket, majd a Zsolozsmából az napközi imaórát végezzük, és a déli magazinnal várjuk önöket 12:30-tól, ahol friss híreket hallhatnak, a nap evangéliumát ismételjük meg, és mivel első szerda van ebben a hónapban, filmajánlóval jelentkezünk. A déli magazin végén lesz majd egy újabb műsorismertető. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ma délután elmarad az ima szándékfogadási idő, illetve a rózsafűzért a Mária Rádió világ családjával fogjuk imádkozni, melyet Rómából, Olaszországból fogunk közvetíteni, hiszen ma emléknap van, a rózsafűzér királynőinek emléknapja, és ez alkalommal, ilyen alkalomból ilyen ünnepi rózsafűzér lesz.
1: A Szent Misét Erdőszentgyörgyről közvetítjük este 18 órától, a szentségimádást pedig 20 órától Csíksomjóról a Csobotfalvi templomból.
0: Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk ébredtek, és azt köszönjük, hogy értünk és velünk is imádkoznak, a Jóisten áldását kérve életükre búcsúznak a mai reggeli ébresztő szerkesztői,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. János 15-14. Elköltöztünk egy távolabbi kerületbe. Elkezdtünk a közeli templomba járni, amikor a lányom első áldozásra kezdett készülni, és kezdtünk lassacskán így bekapcsolódni az új lakóhelyünk plébániai közösségébe. És egyszer aztán indult egy alfa kurzus a plébánián, amire minket is hívtak. Az alfa után aztán egy katekumenátus is indult. Akkor még nem is tudtam, hogy ez a katekumenátus mekkora változást fog hozni az én életemben is. Volt egy ilyen befogadás, szertartás a katekumeneknek. A Jóistentől kaptam ezt az idézetet, talán nem is én választottam. Többféleképpen is szólt hozzám különböző időszakokban. Először azt mondta egy kísértésekkel teli időszakban, hogy hát ez ő maga Jézus Krisztus, aki életét adta értem, tehát csak ráhallgassak senki másra. Ő az egyetlen, aki valaha is az életét adta értem, az ő szószoros értelmében. Aztán később olyan üzenetet is hordozott számomra, hogy hát én akkor szeretem legjobban barátaimat, embertársaimat, hogyha idézőjebb az életemet adom értük, ez persze ugye most így napjainkban meg itt nem kell szó szerint érteni, de azzal, hogyha az időmet, energiámat áldozom másokra, tudom ezt megtenni, vagy a figyelmemet, és hogy ezt tegyem meg.

Seresné Hauser Ivett édesanya gondolatait hallották. Hallották.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyváradon a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel vegyünk részt a mai szentmisén. Ma a boldogságos Szűz Mária, Szentolvasók királynője, Rózsafüzér királynője ünnepén boldog születésnapot kívánunk a Szatmár Németi Stúdiónak. 8. éves születésnapja van. Imádkozzunk munkatársunkért, önkénteseinkért, adakozóinkért és hallgatóinkért. Gyónom, a mindenható Istennek,
2: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit

Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

0: Áldottad, áldottabb vagy te minden asszonynál. Halleluja.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szűz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, ha magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, van egy angyal és van egy kérdés, hogy vállalod-e Isten akaratát. És a Szentírásban azt olvassuk, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. És ekkor Mária megrendül, megijed, nem érti. Kérdez, hogy hogyan lehetséges ez, és amikor meghallja Isten tervét, akkor kimondja azt a mondatot, amely megváltoztatja az egész világnak a történelmét, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. És ez Mária, a szűzanya nagy titka. Nem az, hogy mindent értett, hanem az, hogy bízott Istenben. Akkor is bízott, amikor még nem látott, nem értett semmit. És talán ezért olyan szép, hogy az egyház Máriát nem csak Isten anyjaként, hanem a rózsafűzér királynőjeként is tiszteli. Mert a rózsafűzér nem más, mint Mária igenjének a végig imádkozása, amely Szent Fiához, Jézus Krisztushoz vezet. Mária tehát kimondta, hogy legyen. Egyetlen szó, és ebben benne van, benne volt az egész élete. Benne volt minden öröm, benne volt minden könyv, benne volt Betlehem, benne volt Egyiptom, benne volt Názáret, benne volt Kánoán, és benne volt a Golgota. És benne volt a húsvéti öröm. Tehát Mária nem tudta előre, mi minden következik majd az igen után, csak annyit tudott, hogy ezt Isten akarja tőle. És ezért kimondta, hogy igen. És milyen sokszor hasonló a mi életünk is, kedves testvérek, Isten kér tőlünk valamit, de nem mutatja meg az egész utat, csak a következő lépést. Nem mondja el, hogy milyen lesz 5 év múlva, nem mondja meg minden kérdésünkre előre a választ, csak azt mondja, hogy bíz bennem. És nekünk is meg kell tanulnunk Máriával együtt mondani, hogy legyen nekem a te igéd szerint. És amikor kezünkbe veszük a rózsafűzért, tulajdonképpen Mária iskolájába lépünk. Nem egyszerűen egy imát mondunk. Jézus életét szemléljük Máriával. Az örvendetes titokban azt látjuk, hogyan kezdődött minden. Az angyali üdvözletben, a látogatásban ugye Mária útnak indul. Mária odaadja nekünk Jézust, elfogadja Simeon proféciáját, és megtapasztalja az anyai fájdalmat és az isteni titkot. És amikor tovább imádkozunk, egyszer csak eljutunk a fájdalmas titkokhoz, és ott már látjuk, hogy igen, az igennek mekkora ára van. Talán Ez a legmélyebb része Mária történetének. Könnyű iget mondani akkor, amikor az angyal ott áll előttünk. Könnyű iget mondani akkor, amikor minden szépnek és nagyszerűnek látszik, de Mária akkor is kimondja az igent, amikor nem érti Istennek az útját, és ott áll a kereszt alatt. Aki egykor a karjában tartotta a gyermek Jézust, most azt látja, hogy ugyanaz a gyermek a kereszten függ. És Mária nem menekül el, nem mondja, hogy ezt nem akarom látni. Nem mondja azt, hogy Istenem, ezt, nem ezt ígérted, hanem ott marad a kereszt alatt is, és ott is igent mond. Mert amit egyszer Istennek mondott, hogy legyen nekem a te igéd szerint, azt nem vonja vissza a szenvedés órájában sem. És mit tanít nekünk Rózsa Füzér királynője? Talán az, hogy ne csak akkor imádkozz, amikor minden rendben van. Imádkozz akkor is, amikor fáj. Imádkozz akkor is, amikor nem érted. Imádkozz akkor is, amikor Isten hallgatni látszik. Ezért olyan különleges a rózsafűzér. Az ember kezében van a rózsafűzér, és közben lehet, hogy könnyek folynak az arcán. Valaki lehet a beteg gyermekéért imádkozik, valaki a férjéért, a feleségéért, valaki egy megtévedt gyermekéért, egy haldoklóért, valaki azért, mert már nem tudja, hogyan tovább, és közben ugye lassan imádkozunk, hogy üdvözlégy Mária. Tehát újra és újra. Talán kívülről úgy tűnik, hogy ugyanazokat a szavakat ismételjük, de belül valami történik. A szív lassan megnyugszik. Hát kedves testvérek, talán nem tudjuk azonnal az imáinknak a gyümölcsét, talán évekig sem, de egyetlen őszinte ima sem veszel Isten előtt. A rózsafűzér az nem egy varázsige, az nem egy olyan mechanikus ismételgetés, hanem bizalom. Mária kezébe tesszük azt, amit mi már nem tudunk egyedül hordozni. Ezért imádkozzunk. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
3: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására. Tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, László főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és egész hívő népet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására. Add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására. Add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására. Nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra tévelygő, és térjen hozzád a bűnös.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására. Engedd összes elhunyt testvéreinknek hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjára.
0: Urunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait, hogy elnyerhessük ígéreteit, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te főségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erő is, a boldog szerávkórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ha kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a szentségben fiat halálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vigasztalásában és dicsőségében is részesedjünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek.

kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta, Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Klubrádia Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját innen a nagyváradi Székesegyházból. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, nemzetközi ima kezdeményezésbe kapcsolódunk be, amelyet a szükséget szenvedő egyház, Aid to Church in Need, pápai jogú nemzetközi segélyszervezet koordinál minden év őszén. A világméretű mozgalom célja, hogy a gyermekek tiszta és bizalommal teli közös imáján keresztül elősegítse a világ egységét és békéjét. A kezdeményezés hátteréről néhány szóban Szent Pió atya ihlette. A mozgalom alapgondolata pietecsénai Szent Pió atya híres mondatára épül: ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ megváltozik. A szervezők hisznek abban, hogy a gyermekek imája különleges erővel bír Isten előtt, képes falakat lebontani és sebeket begyógyítani. A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelából, miközben egy útmenti kegyhelynél gyermekek közösen imádkozták a rózsafűzért. A jelenlévő asszonyok mélyen átélték a szűzanya jelenlétét, és ekkor jutott eszükbe Pió atya prófétai ígérete. A mai napon innen a nagyváradi Székesegyházból a Szent László Római Katolikus Gimnázium tanárai, diákjai vezetik, majd imádkozzák a rózsafűzért. Mi is feláljuk a kedves hallgatóink szándékaiért, a betegekért, szenvedőkért, az úton lévőkért, papír szerzetesi hivatásokért, családjainkért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt a Szent Lászlós diákokkal.

És ameddig elkezdjük a mai rózsafűzérünket, az idei mottóról néhány szóban. Az aktuális kampány üzenete a fatimai felhívással reflektál, végül szepültelen szívem diadalmaskodni fog. Az ima szándékok idén is különösen a háborúk sújtotta övezetek, a megosztott társadalmak és a szenvedő családok békéjére fókuszál. A hivatalos nemzetközi és hazai egyházi platformokon és közösségek regisztrálhatják rendezvényüket, hogy láthatóvá is váljon a világ mely pontján, és hányan kapcsolódnak be a közös könyörgésbe, imába.

ének, az Ave Máriás, utána bevezető gondolatok, jó? Van egy ének. Bevezető gondolat és apostoli hitvallás. Tehát az Ave Mária után szólsz. Most kezd Ildikó az Ave Máriával. Utána szólsz, és utána már kezded a hizekeggyel. Igen, és utána odaadod igazgatónőnek a mikrofont. Az is mehet, csak előtte néhány gondolatot szólsz még. Bevezető gondolat, apostol, ez is, apostol hitvallás, és utána adod át a mi atyánál igazgatónőnek. Jó? Kórus utána, hogy lezártunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a napon, október 7-én, itt a Székesegyházban. Amikor is Rózsafűzér királynőjének emléknapját lőjük. Ezen a napon, mint minden évben, ma is eljöttünk, hogy eleget tegyünk a kezdeményezésnek, amely 2005-ben született Venezuelában, Caracasban. Miközben több gyermek együtt imádkozta Rózsafűzért egy kegyhelyen, jelenlévők közül néhány női személy megtapasztalta boldogságos szűzanya jelenlétét, és ekkor jutott eszükbe Pió atyának tanítása, ha egy gyermek imádkozza, egy millió gyermek imádkozza a Rózsafűzért, megváltozik a világ. Sokan úgy gondolják, hogy egyedül kevesek vagyunk. Én magam mit tudnék tenni azért, hogy a világban valóban béke és egyetértés legyen? Sokat tehetek, mert hozzá csatlakozom ahhoz a többi gyermekhez, fiatalhoz, akik imádkozzák a Rózsafűzért. Gondoljunk bele egy pillanatra, hogy amikor egy gyermek imádkozik, még sokan mások is imádkoznak. Egy millió gyermek szíve fordul az Isten felé. Ezért fontos, hogy mi is ezt az alkalmat, amelyre most összegyűltünk, hogy imádkozzunk a Rózsafűzért, legyen valóban a mi szívünkben az igaz elhatározás, hogy békért imádkozzunk, egységért. Üdvözlégy Máriát imádkozzunk, hogy kérjük a boldogságos szűzanya közbenjárását, világ békéért. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafűzér kezdeményezés célja, hogy a világ különböző országában élő gyermekek ugyanabban az időszakban együtt imádkozzanak. Ilyen szép gondolat lehet, hogy te itt állsz ebben a templomban, de ugyanebben a pillanatban valahol a föld másik táján is ott vannak és imádkozzák a Rózsafűzért. Mert a Rózsafűzér megmutatja, hogy Isten gyermekei vagyunk, és nem egymás ellenségei. Szent II. János Pál pápa mondotta, a béke nem ott kezdődik, ahol fegyverek elhallgatnak. Mindenek előtt a béke a szívben kezdődik. Ott, ahol valaki megtanul megbocsátani, ott, ahol valaki ki tudja mondani azt, bocsáss meg. Vagy épp ki tudja mondani azt, segítő kérésben, segíts nekem. Ott van valahol az a jó, amire Isten hív bennünket. Ott valaki nem továbbadja a bántó szót, hanem megszakítja a rossz körét, és itt kezdődik el a béke. Ferenc pápa sokszor emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke nem egyszerűen valaminek a hiánya, hanem egy olyan ajándék és feladat, amelyet mindannyiunk életében bele kell dolgozni. A béke nem nagy dolgokkal kezdődik, nem mindig a legnagyobbat kell keresni, hanem a legkisebbet, mégpedig a döntésnél. Döntés arra, hogy jobb leszek, hogy odafigyelek másokra, és segítek másokat. Egyetlen imával kezdődik, Uram, adj békét szívembe. Ezzel az elhatározással jöttünk ma ide a Székesegyházba, hogy közösen elimádkozzunk a rózsafűzért. Együtt a többiekkel a világ minden pontjáról. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel lélekben eléd borulok előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is, megnyitotta az örök életet. Add, hogy szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavaink és cselekedeteink elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és Földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem a katolikus panaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária,
3: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária,
3: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat,
3: akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és
6: minket kísértésbe, szabadíts meg.

0: első szentitok, aki halottaiból feltámadott. Az asszonyok a hét első napján kora hajnalban a sírhoz mentek. Magukkal vitték az illatszereket, amelyeket készítettek. A követ a sírtól elhengerítve találták. Egyszerre két férfi áldott mellettük, ragyogó ruhában. Az asszonyok megijedtek, és arccal a földre borultak. Azok pedig így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs így, feltámadt.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlök Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Második szent titok, aki a mennybe föltözött.

0: második szent titok, aki a mennybe fölment, miután Jézus megígérte, hogy elküldi a szent lelket, tanítványait kivezette Betánia közelébe, majd szemük láttára felemelkedett, és felhőt akarta el a szemük elől. Miközben nézték őt, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: galilai férfiak, miért álltok itt, és néztek az égre? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt.
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

0: Atya Jézus, a Szent Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus.
0: Azt tudjuk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: harmadik szentító, akinek újra szent lelket átküldöttem. Amikor elérkezett a közlapja, minnyáján itt voltunk ugyanazon a helyen, az utolsó vacsora termében. Hirtelen zajtán volt az égből, olyan, mint a heves szerkezőkása. Betöltötte az egész házat, ahol a szegyőrtek, majd pedig szétoszó tüzes nyelvek jelentek meg. Előttük is leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien betelt a Szentlélekkel, és különféle nyelvekkel kezdtek beszélni. Úgy, mint a Szentlélek szólására indította őket.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
2: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott annak a te méhednek gyümölcsét, Jézus.
0: Asszonyom szűz Mária, Isten szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsét, Jézus.
0: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: most és

0: hanyadik szent titok, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Tégy engem, mint pecsét gyűrűt a szívedet. Szem nem látta, a fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta. Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsérszék az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is.

0: ötödik szentitok, aki téged szent szűz, a nőben megalázott. Ne félj átválasztásról, légy hű, mint halálig, s neked adom az élet koronáját. Pater unzari himmel, heilig korona, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in uns auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Szentséges Szűz, Isten anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Vígy hatalmas pártfogásodban és támogass áldásodban, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, s amit ígérnek eljárjuk, Krisztus a mi úrunk által.
4: Amen.

0: Rózsafűzér királynője, béke királynője, fény királynője, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönöm a kedves Mária Rádió hallgatóknak, valamint nektek kedves fiatalok, hogy velünk imádkoztátok a Rózsafűzért. Boldogságos szüzanya közbenjárását kérve, mi is törekedjünk arra, hogy valóban a béke eszközei legyünk egyek a szeretetben, abban a szeretetben, amelyre az Úr hívott bennünket. Így éljük minden napjainkat. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Rózsafűzér imádságot közvetítettünk a nagyváradi székesegyházból, bekapcsolódva az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafűzért kezdeményezésben. A Rózsafűzért a mai napon a nagyváradi Szent László, római katolikus liceum diákjai, tanárai imádkozták. Innen a helyszínről búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ha tehetik, tartsanak ma is velünk, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

Könyvforgató. Korábbi sorozatunkból hallhatják Táncos Vilmos Elejtett Szavak című könyvét, felolvas Ferenc Kornélia.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon folytatom Táncos Vilmos könyvének a felolvasását, melyben édesapjának, Táncos Simonnak a gondolatait írja le. Az ember nem egyedül él a földön, s nem csak magának él, ezt így gondoljuk sokan, s erre tanítanak a vallások is. De azt jegyezze meg jól mindenki, aki másokét csinál valamit, hogyha valaki valamit a közösségét teszen, azért hálával nincsen senki se. Akármit csinálhatsz a közét, úgyes azt mondják, hogy csak a magad hasznáit tevékenykedtél. Meg nem köszön senki semmit, hanem ehelyett az embert láthatatlanba és megrágalmazzák. De ha te tiszta vagy, akkor bizonyíték nincsen, mivel hogy nem is lehet. Amikor ez a rendszerváltozás megtörtént, műes egynehányan, inkább öregebb rendű emberek, de voltak fiatalabbak is, itt a faluba megalakítottuk a kisgazda pártot. Mert mi még magyar időből ismertük a kisgazda eszmét, s most, hogy új világ lett, akartunk szervezni megint szövetkezetet, gazdakört, mi egymást, úgy, ahogy akkor egy rövid ideig volt, s ahogy azt nekünk, az akkori fiataloknak megmagyarázták. Igen ám, de alig telt el egy-két hét, hát én észrevettem, hogy egyikes, másikes maradozik ki belőle, hogy egyikes falit félre, a másikes falit félre. Mert hát rövid időn belül két olyan elf került, ami sehogy se fért meg egymással. Az egyik elf, amiét én is közéig állottam, az az volt, hogy meg kell menteni a falunak a közösség vagyonát. A másik elf pedig az, hogy el kell lopni mindent, amit csak lehet. Ezt az utóbbit legelébb is azok képviselték, akik a rendszerváltozáskor és a tűz mellett voltak. De még sokan mások is, akik szerepet vállaltak akkor, nehezen tudtak dönteni a két elf között. Nagy volt a felfordulás, egy ideig nagy volt a zándorodás, de végül ez a második elf győzött, s a közösségi eszme elbukkott végleg. Egyszer csak azon veszem észre magamot, hogy mű, a kisgazdák, akik elképzeltünk valamit, hát mű ma nem vagyunk sehol. A másik eszme győzött, úgyhogy lassan elgazoltak, s elloptak mindent. S végül már nem lehetett csinálni semmit, hogy az ember megmentsen a falunak valamit. Olyan volt a helyzet, hogy ha te jót akartál, akkor csak ellenséget szereztél. Azt nem érdekelte, s nem is hitte el senki, hogy te tényleg a közösségét akarsz tenni valamit. Amikor a kollektív vagyonát elprédálták, hiába voltunk felelős posztokba, akik tényleg a kisgazda eszme hívei voltunk, s amikor láttuk, hogy már itt vége mindennek, nekünk is hagynunk kellett, hogy egyikes, másikes ellopjon ezt vagy amazt, mert nem akartuk örökre ellenségünké tenni se az egyiket, se a másikot. Aki felelősséget vállal valakiét, aki vezető emberként nagyobb posztba kerül, s aki valami jót akar csinálni a közösségnek, annak legelébb is azt kell megtanulni, hogy a világon a legtöbb rossz emberből van. Hogy köszönetet s hálát ne várjon senkitől, de még rágalmazást annál inkább. Ha ezt tudod, s ezek után mégis elvállalsz valamit, hogy te azt csinálod, akkor van két nagy törvény. Amit áthágnod, semmiképp se szabad, mert ha azt áthágtad, akkor elbuktál. A két fő törvény közül az egyik az, hogy amelyik kutya hamis, azt egyfolytában simogatni kell, mert ha nem, akkor megharap. Amelyik kutya legjobban vicsorít, ugat rejád, stúrja a nyálát ellened, örökké azt kell a legjobban simogatni. A legyet is könnyebb egy csepp mézzel megfogni, mint egy hordó ecettel. Ez nem jelenti azt, hogy az embernek ne legyen valami elve, hogy maga magának ne legyen valami elképzelése, de amit csinálsz, azt valahogy örökké úgy kell csinálni, hogy a hús se süljön meg, s a nyár se égjen el. Hogy így es legyen, s úgy es legyen. Mindenkinek a kegyeibe bé kell férkőzni. Az ember ne legyen túl őszinte, ne mondjon ki mindent. Csak azok boldogulnak a világon, akikbe egy kicsi, tekervényesség van. De közben az embernek magába ott valahol legbelül tudnia kell, hogy ő mit akar, hogy ő mit képvisel, s ezért
vállalni kell azt is, hogy ez valakinek nem tetszik. Mert az embereket soha nem lehet dróton egyfelé rángatni, úgyhogy olyan nincs, hogy mindenki egyetértsen véllet, s hogy az embernek ellensége ne legyen. De azért, ugye, mégis az a lényeg, hogy hol van a tömeg. Mert ahol 50%-nál alább csökkennek a szavazatok, ott má baj van. Hát ezért a hamis kutyákot is meg kell simogatni, ha tetszik az embernek, ha nem. Ez mondom az egyik legfőbb törvény. A második legfőbb törvény pedig az, ami még ennél az elsőnél is fontosabb, hogy olyan dologba belemenni, amiből valaki hasznot láts, hogy abba a haszonba teljes részes legyél, soha, de soha nem szabad. Mert a tiszta aranyat a rozsda se fogja, s a baj ott kezdődik, ha valakinek círmos az orra. A macska elébb vagy utóbb kidugja a körmit a zsákból. Nincs olyan titok, ami ki nem derül. A macska vagy elébb, vagy utóbb, de úgyis kikaparja. Illegális pénzt még ötlejt se. Mert valaki egyszer csak belébotlik, kibogozódik elébb, utóbb. Egy ilyen posztba amúgy ez sok a gondja baja az embernek, de legalább ebből a szempontból aludjál nyugodtan. Az ember ne legyen befolyásolhatós, ne legyen befolyásolt, mert akik az ilyesmibe belivisznek, addig ugye olyan mézes-mázosan beszélgetnek, s aztán zsarolnak az aláírással, de az ilyen bandák végülre vesznek örökké. Valaki még unalmából is reabotlik, aki illegális útakon jár, nem tudja, hogy hol esik el, retteg örökké, s lehet akármilyen, nem ér semmit az élete. Én nem mondom. Elifordulhat olyan eset is, hogy valakit ártatlanul és elítélnek, de ha tiszta az ember, akkor tiszta. Ha álomra hajtod a fejedet, akkor olyan dolgokon ne gondolkozzál, mert ahogy mondám az elébb, a szegény ember örökké boldogabb. Hát, hogy mit válaszsz el, azt te gondold meg, azt te döntsd el, fiam. Mindenre születni kell, és ezen fejül az élethez kell szerencse is, de nem mindenkinek van szerencséje. Mindenki maga ismeri saját magát, mindenki maga tudja maga helyzetét, maga tudja, hogy ő mit akar, hogy ő mire vágyik, hogy ő mire képes, úgyhogy neked csak azt kell követni, és azt kell beteljesíteni, amit neked rendelt sorsként az Isten. Olyan nincs, hogy né, a másiknak milyen jó sikerült valami, és most már én is azt csinálom, most már én is azt akarom. Ha valaki mást próbálsz meg utánozni, az neked úgy se fog sikerülni, mert te nem vagy ő, s ő pedig nem te. Mindenkit másra teremtett az Isten, s mindenki maga magába hordja a sorsát, ha tetszik ez neki, ha nem. S nem szabad soha elkeseredni, mert mindenkivel akar valamit az Isten. Valami célja van mindenkivel, senkit sem teremtett fölöslegesnek. De másfelől, akármit érjen is el az ember, ne bízza el magát, s ne legyen hívalkodó soha. Az ember ne kérkedjen se a tudományával, se a vagyonával, se az egészségivel, hanem hallgasson meg mindenkit figyelmesen, s próbáljon mindenkitől tanulni valamit. Mert nagy a világ, nagy a tudomány, s mindenkitől, még a falu bolondjától is lehet tanulni valamit. Nem szabad lenézni senkit. Az ember legyen úriember, tisztelje meg örökké a másik embert. Mert van, aki úriembernek van öltözve, s mégis azt mondják rá, hogy na, ez egy nagy paraszt. S van olyan is, akit az Isten voltaképpen úrnak teremtett, csak éppen, hogy pénz nélkül felejtett. De mégis akárhol jár, mindenhol azt mondják róla, hogy na, ez igen. Ez egy valódi úriember volt. Kedves hallgatóink, amíg végig gondoljuk Táncos Simonnak a bölcs tanácsait, hallgassunk muzsikát.

A nyűs, amelyik a tormába beliesik, azt gondolja, hogy ennél jobb nincsen. Ezek a magamfajta régi embereki csíkba mindolyanok vagyunk, mind a nyű, amelyik a tormába beliesik, és akkor ott azt gondolja, hogy hát ennél jobb nincsen. El se tudja képzelni, hogy ő a túróba is beliesetett volna. Műesbé vagyunk rekesztve ide a nagy hegyek közé, és azt gondoljuk, hogy csak így lehet élni, hogy csak ez az egy élet van, s hogy így él mindenki más és a földön. Esetleg hírből hallhattuk, hogy máshol még van valami más és, ami itt nincsen. Vagy valakik valamit másképpen csinálnak, de arról azt gondoljuk, hogy az nem lehet jó, mert csak az a jó, ami nálunk van. Hallottam, hogy volt itt valahol egy vénasszony, aki a mezőn valami útszélyen szedte a hecserlit. Valaki megkérdezte volt tőle. Hát ezt maga minek szedi, néni? Bornak, lelkem, bornak. Hát azt maga hallotta-e, hogy szőlőből is lehet bort csinálni? Hát, mondják, lelkem, mondják. A szőlőbor itt nálunk csak a híresztelések közé tartozott, vagy igaz volt, vagy se, hogy létezik. Ezelőtt a lakodalomba és csak pálinkával mulattak, nem is jutott eszébe se senkinek, hogy esetleg borral is lehetne. Ha itt nálunk csíkba bort csinálnak, akkor abba esetleg benne lehet valami pöszmösz, ami annak a szőlőkarónak a hegye, amivel leverték volt a vadalmát. Pedig vannak még más emberek, s vannak még más világok is. Vannak, akik egészen másképpen élnek, de ahogy nekünk nincs fogalmunk rólik, úgy nekik sincs fogalmik arról, hogy milyen is a mű életünk. A múltkor is egy kicsi szekér szénával eregelik hazafelé poklon falva végiből, alig volt egy rend az egész vágás szekérbe, a lajtórján fejül, s hát egyszer csak hirtelen béhúz előmbe egy nagy emeletes magyarországi busz. Megállott az út széjén. Egy csomóan leszögdösnek ott belőle, fényképezőgépekvel, s mindenfélivel. S hát mind állnak neki engemet filmezni, fényképezni, mert hát ejsze nem láttak volt még addig otthon Magyarországon ilyen ráfos kerekű tehenszekeret, s rajta egy olyan öreg embert, mint én. Annyian voltak, hogy egymást verték le, s hát még mind szögdöstek ki a buszból, s hát mind futtak elébb, ahogy halad eléfelé a szeker, úgyhogy nem akart a sok filmezésnek egyszer má vége szakadni. Hát közben volt rá üdő, szólottam én is nekik a szekér tetejéről, egyikvel, másikval beszélgetgettünk. Ejsze magik azt fényképezik, hogy én milyen kicsi szénát viszek. Nem, nem, hanem az ökröket. Azok nem ökrök, hanem tehenek. Ökör csak én vagyok egyedül itt a szekeren. Hát kacagtunk ott egy kicsit, ők rajtam, s én rajtik. De aztán valahogy csak tovább haladtam. A nagy filmezésből, hála Istennek, nem lett semmi baj. Már megbocsásson akárki, de én csak így tudok beszélgetni. Én csak így tudok gondolkozni, mert én itt nőttem fel, s nekem csak ez az egy nyelvem van. Én nem tudok, s nem is akarok másképpen beszélgetni, mert én magamból fészeget nem csinálok. Amennyiben kedves hallgatóknak is tetszett ez az üdítő történet, hallgassunk egy kis talpalávaló muzsikát.

vagyok kíváncsi a más boldogságára. Vannak Magyarországon rokonjaink nekünk is, mert hát az első háború után, amikor mi itt románok lettünk, anyámnak 4 testvére maradt volt odaki. Azokból egy se él ma, lassan ma a gyermekeik, és elhaladnak mind, de az unokáik, azok még eljönnek ide is közbe, sínak minket és eleget, hogy menjünk, látogassuk meg őket, nézzük meg, hogy ők hogy vannak, hogy hogy élnek odaki. Tudom, jó szívvel hínak, de hát nincs kire hagyni az állatokat, s imma nem is kívánkozom, s nem is menjek én sehova, mert eltölt tőlem az üdő. Én nem vagyok kíváncsi a más boldogságára. Mindenki maga tudja, s maga éli a maga sorsát. Most az utóbbi üdőbe sok fiatal ment el innét a faluból, sokan vannak odakül Magyarországon nes, s osztá úgy tovább a svédeknél, az osztrákoknál, s az Isten tudja még hol, ejsze még Amerikába es jutott belőlük, vagy egy. Vagy jönnek már ezek vissza, vagy se. Teli van a világ velünk, ahogy az ének mondja, bújdosó sós verte székelyekkel. De azért, ha jól megnézzük, nem es voltak olyan sósverték azok, akik innen elmentek. Egy se halt volna meg étlen itthon se, hanem inkább a színe, s a java ment el a falunak örökké. Ceausescu alatt is azok szögdöstek el, azok tették kockára az életjüket, azok húzták átol a Dunát, azok hagytak itt mindent, akik itthon is jól megvoltak. Sikerült ejsze az életig odakies, s adja jó Isten, hogy sikerüljön is mindenkinek, aki elment. De azért látom, hogy most is mindegyre haza-haza járnak, húsvétkor, karácsonykor, de különösen nyáron, Szent Istánkor, örökké csak itthon vannak. Úgy látszik, még se érzik jól egészen magikot odaki abba a nagy boldogságba, mert másként mit is letnének itt annyit azokkal a fényes autókkal? Mét akarnak itthon ünnepelni? Mét nincsenek ott jól, ahol vannak? De hát egyet jönnek, s egyet mennek, mind a nyüst s a borda. Mert a szülőfölddel is úgy van ejsze az ember, mint minden egyebvel, csak akkor tanulja meg igazán értékelni, amikor már nincs mit. De hát olyanok az emberek is, mint a vándormadarak, amelyikek ide vissza-vissza járnak. Mert azt még megértem, ugye, hogy sarjú csináláskor kisasszonytáján a gólyák s a fecskék elmennek innét a melegebb országokba, mert hát jő az ősz s a tél, de azt már nem értem egészen, hogy miért jönnek vissza tavasszal onnan abból a jó melegből. Hát csak azért ejsze, mert itt akarják kikőteni a fiaikot, mert hogy valójában itt van a hazáik nekik. A szülőföld az nagy dolog. A haza ott van örökké, ahol az ember születik, s ahol felnő. Így aztán az ember sorsa mégsem egészen olyan, mint a madári. Mert a madárfiak mind itt születnek, itt tanulnak meg repülni, itt készülnek fel a nagy útra, s így osztá a gólya, s a fecske nemzetnek ez volt, s ez lesz a hazája örökös időkig, de az emberek gyermekei, akik ott künn az idegenbe születnek, s ott es nőnek fel, hát azok már csak vendégek lesznek itthon a nagyapáik földjén, mert nekik már máshol van a haza, s más lesz még a nyelvik, és attól kezdve. Lehet, hogy az én dédunokáim se tudják majd megkülönböztetni az ökröt a tehentől, a lónyomot a marhanyomtól, az árpát a búzától, s a harangszót a gyárfúvástól. Kedves Mária Rádió hallgatók! A könyvforgató mai műsora itt véget ér. Mára elköszönök. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

forgató. Korábbi sorozatunkból hallhatták Táncos Vilmos Elejtett szavak című könyvét, amelyet felolvasott Ferenc Kornélia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és a Megértő Gondozás Kulcsa című adásunkat szerkeztem dr. Kis Gabriellával, akit köszöntök ezúton is. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat.
0: Kedves Gabriella, egy újabb adáshoz érkeztünk, és úgy tudom, hogy ismét van egy kedves meghívottad, ezért őt is köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Elzeszer Márta vagyok, az otthonnak egyik lakója.
0: Mindörökké ámen, köszöntöm Márta nénit. Még volt Márta néni az adásunkban, ezelőtt
2: igen,
0: egy pár hónappal.
2: Igen.
0: Köszönjük, igen, hogy visszatérő vendégünk.
2: Én is szívesen örömmel jöttem.
0: Kedves Gabriella, milyen témát hoztál a mai adásba?
1: Hát ma egy különleges alkalomról fogunk beszélni, hiszen október 1-e az időseknek a világnapja, amikor világszerte az idősek életútját, bölcsességét és emberi méltóságát ünnepeljük. Azonban ebben a hónapban nem csak az idősekre figyelünk, hanem a lélekre is, hiszen október a szűzanya hónapja, a rózsafűzér imádságnak az ideje, egy olyan imádsági, amely összekapcsolja a generációkat, és aki rendszeresen végzi, én úgy érzem, hogy kimondom, hogy gyógyulást, békét és reményt talál. És egy különös öröm számomra, hogy bemutathatom a mai rádió műsorunk alkalmával a önöknek az idősek otthonában újonnan megalakult idősek tanácsát, amely azért is jött létre, hogy a lakók hangja még erősebben hallatszódjon, és úgyhogy az otthon életében, a mindennapjaiban még inkább részesei legyenek az idős lakók, hogy jobban tudjunk figyelni a vágyaikra, a tapasztalataikra, és a saját életük szervezésébe, úgy alakulásába legyen beleszólásuk. Úgyhogy egy ilyen műsorral készültünk a mai Mária Rádiós adásra. Mai vendégem az idősek tanácsának elnöknője, Elzeszer Márta néni, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Márta néni, elnöknő asszony, először is szeretettel gratulálok az idősek tanácsának a megalakulásához. Mit jelent ez az idősek számára, és hogyan fogja Márta néni segíteni az időseknek a mindennapját?
2: Mindenképpen az idősek érdekeit fogom képviselni. Meglátogatom az ágyban fekvő betegeket, meghallgatom a javaslataikat, ha problémájuk van, közlöm az ápolás vezetővel és az igazgatónővel. Együttműködök és támogatni fogom az időseket. Segíteni fogok az otthonban lévő események szervezésében és lebonyolításában. Kb. Most csak ennyire gondoltam.
1: Kedves Márta néni, mi volt az a legfontosabb szempont, ami miatt így az otthon lakói szükségét érezték, hogy egy ilyen tanácsot

0: létrehozzanak.
1: Régebben is működött idősek tanácsa itt az otthonban, egy németországi minta szerint. Ezt megtudtam az igazgatónőtől, és őszintén ő biztatott, hogy vállaljam el. Én nem nagyon akartam, de nagyon bíztattak. A lakotársakat is megkérdezték. Már betöltöttem a 80. életévemet, nem gondoltam, hogy képes leszek rá. Féltem is tőle, de remélem, sikerülni fog.
0: Hogy tetszik érezni, hogy hogyan is fog működni az idősek tanácsa, vagy milyen ügyekbe tudnak majd dönteni, vagy javaslatot tenni?
1: Hát minden hónapban az otthon vezetőségének a gyűlésén részt veszek. Közösen megbeszéljük az észrevételeket, és bármi, ami a lakókat érinti, én azt képviselni fogom. Az otthonban 162 lakó él, mi öten vagyunk az idősek tanácsában, minden részlegről van egy-két személy. Az első ülést a héten fogjuk megtartani. Most a szüreti bárra készülünk, de november 19-ig az otthon 30 éves jubileumára készülünk. Lesz tennivaló bőven.
0: Hát tudjuk azt, hogy az otthonban a hitélet, tehát a minden vasárnapi szentmise az rendszeresen van, ahova az idősek el tudnak menni, hogyha fizikailag is úgy érzik magukat, hanem működik az otthonban egy kihangosító, ahol aki nem tud elmenni szentmisére, hallgathatja, belekapcsolódhat a szentmise áldozatba. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy azok az idősek, akik az otthonunk lakói, a hit életük gyakorlását minden nap tudják mélységesen megélni, tehát erre van lehetőség, tehát egyénileg is, de akár csoportosan, akár szintenként, részlegenként, amikor összegyűlnek. Október a szűzanya hónapja, és tudom, hogy az otthonban a rózsafüzér imádkozása különösen fontos. Mit jelent ez a közös imádság az időseknek? Hogyan erősíti a közösséget? Hogy tetszik látni, Márta néni kedves?
1: Minden délben elvégezzük az úrangyalát, ami ezen a vidéken hagyomány. Minden délután 4:30-kor hosszabban imádkozunk, ilyenkor végezzük a rózsafüzért is. Havonta 13-án a fátimai engesztelésre is sor kerül. A rózsafüzér imádkozása erőt ad, megerősíti az idős embert, a személyzetet, a közösséget.
0: Márta néni, ha úgy visszatetszik gondolni az életére, és akár így hát most október a szűzanya hónapja, hogy mi jut eszébe, mi az, amit úgy az életéből, mint tapasztalatot, mint bölcsességet, úgy meg tudna osztani a Mária Rádió hallgatókkal, amit személyesen átélt, vagy akár úgy az életéből olyan eseményt, amiben úgy tetszett érezni, hogy mintha a szűzanya kötényébe tartaná.
1: Az én életemet végigkísérte az imádság. Olyan családban nőttem fel. Mindig nagy szeretettel imádkoztam és odaadással. Minden pillanatban érzem a szűzanya segítségét, sőt, a Jóisten segítségét is. Én nem nagyon mondhatom azt, minden egy imádságom se volt, úgy, hogy ne hallgasson meg a Jóisten. Mindig éreztem. Októberben a születésnapom is van, és ezért ilyenkor többet szoktam imádkozni. Talán ez az, ami úgy októberhez kötődik, hogy olyankor mindig erősebb lelki életet éltem, mint máskor.
0: Amikor az idősekről beszélünk, idősek világnapja, hát nem mindig tudatosul az emberben, hogy telik az idő, és mindannyian öregszünk. De hogyha például visszatetszik gondolni a szülőkre, tehát úgy akár a gyermekkorra már felnőttként alakul az élet, hogy úgy, ha egy picit úgy visszatetszik időbe menni, onnan milyen emlékek jutnak eszébe Márta néninek, amit akár a Mária Rádió hallgatók példának vehetnének, hogy családon belül mennyire fontos ugye a hitéletnek a gyakorlása, mert hogy emögött, a hitélet mögött annyi minden rejlik.
1: Hát én azt hiszem, a múltkor is elmondtam, amikor itt voltam, hogy én olyan családban nőttem fel, ahol az ima kötelező volt. Nem csak úgy, hogy kisgyerekek nem tudják azt, hogy most imádkozok. Azt mondja a szülői édesanyám, imádkozzál, imádkozik. De azután a rendszeres ima nagyon elmélyül az emberbe. Szinte megszokottá válik, és hiányzik. Úgyhogy kell imádkozni. Hát én a szülő, édesapám meghalt a háborúba, úgyhogy én rá nem is emlékszem egyáltalán. Édesanyám nevelt fel egyedül hármunkat, még van két testvérem, és ő nagyon szigorúan nevelt minket. A gyerekkorom, hát az, azt hiszem, hogy minden embernek a legszebb a gyerekkora. Ott minden emlék, ott nincs az, hogy ez vagy az vagy az. Minden, ha kellemetlen volt, ha most nagyon meg van szépülve. Az idővel megszépülnek, amikor főként, amikor hát kellemetlenségek egy gyerek életében, az, hogy megszidják, megfenyítik, szóval na. És ez nálam is megvolt, de különösebben semmi az ima, az rendszeres ott nálunk a családban.
0: Igen, én is olyan könnyen tudok kapcsolódni ehhez az érzéshez, a rendszeres imádsághoz, a szűzanya tiszteletéhez, hiszen tehát nálunk is hasonló volt, és az ember a gyermek korából táplálkozik, és hogyha visszagondolok, tehát nálunk is esténként, tehát úgy sokszor visszacseng a fülembe, ahogy közösen édesanyámmal, édesapámmal is, ahogy együtt imádkoztunk és végeztük az esti imádságot. Nagyon mély benyomást tett rám, és én azt gondolom, hogy az egész életemet meghatározta, hogy bármilyen nehézség volt, mert minden embernek van az életébe. Itt is látjuk, tehát, hogy van 162 idős személy, 162 életút, és 108 munkatárs, 108 munkatársnak 108 féle életútja, de hogyha megtanuljuk időbe, hogy van egy kapaszkodó számunkra, akkor ebben a kapaszkodóban nem csalatkozunk. Tehát minden, még a nehézségek is valahogy úgy alakulnak az életünkbe, hogy végül, hogyha visszatekintünk, akkor hát én személyesen, hogyha magamról beszélek, tehát valahogy úgy érzem, hogy mindaz, ami nehézség volt az életemben, szükségem volt rá, hogy alakítson, mert hogy...
1: Hogyha... Ez határozottan. Az ember azt gondolja, hogy ezt a bajt hogy fogom elviselni, ezt a... És a végén rájön arra, hogy ezzel milyen jót tett vele a Jóisten, hogy ezt adta. Mert visszafordult jóra a végén. Szükség volt rá.
0: Igen. Tehát mintha... Tehát át is alakulhat igen. Az életünk.
1: Igen.
0: És tetszett mondani Márta néni drága, hogy nagyon gyakran látogatja az ágyba fekvő betegeket. Igen. Mi az, amit tetszik tapasztalni? Hogyha például arra gondolunk, hogy minden emberben, minden beteg emberben Jézus Krisztust láthatjuk, tehát őt fedezhetjük fel, hogyha ezzel az érzéssel megy be a szobába egy beteghez, mi az, amit úgy tetszik érezni?
1: Elsősorban a szenvedő betegeket nagyon sajnálom. És próbálom erősíteni. Van, akinek nagyon segít a hit. Van, akinek nem. Azt hiszem, azon túl van már. Vagy nem volt vallásos, vagy túl van már rajta azon, hogy tudjon imádkozni. Mert olyan is van, hogy az ember nem tud imádkozni. És ilyenkor kérjük a szűzanyát, hogy imádkozzon helyettünk, vagy helyette. De én nagyon-nagyon sajnálom a betegeket. Engem megvisel ez a dolog. Én érzem, hogy este sokkal-sokkal nem is kimerültebb, hanem valahogy nem vagyok olyan reményteljes, mint máskor, amikor nem, nincs valami ilyen élménye. Engem megvisel.
0: Mert hogy sajnálat, tetszik rájuk, rájuk nézni.
1: És arra is gondolok, hogy ki tudja velem is, hogy lesz ilyenkor.
0: Viszont ha az az érzés, ezt azért az ápolónőknek is szoktam mondani, és számomra is mindig megerősítés volt annak idején, Tegzes Katalin segítőnővér indított el erre a az útra, tehát még 1994-ben is az ő hangja is mindig visszacseng, és erőforrás számomra, hogyha nem a sajnálattal, nem sajnáljuk a beteget, hanem együtt érzünk, de hogy ez a segítő szándék, a segítés, hogy akár tudok adni egy pohár vizet, akár megsimogatom, akár a bárnát megigazítom a feje alatt, hogy a segítésnek az öröme erősebb kell legyen, mint a sajnálat, mert hogy igazából akkor tudunk segíteni, hogyha együtt érzőek vagyunk a betegekkel, viszont ha nagyon sajnáljuk, akkor lehet, hogy elgyengít, abban a pillanatban akár gyengébbnek is érezhetjük magunkat, mert ez az emberi érzés.
1: Nem vagyok egy gyengülős típusú, egyáltalán. Én eléggé erős ember vagyok. De nagyon sajnálom akkor a beteget, amikor látom, hogy el is van keseredve.
0: Ez az. Igen.
1: Látom, hogy a lelke is erősen beteg. És az mindig nagyon jó érzéssel tölt el, ha érzem, hogy tudtam valamit is segíteni neki. És amikor azt mondják, hogy a Jóisten áldja meg minden lépését, az mindennel a világon, ami nagy felér. Nagy boldogság az. Ezt másképp nem lehet elérni, ezt az érzést.
0: Olyan szép, amit most tetszik mondani, és én látom most Márta néninek az arcát. Sajnálom, hogy a Mária Rádió hallgatók nem látják, de hogy az az érzés, ami most átjött, ez a boldogság, ez az örömérzés, ez valóban felülmúl mindent, amit az ember, akár úgy a sajnálattal is, amit átélünk, mert olyan csodálatos, amikor megfogjuk egy beteg ember kezét, támogatást tudunk nyújtani, és az is, amit az előbb tetszett mondani, hogy vajon velem majd mi lesz. Tehát, hogy sose tudjuk, és hogy milyen csodálatos erőt kapunk ehhez a Jóistentől, a szűzanyától, hogy tudjuk bátorítani azokat a betegeket, akik akár magányosak, akik egyedül vannak lelkileg, mert itt is például egy közösségben vagyunk, vagy egy ágyfakőbetegnek is, ott a szobatársa, nővérek mennek be, bemegyünk, beszélgetünk, Márta néni is rendszeresen látogatja, de az, amit én kihangosítanék, az az egyedülét, amit lelkileg él meg valaki, amikor lehet, hogy az egyedülét egy olyan fájdalommal társul, ami nem oldódott meg. És itt akár a családdal való kapcsolat, amit én úgy kiemelnék, hogy mennyire fontos és milyen nagy erőforrás tud lenni a családdal való kapcsolat és a békés kapcsolat. Tehát, hogy az, amikor érzi az ember, hogy több segítségre van szüksége, mint amit akár a család tudna nyújtani, viszont mégis érzi a családnak a jelenlétét, a családnak a támogatását, és egy olyan mondhatjuk úgy, hogy egy olyan kapcsolódást, ami ezen az úton, életének a végső szakaszában meg tudja tartani. Tehát el tudja kísérni, meg tudja tartani a beteg embert, azt, aki valóban úgy érzi, hogy lelkileg egyedül van. És hogy emellett nem mehetünk el, mert ez olyan fontos, annyira lényeges, mivel hogy minden ember a saját életért, a saját létéért felel, viszont mégis egy közösségbe élünk, és egymásért is felelősséget hordozunk.
1: Igen. Én a nővéreknek is elmondtam, vagy gondozok, vagy ápolok, vagy nem tudom ki, hogy amit csinálnak, az imádság, ha szívvel csinálják. Az a legkomolyabb imádság, ami létezik. Ott teljesen a tettekben nyilvánul meg mi, a szeretet.
0: Igen, ez olyan csodálatos, és...
1: Nagyon szép mesterségük van, vagy munkájuk van, ez biztos. De nehéz, nagyon.
0: Azt szoktam mondani, hogy az ápolónőknek a Jóisten olyanok, mint az angyalok, és mindenki, aki beteget ápol, akár a saját otthonába, hogy nem látjuk, de mintha tényleg volna két szárnya, és az valahogy úgy érzem, hogy ezen az úton csak a szűzanya segítségével lehet haladni, mert onnan jön az erő, ha eléggé nyitottak vagyunk. Mert hogy vállaljuk a betegeknek a gondozását, és aki a saját családjába gondoz idős beteget, annak a számára is nagyon fontos, hogy ne csak lefele a betegre tekintsen, hanem befele a lelkére, és felfele a Jóisten fele, ahonnan jön az erő. És akkor fogja érezni, hogy nincs egyedül. És hogy olyan sokan vagyunk, akik tudunk kapcsolódni így lelkileg ebbe a folyamatba, ebbe a munkába, vagy ebbe a hivatásnak, inkább a hivatásnak, hivatást nevezném is. És Márta néni, mint az idősek tanácsának az elnöknője, hatalmas támasz számunkra, és hatalmas erőforrás, mert itt egy nagy család él együtt, akik különböző helységekből jönnek be, és mégis össze tudunk kapcsolódni, és mint ahogy a rózsafűzérnek a kis gyöngy szemeit látjuk, ahogy összekapcsol, ugyanúgy kapcsol minket is.
1: Igen.
0: Márta néni édes, ha egyetlen üzenetet küldhetne úgy az időseknek, az idősek világnapja, a betegek világnapja alkalmából, úgy mi lenne az?
1: Hát az, hogy bízzanak a jó Istenben, és bízzanak szilárdan az otthon vezetőségében is, akik mindent megtesznek azért, hogy a rájuk bízott életet minél elfogadhatóbbá tegyék. A Mária Rádió hallgatóit is szeretettel köszöntöm. Érezzék magukat nagyon jól a család melegében, s ha magányosan érzik magukat, jöjjenek bátran a mi otthonunkba. Egészen biztos, garantált, hogy jól fogják érezni magukat.
0: Kedves Mária Rádió hallgatóink, én szívből köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a lélekemelő beszélgetésen. Az idősek világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy az idősek nem csupán a múltat hordozzák, hanem a jelenben is értéket, bölcsességet és szeretetet adnak mindannyiunknak. És az idősek tanácsának a megalakulása azt üzeni, hogy minden életkorban nagyon-nagyon fontos a hangjuk, a véleményük, és az, hogy közösségben élhessenek. A szűzanya hónapjában pedig a közös imádság összekapcsolja az otthonlakóit, a munkatársakat, összekapcsolja a hitéletet élő híveket, a Mária Rádió hallgatókat is, és én hiszem azt, hogy ez egy olyan szeretetlánc, amelyben minden szem egy-egy emberi történetet, egy-egy életútat képvisel, és ez egy közös imádság, amelynek óriási értéke és megtartó, életadó ereje van. Mindenkinek kívánunk áldott, békés és szeretetteljes szűzanya hónapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Nehéz megszólalni ezek után. Én köszönöm szépen, kedves Gabriella és kedves Márta néni, ezt a tartalmas beszélgetést. Én csak hallgattam, füleltem, mint a kisgyermek, mikor leül akár a nagymamája mellé, és azokat a régi történeteket felelevenítik. Olyan jó volt hallgatni. Köszönöm szépen. A Jóisten áldását kérem munkátokra, életetekre, hogy sok ember életébe örömöt vigyetek, és természetesen a szűzanya oltalmát is kérem.
0: Isten hallgassa meg, köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellát hallották Elzeszer Márta nénivel beszélgetni az idősek napja kapcsán. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás a már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. Az emlékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os vers sorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja, azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmányt. Máté 5. fejezet 13-16-os vers sorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézi sorozatát, az elmélkedését.
2: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
3: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس أنتم نور العالم لا تخفى مدينة قائمة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. كلام الرب.
4: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
5: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.
5: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Folytatva emlékezésünket a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióról. Ma annak első részének negyedik fejezetét vesszük, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünk egy gyermekei akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját, a népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra teremtetett, hogy fölfelé Isten felé tekintsen. A zsinati atyák arra emlékeztetnek, hogy az egyház küldetéséhez hozzátartozik a földi társadalom építéséhez való hozzájárulás. Módszerei és céljai elsősorban nem politikai természetűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságoságért, a békéért és a testvériségért való munkálkodásban áll. A Krisztus az igaz, aki az igazságtalanokért halt meg, imádó hívő nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását, ahogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása irányt mutat a keresztény cselekvésének, ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium Express külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kerességük erejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik. Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi, és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát, és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertető jele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon.

0: Kedves hallgatók, most különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya mai katekézisét. Most francia nyelven kezdődik. Természetesen, ahogy mondtam, felkérik a Szent Atyát, hogy a végén majd a kegytárgyak megáldása után adja elnézést apostoli áldását házasokra, gyerekekre, betegekre, és ez az áldás érvényes természetesen mindazok számára is, akik az éter hullámain, vagy akár élőben, képekben is követik a mai audienciát.
1: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, notre réflexion porte aujourd'hui sur le quatrième chapitre de la première partie de Constitution conciliaire Gaudium et Spes, consacrée à la mission de l'Église dans le monde contemporain.
0: Constitution fejezetéről elmélkedünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium et Spes külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének. Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyházmegyéből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat. Testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket! Most visszafordítják francia nyelvre, amit a Szent Atya olaszul mondott.
1: D'Arras, de Marseille et le groupe de gens du voyage ainsi que les fidèles venus du Sénégal. Frères et sœurs, apprenons à cultiver l'ouverture d'esprit et la capacité de porter un regard positif sur les personnes afin de les aider à accueillir le message évangélique et à devenir des semeurs d'espérance dans la société. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes, considering the Church's mission.
2: Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról az egyház küldetését szemlélve, ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretet tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez.
1: Are called to animate the culture in which they live with a Christian spirit.
2: Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek. Isten országának építésére szóló meghívásunkban újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: Upon each of you and your families,
2: mindannyiótokra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békejét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im ersten Teil des vierten Kapitels der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes spricht das zweite Vatikanische Konzil über die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute. Die Kirche lebt und
2: az egyház a világban él és működik,
3: zugleich aber ist sie,
2: ugyanakkor,
3: wie der heilige Augustinus sagt,
2: Szent Ágoston mondja,
3: mit Gott schon
2: ő maga a már Istennel kiengesztelődött világ,
3: mundus
2: reconciliatus ecclesia latinum.
3: So macht sie das Geheimnis Gottes,
2: így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját,
3: und erschließt
2: és egyúttal segíti az embert saját létezését. Megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében.
3: Zudem trägt die Kirche zum Aufbau der
2: földi társadalom építéséhez is, amely Krisztusban éri el beteljesedését. Különösen a hívő világiak kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot, és az emberi sors közösségben Krisztus tanúi legyenek.
3: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa.
2: Köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdist tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
3: Besonders die jungen Männer aus der schweizerischen Eidgenossenschaft, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Allen wünsche ich einen guten Aufenthalt hier in Rom. Möge der Herr euch segnen und euch immer beschützen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
2: kedves testvérek, ebben a katekézisben a Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
3: Sino que contribuye a construirla mediante el testimonio de la fe y la caridad.
2: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó. Szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek engedelmesek
3: desde su propio estado de vida,
2: a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm. Most következik a kínai beszámoló, összefoglaló.
4: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们

0: 教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹，我们继续关于论教会在现代世界牧职宪章的反思，在当代世界中斟酌教会的使命。如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。教会在福音的光照下分辨时代的印记，践行这份职责，帮助人们回应生命中那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者与圣神的恩宠合作，力求成圣。具体而言，每一位平信徒都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺，如此我们才算是所有人的希望标志。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
2: Szívből köszöntöm a kínai nyelvű híveket, kedves testvérek, Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején. Szívből megáldalak benneteket.
0: Jön Mária, Jézus 的母亲，在你们困难与苦难时，成为你们的避难所与力量。我由衷地降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera.
1: Os portugueses nyelven foglalják össze.
0: Por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O quarto capítulo da primeira parte do documento trata da missão da Igreja.
1: O documento Gaudium et Spes constitui
0: as atividades que o detêxe vai fazer com a caridade.
1: Ez a küldetés elsősorban a hit és a szeretet tanús áttételében valósul meg, az igazságosságét, a békét és a testvériségét végzett munkában.
0: Para cumprir com eficácia esta missão evangélica,
1: evangéliumi küldetésének hatékony teljesítéséhez minden megkereszteltnek együtt kell működnie a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen és következetes cselekedetekben nyilvánuljon meg. Az Egyház, miközben az emberi történelem útján jár, célul tűzi maga elé Isten országának eljövetelét és az egész emberi nem.

szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából dél van, megkondultak a harangok, imára hívnak minnyájunkat. Ezen a szép ünnepnapon kulcsoljuk össze imára kezünket, és imádkozzuk el együtt a déli úrangyalaimát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát, felajánlva hálából a szűzanyának, aki édesanyai jóságával gondoskodik rólunk, és mindig az ő szent fiához vezet. Imádkozzunk a betegekért, ágyhoz-házhoz kötöttekért, akik kórházi ágyon várják a gyógyulást, kisbabákért, kismamákért, családokért, fiatalokért, és minden szándékot, amit most megfogalmaztak a szívükben, tegyenek a Jóisten színe elé. Mi is ezt tesszük. Tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhi befogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olcsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogad tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem, törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor, ezt tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr.
1: Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, segíts meg engem! Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem!
0: Érje szégyen és gyalázat azokat, akik veszemre törnek.
1: Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak.
0: Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolodnak, úgy kell neki, úgy kell.
1: Újjongjanak, s örvendjenek benned, akik téged keresnek.
0: Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám.
0: Segítöm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlek egy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem.
0: Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk, és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet.
1: Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok.
0: Remeghet a föld és minden lakója. Oszlopainak szilárd alapot vetettem.
1: A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést. A bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen.
0: Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen. Ne beszéljetek vakmerően, gőgösen.
1: Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felül jön a segítség.
0: Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja.
1: Kehely van az Úr kezében, tele habzó fűszeres borral.
0: Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük, meg kell inniuk a föld bűnöseinek.
1: Én pedig szüntelen újjongok, Jákob istenének énekelek.
0: Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
0: Legyen velünk, Uram, a te irgalmad,
1: amint beléd vetjük reménységünket.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Búcsúznak Önöktől.
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, amint ígértük, a Déli Magazinnal. Várjuk a kedves hallgatókat, a mai adás szerkesztői köszöntik Önöket,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel jelentkezünk, műsorajánlókat fogunk beolvasni, átnézzük az időjárást, hőmérsékleti értékeket is hallhatnak, majd átnézzük, meghallgatjuk a nap örömhírét ismétlésben Baróti Tibor Csikkozmási plébános tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében pedig a film világába vezetjük, kalauzoljuk Önöket. Éppen azon gondolkoztam, hogy milyen rég, hogy szerkesztjük ezt a film ajánlót. Azt hiszem, hogy a pandémia alatt.
1: Valószínű már
0: akkor.
1: És igen. A szenteket lassan kimerítjük.
0: Igen, igen. Úgyhogy jó lenne, ha már valami új filmet is feltennének, mert a régieket kell elővegyük, de hogy a szentek életében nincs ilyen, hogy régi, hiszen mindig aktuális, amit mondanak.
1: És mindig megható az élettörténet.
0: Pontosan, úgyhogy reméljük, hogy a mai filmajánló is érdekes lesz, és választják majd a kedves hallgatók ezt a filmet. A Vilai Szent Terézre emlékezünk október 15-én, ugye egyháztanító is, ezért gondoltuk, hogy az ő életéről hozunk egy filmet, hiszen több film is készült, de most egyet sorra veszük őket.
1: Igen, és az adásidőnk végén majd egy műsorismertetőt hallhatnak a kedves hallgatók, azzal fogunk búcsúzni Önöktől. Kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 19 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók. Pénteken délelőtt 10 órától a Gyergyószent Miklósi Szent Miklós plébánián, délután 1 órakor a Székelyudvarhelyi stúdióban tartunk önkéntes találkozót. Október 12-én délután 1 órától a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián, 15:30-kor a Sepsi Szent Györgyi stúdióban, míg október 13-án délelőtt 11 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, délután 3 órakor pedig a Szentegyházi Szent András plébánián lesz önkéntes találkozó. Október 14-én déli 12 órára Temesvárra, a Józsefvárosi plébánia hittantermébe, délután 4 órára Aradra, a belvárosi plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. A bánsági hegyvidéki német hívek zarándoklata Mária Csiklovára.
1: Ma Szűz Mária, a rózsafüzér királynője ünnepén kerül sor a bánsági hegyvidéki német anyanyelvű katolikusok éves zarándoklatára, Mária Csiklovára. A szentmisét a kegytemplomban délután 5 órakor Szabó Tibériu atya, Oravica bányai Aninai és Tájer Laki plébános celebrálja. Ez az esemény hitben és a Szűz Mária iránti tiszteletben egyesíti valamennyi gyermekét. Audiovizuális performance és kiállítás Sepsi Szent Györgyön.
0: A Sepsi Szent Györgyi Magma kortárs művészeti kiállító térben Noise Silence címmel nyílik audiovizuális performance és kiállítás. A projekt Bodoki Halmen Zsolt pszichiátriai kezelései és felépülési folyamata során született személyes jegyzeteiből, szövegeiből és megéléseiből indul ki. A multidisciplináris performance, a költészet, a vizuális művészetek és a kísérleti zene segítségével nyit párbeszédet a mentális egészségről.
1: A program ma este 6 órától kapunyítás és kiállítás megtekintésével kezdődik. Javasolják a látogatóknak, hogy korábban érkezzenek, hogy ráhangolódhassanak az eseményre. 7 órától Bodoki Halmen Zsolt performansza, 7:30-tól beszélgetés lesz az alkotóval, illetve Bogdán Zenkő projektmenedzserrel. Moderátor Miklós Szilárd. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a performance egyebek között olyan érzékeny témákat érint, mint a nehéz mentális állapotok, az előadás, az intenzív élmények és a feldolgozott témák miatt felnőtt közönségnek ajánlott. A kiállítás október 8-án, 9-én 11 és 19 óra között látogatható. A belépés díjtalan. Dokumentumfilm Erkel Ferencről.
0: Szeretettel várnak minden érdeklődőt holnap a Kovásznai Művelődési Központba a Mi Erkelünk című dokumentumfilm vetítésére. Egy különleges filmes utazás Erkel Ferenc életének és munkásságának nyomában, amely közelebb hozza a magyar himnusz zeneszerzőjének személyét, életútját és zenei örökségét. A vetítés délután 1 és 6 órától lesz, a belépés ingyenes. Audiovizuális koncert Székelyudvarhelyen.
1: Hangfestményes audiovizuális koncertre hív a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont, a Székelyudvarhelyi Haász Rezső Múzeum, a Székelyföld Napok eseménysorozat részeként pénteken este 6 órától a Kossuth Lajos utcai képtárba. Az audiovizuális koncert Zsigmond Aranka képzőművész vizuális világába vezető érzéki utazás lesz, ahol Czári Tibor zeneszerző kompozíciói új jelentést adhatnak a festményeknek. A klasszikus, kortárs és népzenei elemekből építkező hangfestményekben a székely kulturális örökség és a kortárs művészi kifejezés találkozik. szülők iskolája Sepsiszentgyörgyön.
0: Pénteken este 7 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián zajló szülők iskolája program keretében Száva Péter hitoktató és családapa tart előadást Hit és család címmel. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Könyvbemutató Marosvásárhelyen.
1: Magyari Tekla, Hazám könnye című kötete érzékeny és elgondolkodtató. Minden ház falai között történetek maradnak, örömök, veszteségek, elhallgatott problémák, olyasmik, amiket az ember naponta magával visz, vagy éppen maga mögött hagy. Ezekről és a kötet megszületésének történetéről mesél könyvbemutatóján a Nőileg magazin főszerkesztője október 15-én este 6 órától a Marosvásárhelyi Stúdium Hubban, a szerző a helyszínen dedikál is. Ünnepi Szent Mise Kolozsváron.
0: A Piarista Rend magyar tartománya és a Kolozsvári Piarista Misszió szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Piarista Rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulóján tartandó ünnepi szentmisére október 15-én este 7 órára a Piarista templomba. A szentmisét Schönberger Jenő Szatmári megyés püspök a Piarista Rend romániai tartományának hivatalos képviselője mutatja be.

0: Híreink végén pedig az időjárásról is hallhatnak. Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de kelet felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Több felé megélénkül a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban pedig 21 és 27 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, eső, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 20 és 28 fok között alakul.
1: És nézzük át, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma délben 12 órakor Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. 21 fok a legmagasabb hőmérséklet, amit jelentettek Aradról, Nagyváradról és Zilahról. Ezt követi 20 fokkal Szatmárnémeti, Resicabánya, 19 fokot mértek Nagybányán és Temesváron. 18 fokot jelentettek Besztercéről.
0: 17 fokot mértek Dicsőszentmártonban, Fogarason, Kézdivásárhelyen, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen. 16 fokot jelentettek Díváról, Máramaros szigetről, Marosvásárhelyről, Nagysármáson, és itt Sepsiszentgyörgyön is 16 fokot mértek. 15 fok volt Brassóban, Désen, Gyulafehérváron és Tordán is. 14 fokot jelentettek Barótról, Csíkszeredából, Kolozsvárról.
1: Egy fokot Gyergyóalfaluból jelentettek, és 12 fokot Maroshévízen mértek. Ezek a legalacsonyabb hőmérsékletek, amit mértek itt az Erdélyi medencében.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal. Legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac.mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ma Lukács evangéliumából, a 11. fejezetből az első 4 verset hallottuk, az Úr imádságának egy rövidebb változatát, a hosszabbat Máté evangéliuma közli. Olykor csapdába eshetünk, amikor jól ismert szentírási részeket hallunk, de még inkább, amikor a mindennapi imádságról elmélkedünk. Megkísért bennünket az a gondolat, hogy ezt már úgy is tudom, ezt már sokszor hallottam, minden szavát ismerem, vagy sorolhatnánk, még milyen gondolatok vesznek bennünket birtokukba. Legyen ez a kiinduló pontunk ebben az elmélkedésben. Hallgassuk még egyszer úgy az Úr szavát, mint a tanítvány, aki arra vágyik, hogy imádkozzék, úgy, mint Jézus. Hogy olyan bizalommal szólítsa meg az Urat, Izrael Istenét, mint Jézus. A vágy, hogy neki is legyen egy kapcsolata az Istennel, amely egészen személyes, meghitt atyai. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Az Atya, akit néven szólítunk, aki hallgat ránk, aki nevében erő van és üdvösség, ez az első és legdöbbenetesebb vágy, teremtmény gyermeke legyen az ő teremtőjének. Nincs egyedül. Az ország. Minden nap tapasztaljuk, nem mindegy, milyen országban élünk, hogy milyen hatalom uralkodik, diktál, irányít, törvénykezik fölöttünk. Az Atya országának megvalósulására vágyunk, hogy legyen itt is olyan uralom, legyen az Isten országa. Ne legyen többé gonoszság,

Urasága, bűn okozta kitaszítottság. Legyen az ország, amelyben a tanítvány él, az atya országa. Az életem határai, az ország határai, a szívem az ország fővárosa. Ott legyen először az Isten uralma. Uralkodjék bennem általam az Isten. Valósuljon meg bennem az ő országának ereje. Táplálékunk a mindennapi kenyér, az élet alapfeltétele, tőle származik. Az Úr igéje táplálék, az Úr teste táplálék, az Isten akarata táplálék. A mindennapi kenyér élet Krisztus táplálék. Aztán a megbocsátás. A megbocsátás pedig a szabad szív. Az Isten gyermekeit a szeretet és az irgalom járja át, mert ők azok, akik az egységet és nem a széthúzást, az önzést szolgálják, mégis tudatában annak, hogy vannak eredendő kísértések és megpróbáltatások, próbatételek és nehézségek, melyekben az Atya sohasem hagy egyedül erőnk fölött megkísértetni. A mi atyánk jól ismert szavaival elmélkedve ma egy-egy gondolatot, egy képet vagy egy érzést vihetek magammal. Magammal vihetem az Atya nevének ismételgetését, hogy megszentelődjék, megdicsőjön bennem. Annak az országnak a képét, amely az én testemben mutatkozik meg, annak a mindennapi kenyérnek a vágyát, amely táplálja az életemet, annak a vágya, hogy jól tudjunk megbocsátani, és egész életet éljünk, és annak a reménye, hogy sohasem vagyunk erőnk fölött megkísértve.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a nap evangéliumát hallgattuk ismétlésben Baróti Tibor Csikkozmási plébános tolmácsolásában. Köszönjük szépen az atyának a hozzáfűzött szép gondolatokat, amint hallottuk. Az Úr igéje, az Úr teste, az Úr akarata egy táplálék, és táplálkozzunk vele minél gyakrabban, hogy velünk legyen mindig a jó Isten. Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 39 perc. Önök az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójának adását hallgatják. Hallgatunk egy kis zenét, majd kezdetét veszi a nap előkészített témája, mint mondtuk, film bemutatóval jelentkezünk. Köszöntjük azokat a hallgatóinkat, akik később kapcsolódtak adásunkba. További kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban. Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai Déli Magazinunk előkészített témájához, a filmajánlóhoz. Említettük már a bevezetőben, hogy Avilai Szent Teréz életéről készült filmet fogjuk bemutatni, egyik filmet, hiszen több film is készült, amit mi hoztunk, ez egy 8 részes film, amúgy tartalmas élete volt, nagyon aktív volt Avilai Szent Teréz, úgyhogy gondolom, hogy ezért is készült egy ilyen hosszú filmsorozat. 1984-ben készült ez a sorozat, 2015-ben még megjelent egy rövid film, egy 100 perces film, és 2023-ban ismét egy. Ezt a kettőt, az utóbbit azért említjük meg, mert fizetős oldalakon megtalálhatók, ha valaki nagyon meg szeretné nézni, megnézheti. Az a címe mindkettőnek, hogy Terézá, az egyik az Avilai Szent Teréz kísértéseiről szól, és a másik az egy ilyen életrajzi film. De amit mi hoztunk, ez a 8 részes filmsorozat, amúgy minden rész 1 órás.
1: Igen.
0: És azért gondoltunk erre a filmre, mert ebben a hónapban emléknapja van, és egy különleges szent, úgy nem csak a szentek között, hanem nők között is.
1: És emberként is, igen, hogyha egy mondatban kellene őt jellemezni, akkor azt mondanám el róla, hogy egy asszony volt, aki Istennel akart élni egész életében, ez volt a legnagyobb vágya. Tágabb fogalomban, hát elmondhatjuk róla, hogy ő volt a spanyol kármelita rend nagy reformátora, mellette misztikus volt, író volt, művei jelentek meg, mint például az Önéletrajza, a Belső Várkastély, a Tökéletesség útja. Na de lássuk egy kicsit részletesebben, hogy mikor is született ő, az 1500-as évek szülöttje volt, pontosabban 1515-ben született Avillában, Spanyolországban, és mint általában nagyon sok szent már gyerekkorában nagy érdeklődést mutatott a hit és a szentek élete iránt. Én annyira tudom csodálni, amikor ezeket az ajándékokat megkapják emberek, mert hát embernek születik minden szent is, és majd az életével válik, az életét, ahogy megéli, azzal tud szenté válni. Ő is már gyerekként nagy érdeklődést mutatott a hit iránt. A fiatal lányként kérte a felvételét az avilai kármelita kolostorba. Nagyon érdekes a filmben, ahogy az anya, aki akkor azt a kolostort vezette, próbálja őt rávezetni arra, hogy tehát itt engedelmeskedni kell. De itt bizonyos emberi dolgokról le kell mondani, és ő készségesen válaszolt, hogy ő mindenre rákészült, ő engedelmeskedni fog, viszont ahogy bevették a rendbe, mert bevették nagy szeretettel, nagy küzdelmekkel ment át.
0: Bizony, hogy kívülről könnyebb a...
1: Igen, és komoly belső küzdelmei voltak, ő nagyon szerette a Jóistent, de az első részben és az első időben, ahogy a filmben majd a kedves hallgatók, ha megnézik, láthatják, nem ment neki könnyen az imádság, nem tudott könnyen lemondani, nem volt olyan könnyű, hogy elfogadja a szerzetesi életet. Komoly küzdelmei voltak, de sikerült. És amikor sikerült mélyebb ima életet éljen, akkor jött a nagy változás az életében, és érezte azt, hogy Isten nagyon közel van hozzá. Írásaiban ezekről őszintén beszél, és azt írja, hogy azért, hogy meg akarja ismertetni mindenkivel, hogy az imádság valóban személyes találkozás lehet Istennel, tehát ima által sikerült neki elérje azt, hogy közel kerüljön a jó Istenhez, viszont ahogy a kármelita rendbe belépett, rögtön látta azt, hogy szükség van a megújulásra. egy át kellett reformálni az akkori kármelita rendet, vissza akarta vezetni a szerzetesi életet az egyszerűséghez, a szegénységhez, a közösségi imához és az Istennek való teljesebb odaadáshoz. Ezek voltak a célkitűzései, ezekért harcolt, és sok ellenállással, nehézséggel találkozott. Mégis volt ereje nagy dolgokat megvalósítani, mert nagyon sok kolostort épített, volt egy nagy segítsége is, fontos társa lett a munkájában Keresztes Szent János által. Tehát a mai ember számára, hogyha azon gondolkozunk, hogy ő mit is akart üzenni a munkájával, talán azt láthatjuk, hogy ő sem egy tökéletes emberként indult. Volt benne félelem, volt benne bizonytalanság, küzdött, el tudott fáradni, tehát nem volt ő egy földön túli lény, de azt is megtanulta, és talán ezért sikerült neki ilyen nagy dolgokat véghez vinnie, hogy megtanulta azt, hogy az Istennel való élet nem azt jelenti, hogy az embernek nincsenek nehézségei, hanem azt jelenti, hogy a nehézségei közt nincs egyedül. Van segítsége, ott van vele a jó Isten.
0: Igen, közben eszembe jutott, van egy nagyon híres mondata, amit az Önéletrajz című művében olvashatnak azok, akik az élete iránt érdeklődnek, és ez ugye a filmben is úgy visszatükröződik, azt mondja, hogy az én véleményem szerint a belső ima nem más, mint egy olyan barátnál időzni, akivel szívesen, gyakran jövünk össze kettesben, hogy nála legyünk, mivel tudjuk, hogy szeret minket.
1: Milyen szép.
0: Igen, és ezt ugye a filmben is azért látszik, hogy tényleg megbeszéli a jó Istennel, mert nagyon sok nehézség volt. Engem különösen az ragadott meg így a film kapcsán, hogy tehát ő eldöntötte, hogy megújítja, látta, hogy szükséges ez a reform, de mindenki nem örvendett, nem mondták, hogy hú, de jó ötlet, na gyere, akkor segítünk.
1: Elképzelhető, hogy egy régi megszokott rendszert ő át akart, tehát szigorúbbá akart végül is tenni, és ezt persze, hogy nem fogadták olyan könnyen. Nekem az a kép maradt meg a filmből, amikor beszél egy nagy Jézus kép előtt térdel, és beszél a Jóistenhez, és nem kap választ, mert ő is egy idő után tudott kommunikálni Jézussal, és az az erős könyörgés, az a nagy hittelteli beszéd, ahogy ő szól Istenhez, hogy mutasd már meg magad, válaszolj nekem, mert szükségem van rád.
0: Igen, a kitartás az nagyon, számomra nagyon példaértékű volt, hogy minden akadályt, volt olyan hely, ahova nem fogadták őket, nem akarták a kolostort, mert sokszor egy-egy régi házat megvett és átalakították, és olyan volt, hogy éjjel, hát abban az időben, az 1500-as években nem ültek be az autóba, s hip-hopot voltak, igen, vagy felültek a repülőre, hogy napokig szekéren utaztak, és nagyon beteg volt, és nagyon rosszul volt, és az Isten iránti szeretet vezette, és éjszaka, mire reggel felkeltek a város vagy a falucska lakói, már a kolostor megvolt, be volt
1: igen,
0: rendezve.
1: Tehát nem adta fel a kudarcok ellen, nem, tehát hogyha nem szembesült a nehézségekkel is, de ezt tudja adni az Istenben való hit, az isteni segítség, hogy nem törte le őt a kudarc, mert volt elég sokban része, hanem erőt adott neki, és őt nevezik még úton levő misztikusnak is.
0: Állandóan úton volt
1: fogva, hogy mindig utazott és kolostorokat alapított, mégis élete végére egy nagy tekintélyt szerzett magának. Viszont ez soha nem veszítette el az egyszerűségét, ez úgymond nem szállt a dicsőség a fejébe, hogy ő milyen nagy dolgokat valósított meg, hanem az a mély lelki élet, amit ő megélt, sikerült ezáltal megőriznie az alázatosságát élete végéig. Ő 1582-ben halt meg, október 4-én Alba de Torresben, és az utolsó szavai közt ezt a mondatot őrizte meg a hagyomány: Uram, itt az idő, hogy útra keljünk. Tehát végig Isten kapcsolata volt, igen. 1622-ben szentté avatták, és 1970-ben 6. Pál pápa az első női egyház doktorrá nyilvánította. Ha az egész filmet egy mondatba össze szeretnénk foglalni, vagy nézzük át az üzenetét, talán azt lehetne kihozni az egész életéből, imáiból, munkásságából, hogy ne féljünk közelebb engedni Istent az életünkhöz. Bízzunk abban, hogy ő mindig segítséget ad, hogyha kérjük, és akkor azt meg is tudjuk kapni.
0: Legyen ez a végszó, mert közben nézem, hogy mi itt nagyon szépen el tudnánk beszélgetni. A kedves hallgatók, ha meg szeretnék nézni ezt a filmet, a Katolikus Hitvédelem és Megújulás oldalán, a KHM oldalon találhatják. A Vilai Szent Teréz, ez a film címe, 1984-ben jelent meg, és 8 részes. Ezen az oldalon amúgy nagyon sok film van. Van egy ilyen menüpont, hogy noha, azaz nézni való, olvasni való, hallgatni való, és ott találják a filmeket, többek között ezt a filmet is. Jó filmezést kívánunk.
1: Kellemes időtöltést és jó feltöltődést kívánunk.

0: Kedves hallgatók, hamarosan búcsúznunk kell. Engedjék meg, hogy a délutáni műsort ismertessük önökkel.
1: 13 órától a szeretett lángrózsafüzérét imádkozzuk, amit követ 13 óra 20 perckor ima a békért.
0: A zenés köszöntővel várják önöket a nagyváradi kollégák, majd 14 órától Isten a sorok mögött Karácson Tibor és Zalder Éva műsora lesz hallható.
1: 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. Ezt követi a Medjugorje üzenet 14 óra 37 perckor, ima szándékok fogadása kezdődik 14 óra 40 perckor.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét 3 órától imádkozzuk majd, ezt követően a Tárgyaljuk meg című stúdió beszélgetést hallhatják, amit az igéző követ egy rövid bibliai igerészre felépített tanúságtétel.
1: 16 óra 5 perctől a napkatekézise lesz hallható, a Vatikáni Rádió műsora 16 óra 40 perckor kezdődik, és 17 órától rózsafüzért imádkozunk a Mária Rádió világcsaládjával, Rómából, Olaszországból.
0: A délutáni szentmisében, mely 18 órától lesz, Erdőszentgyörgyről önök is bekapcsolódhatnak, amit a hét plébániájának az ismertetője fog követni, 19 órától az Úrangyala imára, majd 19 óra és 5 perctől az Imatarsoly műsorral várja önöket Reikli Erika. Egy újabb műsor ismertető 19 óra 30 perckor fog elhangzani. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom még, hogy a esti szentségimádás, mely 20 órától kezdődik, Csíksomlyóról a Csobotfalvi templomból lesz közvetítve. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk rádióztak. További áldott, békés délutánt kívánunk. Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
1: Vigyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntöm önöket, Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádióhallgatást kívánok mindannyiuknak. Mai kívánságműsorunk veszi a kezdetét, el is mondom az elérhetőségeinket, telefonszámaink a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös, SMS számunk a 07 58 420 és 555-ös. Nézzük a mai szép napon, kiket köszönthetünk névnapjukon. Ma a Rózsafűzér királynője szép ünnepén, a Szatmári stúdiónk 8. évfordulóján köszöntetjük az Amáliákat, tegnap köszöntettük a Brúnókat, Renátákat, holnap pedig Szűz Mária magyarok nagyasszonya ünnepén a Demetereket köszönthetjük. Hát a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig a kedves hallgatókat, ünnepeljenek bár névnapot vagy születésnapot, és hát külön köszöntjük a mai napon a Szatmár Németi kicsi stúdiónkat, mely a 8. születésnapját ünnepli. Kedves Timi, kedves önkéntesek, a Jóisten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Köszönjük a Püspök atya támogatását is, hogy létrejöttett ez az újabb kicsi stúdiónk. Nagyon-nagyon sok szép műsort hallhatunk onnan. Nekem a kedvencem a szatmári műsorok közül az

0: a beszélgetések, és persze a reggeli műsor. Timi és kedves önkéntesek, sok-sok kitartást kívánunk nektek, és hát adja Jóisten, hogy ameddig csak szól és él a Mária Rádió, azaz az idők végezetéig, szóljon majd a Szatmári műsor is onnan a Szamos partjáról. Első telefonálunk pedig már is a vonalban van. Haló!
1: Halló, Laudetur Jézus!
0: In eternum, amen!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Attilát, szeretett drága családját, és minden kedves hallgatót. A mai alkalommal, azon a szép ünnepen, a rózsafüzér királynőjének ünnepén, köszöntöm mindazokat, akik szeretik imádkozni a Szent Olvasót, a legdrágább imád. Szent Rózsafűzérnek, édes királynője, szívekből, szívünkből szeretünk, világ szent úrnője, olvasót imádkozva, érezzük boldogan, ez a te szíved, s a mi szívünk imája. 20 áldott, drága titok, honnya koszorúba Jézus Mária életét. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan, ez a te szíved, s a mi szívünk imája. Örvendetes titkok, Jézus gyermekkora, lelkünk felemelik, hisz te vagy mi nekünk is, gondoskodó jó anya. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan, ez a te szíves, a mi szívünk imája. Világosság titkai, Jézus szent útjai, hirdetik szerelmét, csodáját, dicsőségét. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan, ez a te szíved és a mi szívünk imája. Az oltári szentségben isteni szeretetét, ezeket imádkozva, érezzük boldogan, ez a mi szívünk imája. Fájdalmas titkokban mindenkorát éljük, drága gyötrelmetek, Jézus értünk vitte az áldott keresztet, megváltott minket a kereszten. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan, ez a te szíved, a mi szívünk imája. Dicsőséges titkok, boldog események felemelik mindig az emberi lelket, hogy érezhessük életünknek, a életünkben megkaphatjuk, reméljük az örök életet, a szent mennyeket. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan, a te szíved, a mi szívünk imája. Örvendetes titkok, segítsék az anyákat, főleg a kismamákat, érezzék mindannyian anyai boldogságukat. Olvasót imádkozva, érezzék boldogan, hát ez a te szíved, a mi szívünk imája. Fájdalmas titkokkal segítsd a betegeket, öregeket, hogy örömmel és megnyugodva viseljék a keresztet, mert a kereszt után jön a boldog örök élet. Olvasót imádkozva, érezzük boldogan a te szívet, és a mi szívünk imája. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiukkal.
0: Nagyon szépen köszönjük, Pabácsi, köszönjük, hogy ma is velünk együtt rádiózik. További jó egészséget és áldott szép napot kívánunk.
1: Szeretettel, viszont.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758 420 555. És várom hallgatóink üzeneteit, hívásait. És nem is kellett sokat várni, egy újabb telefonáló már is a vonalban van. Haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm Attila, és köszöntöm Kovács Katalint az önök stúdiójában. Ha nem tévedek, hónapon a születésnapja. Kívánok neki nagyon boldog születésnapot, és az én fiamot is köszöntöm, aki tegnap ünnepelte a születésnapját. És köszöntöm szeretett lelki testvéreimet, különösen azokat, akikkel minden szent mise előtt minden nap végezzük a rózsafüzét. Attila, hálásan köszönöm, és ha lehetséges, az Olyan Szép című dal szeretném kérni. Isten áldja önöket, kívánok egy áldott szép napot, dicsertessék a Jézus Krisztus. Terika voltam Csicsóból.
0: Kedves Terika, köszönjük szépen, hogy ma is velünk rádiózik. Nem tudom pontosan, hogy Katinak holnap van-e a születésnapja, de mindenképpen köszöntjük, ha pedig születésnapja van, akkor azt kívánjuk, míg a nap is másképp kelljen föl reggel. Boldog szülinapot!

Ismét jött egy üzenetünk, ez már múlt héten is érkezett. Jani, hoz ma is kenyeret. Hát kedves János nevű hallgatóink, nem tudom kinek szólt az üzenet, de mindenki vegyen kenyeret, jó?

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a már jól ismert 0758 420 és 555-ös. Várom hallgatóink üzeneteit, hívásait. És itt az első üzenetünk. Szentegyházán szeretnénk köszönteni Péter Máriát és Attillát. Találkozójuk alkalmával istenetesen adjon sok kegyelmet mindarra, amire szükségük van, szeretettel édesanyja és a Márton család. Köszönjük, hogy vagytok nekünk. Téged is köszöntünk, Attila. Rita az önkéntes, kedves Rita. Köszöntjük mi is a drága Máriát és Attilát. Áldott találkozást kívánunk, és jó rádiózást természetesen. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót. Mindenki amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, a kedves családjával együtt. Én szeretném köszönteni a Rózsa Füzér királynőjét és a magyarok nagyasszonyát, mivel most van mind a kettőjüknek ünnepjük. Valamint szeretném köszönteni Kükülőkelény falván Pataki Dénes sogoramot, a hit remény szeretett jegyében a Jóisten adjon neki egy nagyon hosszú boldog életet, és adja a Jóisten, hogy minél előbb meggyógyuljon. Ezt kívánja tiszta az időt, Csíkszeredámba sógornője Jutka, az összes elhangzó dallal. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kíván.
1: Viszont kívánjuk mi is, Jóisten áldja meg, köszönjük, hogy velünk rádiózik.

0: Egyben felszeretném minden kedves hallgatóink figyelmét, hogy már megszokhatták, hogy minden hónapban legalább egyszer a Mária Rádiók világcsaládjával imádkozzuk a rózsafűzért. Ma délután is egy különleges rózsafűzérre hívjuk a hallgatókat, mert majd Rómából, Olaszországból közvetítünk, természetesen magyar fordítással, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk majd együtt a világcsaláddal, tehát ma délután 5 órától. És már is egy újabb telefonáló a vonalban. Haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenök jelmen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden önkéntest, különösen a szakmári évfordulós önkénteseket és dolgozókat. Szeretném még köszönteni a kisunokámat, aki ma töltötte be a második évet, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és mindenkit köszöntök, aki hallgatja a Mária Rádiót. Egy mindennapos hallgatója volt a Manikó Halmiból. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Drága Annika, ezt a kicsi unokát hogy hívják?
1: Lea.
0: Hát Lea. Lea kalappal nagyon aranyos lehet biztos. Jó Isten tartsa meg, és hát egy gyönyörű szép gyerekdalt küldünk majd neki, jó?
1: Köszönöm szépen, az összes dallal köszöntöm.
0: Minden jót kívánok, és üdvözlök a Szatmár megyei hallgatókat, és különösen a halmiakat.

következő üzenetünk érkezett még a jó istenetesen a műsorvezetőket, különösen a Szatmáriakat, és ülkében köszöntjük Anna nénét, erőt, egészséget, és a csupa-csupa jót kívánunk az életére, és a Ne add fel a reményt című dalt, hogyha lehet. Köszönjük szépen Anna nénét, mi is pusztuljuk, öleljük, és nagyon szép napot kívánunk neki.

Kedves hallgatóink, mivel nincsen újabb telefonálunk, s üzenetünk sem érkezett, sem műsoridőnk, és lassan a végéhez közeledik, ezért szeretnénk, még egy üzenetünk érkezett, igen, elnézést, szeretnénk köszönteni Kápolnásfalban Péter a málcszületés és névnapi alkalmával, a Jóisten bőséges áldását kívánja neki a Benedek család. Szóval, mivel lassan lejár a műsoridőnk, a következő dallal természetesen köszöntve a születésnaposokat, névnaposokat, én különösen szeretném köszönteni a Szatmári stúdióban Szűcs Timi kolléganőnket és a kedves önkénteseket, mindazokat a paptestvéreket, akik és kedves nővéreket, akik ott a Szatmári stúdióban szolgálnak, a Jóisten áldja meg önöket, titeket, nagyon-nagyon sok kegyelmet, áldást és örömet kívánok nektek a rádiós munkához. Következő dallal köszöntünk titeket, benneteket fogadjátok nagy szeretettel. Én Majoros Attila voltam innen a nagyváradi stúdióból, köszönöm, hogy velem tartottak. A tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, Isten a sorok mögött című műsorunkban, ezen belül is az Isten keresés a magyar irodalomban témával Kosztolányi Dezsőig jutottunk el, és odáig értünk el, hogy Kosztolányi verseiben gyakran feltűnik a vágy egy elveszett, magasabb rendű világ után. E világot gyakran a fény, a csillag jelképezi. A Csillagokhoz című versében írja, hogy mindig imádkoztam azt, mi fény, mi csillag. A Lámpafény című versében így ír, hogy küszködtem a csillagokra én, most tört a lámpám és nincs lámpafény. Isten kísértő vágyvillámos éjjel, járok kiült lámpával tört cseréppel. A Boldog Szomorú Dal című versében így ír, van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, kezem katorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, meg a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben.

0: Kosztolányi Dezső. Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió magyaró mág terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm. Van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép, részegi a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök, még már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízzik a villany. Tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám viganillan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van üdíteni testem, lantély a beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben.
1: A Bús férfi panaszai című versében leírja, hogy idézem, vakvágyam mégis fölfelé feszítem, a kis diákdalt újra sírva zengem, s kihúnyt arcom fölmutatom szeliden, ó csillagok, ismertek-e még engem? Hallgassuk meg ezt a verset is.
2: Csak hús vagyok, csak csont vagyok. Gép a fejem, gép a kezem. De ami elmúlt, azt tudom. Sírtam, nevettem az úton. Én, ember, én emlékezem. Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről. Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről. Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még, mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég. 20 éves voltam hajdanában, sápadt és vézna kisdiák, most túl a 30-on ilyetten hallottam ezt az áriát. 20 évesen arról daloltam, ki kisgyermekként égre kelt, most éneklem 20 éves másom, ki egykor erről énekelt. A férfikort, a vadkalandot, az ásítást, a férfibút, s téged öreg diákkaszárnya, akáclombos üllői út. A háborút, a forradalmat, a lázat, mely elégetett, mély bánatát az elbukónak, ki majdnem, hogy elégedett. Jaj, életem édes regényét, hogy üzzem, fűzzem most tovább? Nyájas, bízóbaráti arcok, ma mind vigyorgó koponyák. Süket, kopárföldnek kiáltok, poros hazám szegény fia, mert nem veri már vissza a versem a Kárpát és az Adria. Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről. Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről. Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még, mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.
1: Olykor meg is állapítja, hogy Isten elvesztése számára nagy veszedelem volna. Isten kívánó vágy űzött, írta, de csak üreséget talált. Idézem, az ördög rám öltötte nyelvét, s röhögve mondta, este lett. Örökre este, szörnyű emlék. Meghaltak mind az istenek, a fénykoszorús istenek. Fáztam, azt hittem álmodom, és eltemettem önmagam egy fekete csillagtalan karácsonyon. Megragadja a múlandóság, s a gondolat majdnem megőrjít, hogy ilyen rövid az életem, írja a Láz című versében, és ilyenkor elgondolkodik a végtelenről, a halálról, vagy a más világról. Plát olvasása közben című versében idézem, e vad túlekvés az élet, vagy az csak egy játszás halál. Gyötrött valunk csak akkor élet, ha silányrök porba száll, hol a hely, mely titkunkat ója az égben, az ó sírokon, s az embere bolygó lakója az éjjel a földen rokon. Mind látomány lenn, ami durva, s a láthatatlan az, ami van. Az Istenhez kiáltó hang néha határozatlan, ilyen például a Bekötött szemmel című verse. Idézem, úgy jöttem én is a furcsa világra bekötött szemmel, s úgy megyek el innen bekötött szemmel. Nem tudva honnan, nem tudva hová, csak téptem a kendőt síró szememről, örökre csak téptem. De a végső percben, ha leszek, s nem leszek, ugye majd föloldod Isten. Máskor határozottan a létező Isten felé fordul. Például Csúnya piszkos reggelén című versét idézem, egy részletet. Most jöjjetek, arkangyalok, a lelkem úgy riad, s te Istenem fogd fáradott hulló karjaimat. Nézd, örvényeknél andalog, szegény, szegény fiad. Noha a késői verseiben is felmerülnek hitetlen gondolatok, mint a túlhajtott emberi autonómia és a göng hangjai, például a Költő a 20. században című versben, idézem, az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan, s a paplanomra sárgán hull éj villany, nappali verőfény. Füst és kávé között henyélek, mivel a dolgom végzetem csak annyi, hogy élek. Csak annyit érünk, amennyit magunkba, mit nékem a hazugság glóriája, a munka. És önmagamat önmagammal mérem. Szavam, ha hull, tömör aranyból érem. Mindegyiken képmásom, mint király, és a peremén a gőgös írás. Én. Mégis ekkor már útban van a megoldás felé, amelynek összefoglalása egyik utolsó verse, a hajnali részegség, amelyben a gyermekkorában elvesztett, s azóta állandóan keresett világ megtalálásáról ír. És ha a verset olvasva tudjuk, hogy élete végén Kosztolányi valóban megtalálta Istent, akkor mondani valója félreérthetetlen. A költő a fáradtan alvó város tompa fásultságát nézi, amikor hirtelen felnéz az égre. De hallgassuk meg ezt a verset teljesen a Latinovics Zoltán előadásában.
3: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka háromkor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám. meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva, baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes, nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van. Minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyit ért a mai műsorunkban az Istenkeresés témával, Isten a sorok mögött című műsorunkban. Következőkor Tóth Árpádról beszélünk egy picit, megnézzük az ő költészetét. A sír nála a legfontosabb kérdés, miért élünk, ha utána halál a sorsunk, ez a főbb kérdése. Erről fogunk majd elmélkedni. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a felelősségnél, hagytuk abba, hogy a családban a szülőknek is nagy a felelőssége, közösségekben is nagy, de mindenkinek, aki egy másik előtt jár, akár egyetlen egy másik ember előtt is. Pál apostol azt mondta Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek beszédben és magaviseletben, tehát légy példa az előjáróknál, nagyon fontos, hogy példák legyenek. Péter apostol is beszél arról, hogy a pásztorok ne uralkodjanak a nyájon, hanem legyenek példaképei a nyájnak, mert jön a főpásztor, számon kéri, hogy milyen példát mutattak. A pozitív példa Nehemiás. Az ő életében azt láthatjuk, hogy önzetlenül szolgálta Istent és a népet. A szívére vette, hogy Jeruzsálem romban van, romokban hever, és eljött a királytól, hogy felépítesse. És mint a király helytajtója, nem tette rá népre semmi terhet, hanem a maga pénzéből ötette meg az ő embereit is, holott más helytartók keményen bekérték azt az adót, amit a törvény szerint egyébként be kellett fizetni a népnek, de ő nem kérte. Amilyen önzetlenül és bátran szolgálta az ő népét, most amikor látja, hogy mindezek után a nép belement a bűnbe, akkor ugyanolyan határozottan és ugyanolyan keményen kiállt a bűnnel szemben. Ebben nem volt személy válogató, mert azt olvassuk, hogy visszatértek Jeruzsálembe, és megértettem a gonoszt, amelyet Éliász cselekedett a Tóbiásért, hogy átengedett neki egy kamrát Isten házának a pitvaraiban. Tehát mindegy, hogy Tóbiás a főpapnak volt rokona, mindegy, hogy a főpap engedte át, nem nézett az ő személyére, hogy ő volt a főpap. Kifelé innen Tóbiás edényeivel, mert az nem ide való. A 28. versben azt is olvastuk, hogy a főpapnak az unokája, aki veje volt a horonitbeli Szamballátnak, elűztem tőle, tehát kiűzte, honnan nem maradhatott ott tovább. Nagyon határozottan és szigorúan lépett fel a bűnnel szemben. A bűnnel szemben nem elég a szánom, bánom, nem elég az, amit Éli főpap mondott a fiainak, hogy ennye, beennye fiaim, hát mit hallok én felőletek, nem jó dolog ez. Mi lesz ebből? Ez nem elég. Azt kell tenni, amit Nehemiás tett. Megszakítani a kapcsolatot, kidobálni, ami nem odavaló, kiűzni, ami nem odavaló, mert másképpen nem lehet. Most ezt ne értse senki úgy, hogyha most valaki benne van egy vegyes házasságban, akkor most váljon el. De aki megszabadult, aki nincs benne, az ne menjen még egyszer vissza. Vagy aki nem volt még benne, hát a házasságra nem is, de barátságokra vonatkozik, mert a barátság sem jó. Tehát világi emberekkel, tehát ez is szövetkezés a világgal, tehát üzleti kapcsolattá tud válni. Persze a mindennapi kapcsolatokban nem, hiszen tudjuk, hogy a boltba el kell menni vásárolni, de akinek van egy közös vállalkozása, annak nem elég a szánom, bánom, hogy jaj, de kár, hogy belementem ebbe. Na de hát ez nem a mi dolgunk, nem az egyház dolga, mindenki maga dönti el és választja ki. És mi lett a következménye a világgal való szövetségnek Nehemiás idejében? Az lett, amit láttunk, hogy bement a világ, bement Tóbiás és Szamballát az Úr közösségébe, sőt nem csak Jeruzsálembe ment be, hanem a templomba is. És amikor ő bement, akkor onnan kihányták az Úr edényeit, tehát ez lett a következménye.

Ennek az ételáldozat, amit is az Isten oltárára vittek, tömjén, amit az aranyillatozó oltára vittek a szent helyen, és a tized is, amiből a papok és a leviták éltek. Tehát ezek voltak benne. Vagyis az szorult ki először, amikor mi szorult ki legelőször, amikor bement oda Tóbiás ételáldozat. Egy olyan kincs, ami mindig arra mutat, amikor az ember az életét élő és szent áldozatul adja oda az Úrnak, ha bejön a világi gondolkodás, a legelső, ami kiszorul. Ne add oda az életedet teljesen az Úr oltárára áldozatul. Élj egy kicsit magadnak is, élj a világgal, használd ki a lehetőségeket. Tehát az ételáldozat kiszorult, aztán rögtön utána jött a tömjén, és a tömjén az az Isten dicsőítésének, az imádatnak a képe. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Isten ember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az Eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét a rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el, elmondom az elérhetőségeinket. Telefonszámjunk maink a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös SMS számunk, a 0758 420 555-ös, de bátran lehet kattintani és ima szándékot küldeni a honlapunkon keresztül is. Honlapunk címe www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk ma is hálából a 8. születésnapját ünneplő Szatmári stúdióért, a Timiért, a kedves munkatársunkért, mindazokért, akik dolgoztak azért, hogy ez a stúdió létrejöhessen és működhessen, az önkéntesekért, a kedves paptestvérekért, kedves nővérekért, akik ott az életet Tibivel az élen fenntartják, a Jóisten éltessen benneteket nagyon, de nagyon sokáig. Ma is imádkozzunk minden beteg, gondokkal küzdő testvérünkért, a békéért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, és természetesen a kedves hallgatók minden kívánságáért, kéréséért is imádkozunk ma. Ismét felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma délután 5 órától a Világ Családdal közösen imádkozzuk majd a rózsafűzért Rómából. Első kedves imakérünk pedig a vonalban volt, de letette a telefon, de már más valakit köszönthetek. Halló, halló!
1: Halló, halló, halló!
0: Hagyjon Isten, jó napot!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesséért, Nagyváradra, Lőrinc családért, Pintér családért, Székelyhídra, Cservit családért, Szalacsra, Jogos családért, meg a Szent Jánosiakért, mindenkiért Szent Jánoson. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenek elmen, üdvözlük a kedves Szent Jánosi hallgatókat, és hát mi is imádkozunk értük is, és minden hallgatóért.

0: Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben. A mai imákat felelnöm a táborban dolgozó családtagjaimért, jó Isten vigyázzon rájuk, így egy kedves hallgató. A rózsafűzért önökkel imádkozom és felelnöm önökért, valamint fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csiksomi és Szüzanya takar be minket Palástoddal, és imádkozom elhunyt családtagjaink lelki üdvéért is. A rózsafűzért felállom egy fiatal 21 éves lány örök nyugodalmáért. Szüzanya adjon erőt a szüleinek, a falu közösségének a nagy bánat elviseléséhez. Nyugodj békében, Barbara, mi is imádkozunk az ő lelki üdvéért. Egy kedves hallgató írja Csíkból, tele van a szívem hálával, mert a kéréseim meghallgatásra találtak, és teljesült a vágyam. Mindkét kérésem, hát örülünk ebből a kedves hallgatóval együtt. Nehéz munkai gondjaim jó megoldódásáért kérem a Szüzanya közbenjáró segítségét, így egy hallgatóm. Halló, itt a Mária Rádió. Élő adásban van. Halló, halló. Tessék beleszólni a telefonban. Mindörökké, amen.
1: Halló.
0: Igen, tessék mondani. Halló, halló, mi halljuk önt?
1: Halló.
0: Tessék mondani.
1: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm önöket. A Mária Rádió Összeg dolgozójáért. A születésnapos munkatársokat, a jó Isten tartja meg szívesen meg áldásos munkájukat, és felajánlom ezt az imát és a mai összes imája a szentiséget Kisztem Mártonon, Özvegyük és András Mél kettvégünknek a 85. születésnapján. A jó Isten tét kívánunk további segítségedelmet, egészséget, békességet, kicsőzött öregkót, szökönszik, gyermekeit, unokája, unokai, a dédunokat, köszöntjük négy testvére, Isten tét kívánunk, egészséget, békességet, megköszönjük a Szüzanyának, hogy még mind az ötöd léjelünk, emlékezünk a drága szüleinkre. Isten kivesse, hogy megtettetek hallgatni, kívánok, további áldott szép, áldott napot.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket, csatlakozunk mi is az összes elhangzott ima szándékhoz. 0259-420-555, illetve 0359-420-555, ezek az élőadás telefonszáma, és egy újabb telefonáló a vonalban, akit megkérünk, hogy a rádiót most csak egy picit ideig halkítsa le. Na, sikerül-e? Igen, a rádiót le kellene halkítani. Sajnos nem sikerült, hogy a kedves hallgatótól elbúcsúzzunk. Reméljük, hogy vissza tud még hívni minket, és akkor megkérjük, hogy a rádiót, de csak arra pici időre még beszélgetünk, majd halkítsa le. Köszönöm szépen. És ameddig újabb telefonálónk lesz, nézzük a következő SMS-eket. A rózsafűzért és a szentmiséket felállom testvéremért, Imre gyógyulásáért. A mai rózsafűzért felállom unokahúgom sikeres műtétjért, valamint elhunyt szüleink lelkütvéért. A mai nap minden imáját hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásért. Istenem könyörül rajtunk, és minden problémánk megoldódásáért is imádkozunk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, Jézus
0: Krisztus. Mindenek elmen.
2: Azt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a szabadulásomért, különleg a gondolkodásom helyreállásáért, és a tisztánlátásért, összességért.
0: Mindörök elmen, jó Isten segítse meg, és kérje a Szent Lelket, hogy vezesse a helyes úton, imádkozunk mi is önért. Ezt az imát felállom hálából, kérem gyógyítsa meg a jó Isten minden beteg édesanyját, tehát imádkozunk a beteg szülőkért. Márkusz gyógyulásáért, műtét után a daganatos betegségből való felépülésért, egészségért állna fel a rózsafűzért, hát imádkozunk minden betegért. Felállom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért a Jóistennek, bűneim bocsánatáért, párkapcsolatomért, a mai munkámért, valamint a rádió fennmaradásáért, Jézusom bízom benned, így egy külföldi hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves Attilát, és kérném szépen az imád, én is, és csatlakozva ön mindent felsorolt. A kedves Timikének nagyon sok egészséget kívánunk, a Szatmári stúdiónak nagyon boldog-boldog születésnapot. Elérkezett már a 8. születésnapja is. Adja jó Istenkes a boldogságos szüzanya, hogy nagyon, de nagyon sokáig maradjon fent a Mária Rádió Timikénél, és mindenütt az egész Mária Rádióért kívánok. A imád családomért, egészségét, békességét, és a vonalok valahogy jöjjenek már helyre, mert borzasztó sokat kell álljunk, Attila drágám. Nagyon szépen köszönöm, hogy én is meg tetszett hallgatni.
0: Nagyon szívesen.
3: Szép, szép napot kívánok családjának és mindenkinek. Dicsértessék a Jézust.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Hát, hogy a hallgatók telefonálnak, most úgy tudtok megoldani az elmúlt hónapokban ezt a hívás mizériát, ahogy szoktuk mondani, hogyha önök telefonálnak hozzánk, akkor egy picit bejön a zene, de nem kell megérni a zenétől, hanem ahogy a zenéből egy pici elhangzik, már kapcsoljuk, és önöket, hogy egy picit türelmet kérünk, jó? Köszönjük szépen! A rózsafűzért fennállom a gonosz távozásáért, a férjem szenvedélybetegségből való gyógyulásáért. Újabb telefonáló, haló, haló!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
4: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondóért, Attila drágáért, és a bemondott imákért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekem le van bénulva a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességére és az egész halottaimért, és a gyermekem nyugalmáért. 3 éve, hogy itt hagyott bennünket a drága gyermekem. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a megértését.
0: Nagyon-nagyon szívesen, Jóisten segítse meg, és köszönjük, hogy minden nap velünk tetszik imádkozni.

0: Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek még. Így szól a következő: felelem az irgalmasság rózsafűzzel egy gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekemért, családom tagjaiért, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzért felállom édesanyám halálának első évfordulója alkalmából, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Haló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót. Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét föl szeretném ajánlani Virginás Katikáért, aki a tegnap halt meg. Ma este 6-tól van az imádkozója a Szent József kápolnában, és hónap 4-től van a temetése a 104. temetőből. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel, mert hát imádkozunk az ő lelküdvéért, és mi is eltemettünk egy kedves jó szomszédunkat, Fazekas Tündért, a Szent Jánoson, aki nagyon fiatalon hagyott itt minket, és a kedves szeretét, imádkozunk az ő lelküdvéért, és a család itt van a tagjainak pedig vigasztalódást kívánunk.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértás széka Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai összes rózsafüzéreket, szemmiséket felszeretném ajánlni. Az egészségemét, mert nagyon beteg vagyok. Házhoz kötött beteg. Felajánlok az összes gyermekemét, unokáimét, nagyobbik unokám gyógyulásáit, az összes hozzám tartozó halottaim nyugalmáit, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, örök világosság fényeskedjék neki. Nagyon nehezen lehet bejutni, ott a 101. mondbeli sípol.
0: Hát nem tudom most hirtelen mit csinálni, mert mi is ezzel küzdünk, mi is annak örülnénk, hogyha működne a telefonálás úgy, mint igen. Pici türelmet kérünk, hogy a kollégák dolgoznak már rajta, jó?
1: Jó, jó, örvendenék. Mert minden a Mária Rádió, a mindene. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm az újabb telefonálót.
1: Mit értessük a Jézus Krisztus?
0: Mindenki, amen.
1: Hát a rózsaszidét fél szeretném ajánlni a férjem lelke üdvét, és az összes halott. Isten fizetve, mit értessük,
0: hogy... Mindenki, amen. Imádkozunk az összes család elhunyt tagjaiért, és természetesen az élőkért is köszönjük, hogy velünk imádkozik. A rózsafűzért felállom, drága férjem, Váta Jánosért, aki 6 hete hunyt el, és 8 hónap nagyon-nagyon beteg volt. Isten nyugtassa békében, imádkozunk az elhunytért. Az Irgalmasság rózsafűzért és a szentmiséket is felállom gyógyulásomért, és egy fontos szándékra, a nagynéném felépüléséért, Éva Küküllő Kemény falváról írja nekünk. Mindazokért imádkozok, akiért imádkozni tartozom, valamint a gyermekekért, Isten fizesse, így egy kedves hallgatóm. Főtisztendő Lukács János atya lelki üdvéért kérek imát, írja Péter szovátáról. A rózsafűzért sem nap minden imáját fennállom az unokám jó fejlődéséért, hogy minden rendben legyen vele. Szüzanya takarja be az ő védőpalástjával, Istenem, bízunk benned, egy aggódó nagymama. Halló, halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm, élő adásban van.
2: Halló.
0: Igen, hallgatjuk nagy szeretettel. Kedves hallgatótól elbúcsúzunk. Reméljük, hogy visszahív minket, csak hogy picit bátrabb is lesz. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az érőadás telefonszámaim. Kedves hallgatónk, írja a következő SMS-ben, a rózsafűzért, szüleim lelki üdvért ajánlom fel, nyugodjanak békében. Nagyon sokan írtak a honlapunkra és Gárdonyból, Takács Julianna írja, a rózsafűzért fennállom fiam és jó magam szándékaiért, kapott és kérve a további kegyelmekért, rózsafűzért királyné a könyörög érettünk, fennállom az imát még a betegek gyógyulásáért, élő és elhunyt hozzátartozóinkért, a békért és a gonosz távozásáért. Magdolna írja nekünk, kívánkozzunk édesapám és halottaink lelküdvéért, édesanyámnak egészségért, fiamért, házasságunkért, jó barátokért és hálából mindenért. Egy hallgató írja Gyimesből, a rózsafűzért magamért kérem, hogy kapjak egy jó munkahelyet, mutassa meg a Jóisten az utamat, és az üzenet tegyen egy csodát, Jézuson bízunk benne, hát imádkozunk ezért a gyimesi hallgatóért is. Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm. Halló, halló. Élő adásban van a kedves hallgató.
2: Halló. És,
0: igen, tessék mondani.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Attilát, köszöntöm Gabikat és a gyerekekkel együtt. És ezt a mai irgalmasan rózsafűzést, a mai elhangzó minden imád szemmiséget felajánlok családom egészségéért, a nevérem családja egészségéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, különösen most a Szatmári Rádiónak a születésnapjára, a betegekért, különösen egy kumasszonyomnak a teljes felgyógyulásáért, és végül, de nem utolsó sorban a halottaink lelke üdvéért, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok Attila mindenkinek egy áldott szép délután.
0: Köszönjük szépen.
2: Tisztessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, mert viszont kívánjuk mi is.

kedves hallgatónk írja Magyarországról, a rózsafűzért szüleim lelki üdvért ajánlom fel, nyugodjanak békében, drága jóisten, irgalmában az örök világosság fényeskedjék nekik, és jó laborvizsgálat eredményekért. A rózsafűzért fennállom családom minden tagjáért, és hogy találják munkát, írja következő hallgatónk. A rózsafűzért fennállom fiam megtérésért a szenvedélybetegségből, imádkozzunk erre a szándékra is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándék fogadásban. Ne felejtsék el, hogy délután 5 órától majd a világ családdal együtt imádkoztatjuk a rózsafűzért a mai napon majd Rómából. Én megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, ha tehetik, maradjanak velünk és imádkozzák velünk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. A nagyveledi stúdióból Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját októberben, a Rózsafűzér hónapjában. Mai tárgyaljuk meg műsorban, a Rózsafűzérről beszélgetünk munkatársaimmal, és akik önökkel vannak.
2: Vidikán Lokodi Tünde,
3: Kovács Katalin,
4: Majoros Attila,
5: Majoros Gabriella,
6: Tibor Atya,
1: és Illés Izabella. Rózsafűzért imádkozni nem jelent mást, mint keresni a módját, hogyan legyünk Jézussal és Máriával. Életük titkairól elmélkedve velük vagyunk. Minden imát septében elmondhatunk úgy, hogy mindent elimádkozunk, de nem találkozunk Jézussal és Máriával. Ha így teszünk, az elvesztegetett idő lesz, és soha nem szeretjük meg az imát. Azt szeretném első kérdésként feltenni, hogy ti hogyan és miért szerettétek meg a Rózsafűzért? Illetve nagyon tetszett Tibor atyának egy mondata a prédikációban, hogyha a Rózsafűzért fogjuk, a szűzanya kezét fogjuk. Éreztétek-e azt, hogy amikor imádkozzátok a Rózsafűzért, a szűzanya fogja a kezeteket? Tünde.
2: Azon próbáltam gondolkodni, hogy mikor is hallottam először a Rózsafűzérről. Gyerek voltam még, hát azt hiszem, hogy meg sem voltam még keresztelve, ugye engem később kereszteltek, csak 10 éves koromban kaptam meg ezt a szentséget, és volt egy néni, aki vigyázott ránk, és ő mesélt nekem a Rózsafűzérről, és mondta, hogy hogy kell imádkozni, és hogy vannak benne titkok, és gyerekként ez ragadt meg, hogy vajon mik lehetnek azok a titkok, vajon milyen titkokról lehet szó, mert ugye a titkokat nem lehet elmondani, tehát ez volt az első találkozásom a Rózsafűzér imádsággal. Talán a titok miatt maradt számomra érdekes, vagy kutattam, hogy aztán hogyan kerültem mégis kapcsolatba mélyebben a Rózsafűzérrel, az így nem maradt meg. Viszont azt hiszem, hogy amikor Medjugorjéban jártam, akkor halván, illetve imádkozván ott közösen a Rózsafűzért elhatároztuk ott a kis baráti közösséggel, hogyha hazajövünk, akkor imádkozunk továbbra is, mert a szűzanya azt kéri, hogy imádkozzunk. És ha emlékeztek rá, ugye van, aki még ebben a kis közösségben ott volt, naponta eljártunk Szentmisére, és utána ott maradtunk közösen imádkozni a Rózsafűzért. Közel állt hozzám, és közel áll hozzám mai napig is. Nagyon megszerettem a Rózsafűzérimát, és igen, éreztem azt, hogy a szűzanya közben fogja a kezemet, és vezet általa.
1: Köszönöm. Attila, rendszeresen imádkozod a Rózsafűzért. Te miért szereted?
4: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát én ugye ugyanabban a közösségben jártam, és hát most is ebbe járok, mint Tünde. És hát én el kell mondjam a hallgatóknak, hogy sokáig én nem voltam nagy barát a Rózsafűzérrel, de miután leérettségiztem, hogy a Pesten éltem egy néhány évet, és hát szomorúan be kell valljam, hogy én akkor imádkoztam a Rózsafűzért a metrón. Ugye Újpest központtól, pont a Nagyvárad térig, ahol dolgoztam annak idején, hát volt egy, nem tudom, 13 megállót kellett utazni, és hát a metróban Budapesten különleges tehetségük van az embereknek, hogy senki nem néz a másik szemébe, úgy tudunk ülni egy órát is, hogy senkire nem nézünk rá. Hát én néztem a szűzanyára, és mondtam a Rózsafűzért, akkor szerettem meg, hogy ez nem csak egy ilyen monoton ima, hanem bizony azokon a titkokon, ha egy picit is elgondolkozol, akkor már értelme van ennek az imának. Én most is minden reggel elmondom. Kilépek a kapuból, és kezdem Atyafiú Szentlélek nevében ám, és a buszon mondom, és itt az úton is, mire a stúdióba érek, sokszor reggel 5 órakor már ugye el van mondva az 5-10 Rózsafűzér. Nekem olyan a Rózsafűzér, mint egy mosakodás. Tehát bemosakodok a napomra, és mire beérek ide a stúdióba, már köszönök az úrnak, jó reggelt, tudom, hogy a kápolnában is indul a nap. Ugye fő a kávé, és indul a munka, és bizony, amikor autóval kell jöjjek, akkor ezt nem tudom megtenni, mert oda kell figyelj a vezetésre, és el van rontva az egész napom. A feleségem most bólogat biztos, hogy teljesen másképp indul a napom, hogyha a városi busszal járok be, hogyha autóval kell jöjjek, rám dudálnak, rám húznak, miért nem engedett be, mire tiszta ideges vagyok, mire beérek a stúdióba, ha busszal jövök, van időm imádkozni, az úrral beszélgetni, teljesen másképp indul a napom.
1: Szóval ezért jársz te busszal, Attila.
4: Tehát nekem a rózsafűzér egy bemosakodás a nap indításához. Tehát teljesen másképp indul a napom, hogyha ezt meg tudom tenni, ha nem, akkor hiányzik, mint egy jó kávé a jól induló reggelhez.
1: Köszönjük. Kati?
3: Én is hallottam a szűzanyai máját, az Üdvözlégy Máriát már gyermekkoromban. Talán a rózsafűzérrel, nagymamámnál találkoztam először úgy felakasztva a falra, meg morzsolgatta, és nagyon nagy hatást tett rám akkor ott abban a csoportban, és a legeslegszebben Óbudaváron egy lelki gyakorlat alkalmával az előadóházas pár fogalmazta meg, hogy a rózsafűzér az egy atombomba. Az a kérdés bennem, hogy vajon mindig tudatában vagyok-e ennek. És amikor azt mondtad, hogy mikor szerették meg a rózsafűzért, hogy térjünk vissza a kérdésedre, rapszódikus a viszonyom a rózsafűzérrel, és nagyon sokszor nem tudom szeretetből mondani, hanem csak tudom, hogy oké, akkor most mondjuk el. De abban egy pillanatig nincs kétségem, hogy tényleg egy atombomba, és hogy olyan világot köt össze, és olyan erősen csatolja a szűzanya Jézust a kezünkhöz, és nem engedi, hogy elszakadjunk, de a probléma az én készülékemben van, nem a szűzanyáéban. Szóval nem tudom, hogy lehetett érteni, de én most így állok.
4: Itt el kell mondjak a kedves hallgatóknak, hogy amikor a feleségemmel Rómában jártunk, akkor volt egy érdekes megtapasztalásunk. Ugye nem Rómában bent laktunk, hanem ugye a hével utaztunk, ilyen metrófélével be, és hát láttunk egy fiatal hölgyet, aki fülébe volt a fülakot, és motyogott. És aztán figyeltem a száját, hogy ugyanazt mondja, periódikusan. És mondom az asszonynak, hogy ez a rózsafűzért mondja. És közben kiderült, hogy a kicsi Mária rádió ott volt a kezében, és gondolom ment az olaszországi Mária rádióban a rózsafűzér, és azt mondta a metron, és az annyira tetszett, hogy nem kell szeretettel mond mindig a rózsafűzért, és én hiszem, hogy nem is azok a rózsafűzérek fognak majd odát sokat érni, amit olyan nagy lelki átéléssel mondta Tibor, hogy azt szoktam mondani, hogy sok ember ugye leragad annál, hogy megtértem, és mindig azt hangoztatja. Lehet, hogy pont az a akkor elmondott rózsafűzér, mikor semmi kedved nincs, mikor inkább a kert végében ülnél a szilvafa tetején, hogy senkit ne lássak, senkit ne halljak, na az a rózsafűzér fog ragyogni, majd én hiszem.
3: Muszáj elmondjam, a szilvafánk nem bírna el.
1: Azért jó, hogy ezt elmondtad, Attila, mert biztos a hallgatók között is vannak olyanok, mint mi. Szeretjük a rózsafűzér, de nem mindig tudjuk szeretettel imádkozni, nem mindig van talán időnk rá, de nagyon jó, hogy akár metrón, bár lehet hallgatóinknak nem sok lehetőségük van metrózni, de akár a kis kertben, kapálás közben, vagy autóbusz, vagy bármilyen más olyan tevékenységben vannak, akkor is be lehet kapcsolni ötletként a Mária Rádiót, és velünk imádkozni a rózsafűzért. Gabika, te hogyan viszonyulsz a rózsafűzérhez?
0: Én is ahogy gondolkodtam, hogy mikorra nyúlik vissza a rózsafűzérrel való kapcsolatom. Nekem az ugrott be elsőre, hogy ugye mikor vasárnap vagy más ünnepnapokon templomba jártunk, akkor a szentmise előtt mondták a rózsafűzért. És ugye általában az idősebb emberek mondták a rózsafűzért, és nekem ez mindig úgy csapódott le, hogy ez ilyen öreg nénik imája. És nem is éreztem úgy, hogy bármi közöm lenne hozzá fiatalként. Hát a nénik elmondják, aztán kezdődik a szentmise, jól van ez úgy. És ahogy kezdtem ide járni a rádióban, ugye élő rózsafűzérek, meg az irgalmasság rózsafűzére is, és itt kezdtem rákapni, megszokni a rózsafűzér imádkozást, és el kell azt mondjam, hogy még mai napig is sokkal könnyebb rózsafűzért imádkozni egy közösséggel, mint egyedül. Mert egyedül elkalandozok, nem tudom, hol tartok, tényleg, ahogy Attila mondta, reggel a buszon próbálom én is mondani a rózsafűzért, de van, ami elvonja a figyelmemet, és 5 perc múlva jövök rá, hogy jé, abba hagytam, és nem tudom, hogy hol tartok. És kell egy ilyen kis vezérfonal, mondjam úgy, hogy ha itt is a stúdióban többen imádkozunk a rózsafűzért, akkor ez nekem úgy segítség, meg úgy jobban rá tudok kapcsolódni. És tényleg Medjugorjéba éreztem azt, amikor Szent Mise előtt mindenki a saját nyelvén imádkozza a rózsafűzért. Nem számít, hogy nem értjük a másikat, de mindenki oda teszi magát, és az tényleg egy olyan csodálatos élmény, amikor ott vagyunk a szűzanya előtt, és mindegy, hogy ki milyen nyelven beszél, vagy hogy mondja a rózsafűzért. Ott vagyunk, és felajánljuk neki, és az annyira egy szép élmény, nem is lehet elmondani szavakkal, ott kell lenni, és érezni kell azt az érzést.
1: Hiszem, hogy a szűzanyának tetszik a te döntésed, a szándékod, hogy akarod imádkozni a rózsafűzért, és ha néha elkalandozunk, vagy egyedül nem megy, én is sokkal jobban szeretem a férjemmel imádkozni, másokkal imádkozni, és a szűzanya ezt látja, és hiszem, hogy örül a mi döntésünknek, hogy akarjuk imádkozni a rózsafűzért. Tibor atya, te hogyan szeretted meg, és hogyan tudod imádkozni a rózsafűzért? Kíváncsian hallgatunk.
5: Hát azt hiszem, ezt már elmondtam többször, hogy én abszolút nem szerettem rózsafűzért imádkozni. Azért, mert hát gyerekkoromban a nagymama az mindig este lefekvéskor vele el kellett imádkozni, ha akartam, ha nem. De meg lett ennek a gyümölcse, ahogy mondta Attila is, hogy meg ti is, hogy hát nincs kedvem minden, de az nem szállt a porba. És valószínű, hogy ezért is lettem pap, és szerettem meg a szűzanyát. És igazából akkor szerettem meg a rózsafűzét imádkozni, amikor egy picit úgy teológus koromban elgondolkodtam azon, mert ott is minden nap imádkoztuk a rózsafűzét, hogy mi is ennek a lényege. És akkor saját magamnak azt a következtetést vontam le, hogy a rózsafűzé tulajdonképpen a keresztből indul ki, mert megismered Jézus szívét benne, és a Jézus neve lesz az, amely igazából összeköt téged a szűzanyával az angyali szavakon keresztül. Mert ugye az angyal azt mondja, hogy üdvözlégy Mária, és az imának a közepén ott van, hogy gyümölcse Jézus. És maga Jézus az, aki ugye a szűzanyán keresztül tudott ezt az imát úgy mondani, hogy legyen értelme. Tehát, hogy csak úgy elmondod, mint sablon, akkor nem is veszük észre, hogy benne van Jézus neve, és mindenki azt gondolja, hogy a szűzanyához imádkozik, de nem. Először is a titkokon keresztül lepereg Jézusnak az egész élete, és az egész megváltói tevékenysége. Minden titok Jézusra mutat. És ezért mondtam azt, hogy ha keresztre nézel, akkor már kitükröződik benne, tudod szemlélni Jézust, és

0: és a rózsafűzérek keresztül a szenvedést, az örömet, a boldogságot, mindent meg tudsz tapasztalni és szemlélni. És én, amikor egyedül végzem a rózsafűzért, soha nem mondom el egyből az öt titkot, hanem megpróbálok csendben imádkozni a rózsafűzért. Hangosan, de csendben. Azért, mert szemléled és elmélkedsz azon, amit te imádkozol. És így tudod igazán mélyebbé tenni saját magad számára azt a felajánlást is, akiért, vagy amiért, vagy amilyen dologért te azt felajánlod. És ezt is mondtam a prédikációban, hogy olyankor az idő elmúlik. Nincs idő olyankor. Olyankor csak a csend van, az ima, a rózsafűzér ima, és a titokhoz fűződő szentírási elmélkedés, amit mindig ki szoktam keresni előtte, egy fél órai munka, de megéri. És ajánlom is, akinek van ideje, akár a családban is, vagy ahogy mi is szoktuk élőben a szentírási kis rövid elmélkedést elmondani, a titkok előtt nagyon-nagyon mélyebbé tudja tenni ezt az imádságot. És úgy gondolom, hogy nem csak a szűzanya fogja ilyenkor az én kezemet, hanem én még jobban tudom szorítani, és talán át is tudom ölelni.
1: Köszönjük, Tibor atya! Mint ahogyan Tünde említette, én is Medjugorje által tapasztaltam meg azt, hogy milyen ereje van a rózsafűzérnek, és értettem meg azt, hogy a szűzanya milyen fontosnak tartja a rózsafűzér imádságot, és elhoztam számotokra egy pár üzenetet, illetve az üzenetekből kiemeltem egy pár gondolatot, és ezeket olvasnám most fel. Drága gyermekeim, felszólítalak titeket, hogy mindenkit hívjatok a rózsafűzér imára. A rózsafűzérrel legyőztök majd minden bajt, amit a sátán most a katolikus egyháznak okozni akar. Minden pap imádkozzon rózsafűzért. Szenteljetek időt a rózsafűzérnek. Imával lépjetek harcba a sátán ellen, mert a sátán hatékonyabban akar működni. Drága gyermekeim, öltsétek magatokra a harci fegyverzetet, és győzzétek le rózsafűzérrel a kezetekben. Felszólítalak benneteket, hogy kezdjétek el élő hittel imádkozni a rózsafűzért. Így tudok nektek segíteni. És ezen üzenetekből igazából két mondat, amit kiemelnék, hogy legyőztök majd minden bajt a rózsafűzérrel. Így tudok nektek segíteni. Miben és hogyan tapasztaltátok, hogy a rózsafűzér ima által a szűzanya segített a bajban? Tibor atya, érezted-e, hogy a rózsafűzér imádságát, mikor elimádkoztad egy konkrét dologért, a szűzanya segített, kimentett, veled volt a bajban?
0: Nem is egyszer, számtalanszor, és szerintem
1: egy példát, ha elmondanám.
0: Szerintem naponta ez előfordul, amikor, hát a saját életemet veszem, vagy abból veszek példát, az az volt, amikor ide kerültem, amikor dönteni kellett, hogy Mária Rádió vagy más. És akkor tapasztaltam meg a szűzanya segítségét, mert estenként imádkoztam, nem csak a rózsafűzét, hanem más egyebeket is, de mindig a rózsafűzét hagytam utoljára ezért a dologért. Mondtam, ha Mária Rádió, akkor szűzanya, te kapsz most egy nagy figyelmet, megtiszteltetés, hogy most akkor rád mélyebben odafigyelek a rózsafűzér által, és tulajdonképpen a rádiónak a neve adta azt az ötletet, hogy akkor én most a szűzanyához forduljak. És igen, de nem volt nekem nagy sugallat, vagy nem tudom, úgy éreztem, hogy a rózsafűzér imádsága által minden este ezzel végeztem az imát, akkor éreztem, hogy igenis, nekem akkor most ide kell jönni. Én most ezt kell, így kell döntsek, hogy akkor a Mária Rádióhoz. És úgy visszapergett az egész életem, hogy végig kísért engem a szűzanya, de én mindig menekültem előle valamiért. És mint egy édesanyja futott utánam.
1: És most csak megfogott.
0: És futott utánam, és csak megragadt, és most ott vagyok hogy szokták mondani, a hímzett palástjába, és ott véd és ó és takargat, tehát

0: Én szerintem neki köszönhetem, hogy itt vagyok.
1: És mert már gyermekkorodban imádkoztad a rózsafűzért.
0: Igen, igen.
1: Köszönjük, Tibor atya. Gabika.
2: Hát én nem tudom megmondani, hogy a rózsafűzér miatt, vagy más miatt, a határtalan szeretete miatt a szűzanyának, de folyamatosan érzem és érezzük azt, hogy a szűzanya vezet és segít, és ott van minden kis apró ügyünkbe, mivel hogy a szűzanyával lehet egyezkedni, úgymond. Én szoktam is, van, amikor bemegyek a kápolnába, és ott van a kis szűzanya szobrunk, és akkor mondom, hogy szűzanya, most légy szíves, segíts meg, súgjál meg. Így ilyen négy szem közt ilyen női párbeszédet folytatunk, és tényleg folyamatosan ott van, és velünk van, és súg, és támogat, és betakar a palástjával, és oltalmaz. Legyen szó bármilyen ügyről, hiszem, hogy ő, ha nem is tud segíteni, akkor közben jár értünk Szentfiánál is, akkor nincs elveszve semmilyen ügyünk.
1: És kedves férjed, hogyan tapasztalta?
3: Amikor az első gyermekünk született, hát az volt a legjobb, nekem ez jutott hirtelen eszembe, hogy hát persze, mi férfiak könnyen beszélünk, hogy milyen könnyű a szülés, meg nem tudom, mi, hát ti nők el tudnátok mondani, hogy azért mennyit izgultok, hogy fáj, hát a férfi ésszel ugye, mondta a feleségem, hogy lehet, hogy estére szülők leszünk. Hát ez volt karácsony 24-én este, ez 6 órakor volt. Hát okos férfi mit mond ilyenkor a feleségének? Láttam szegény Gabika, hogy izgul. És akkor szemmel ölni tudott volna az én drága feleségem, és azt mondtam, hogy drága anya, miért izgulsz? Hát a szűzanyával együtt szülsz. És talán én akkor tapasztaltam meg a legjobb, azóta is számtalan szor, de akkor karácsony este az a nyugodtság, ami bennem volt, és azóta is sokszor eszembe jut, hogy mit izgulunk, hát a szűzanya fogja a kezünket, ő csak oda kacsint a Jóisten, és mindjárt olyan oltalom alatt állunk, és ezt igaz, Gabika, hogy hányszor megtapasztaltuk, hogy olyan csodák történtek, és olyan helyzeteken mentünk simán át, mint hogyha valaki a folyón leterített volna egy palocs, még 5 perce nem volt ott, és mi szépen átmentünk rá. Nagyon sokszor megtapasztaltuk, de talán ez a karácsony, nem talán, hanem biztos, hogy ez a karácsony volt, amikor tényleg tudom, hogy a szűzanya keze benne volt a dologban, és sokszor nézünk fel az égre, amikor valamilyen csoda történik velünk, vagy a családunk, akkor mondjuk, hogy szűzanya, tudjuk, hogy te voltál.
1: Tünde.
4: Én is sokszor megtapasztaltam azt, hogy segített a szűzanya, és segített a rózsafűzér, ami nekem eszembe jutott. Családi nehézségeink voltak, és egyik nehézség jött a másik után, és ahogy úgy tűnt, hogy megoldódni látszik az egyik, alig kaptam fel a fejemet, mert jött a másik, és ez folyamatosan így ment napokon, heteken keresztül, és egy adott pillanatban egy még nagyobb nehézséggel találtam magamat szemben, és elérkeztem arra a pontra, hogy azt mondtam, hogy egyszerűen teljesen tehetetlennek érzem magam, és fogalmam sincs, hogy innen hogyan tovább. Tehát, hogy egy olyan pillanat volt, amikor úgy azt éreztem, hogy na, innen már csak úgy lefele megy a lejtő, és kész mindennek vége, és elsüllyed alattam a hajó. És hát ebben a nagy elkeseredésemben imádkoztam, és úgy bevillant az, hogy kezdjem imádkozni a Pió atya rózsafűzérét. Úgy jártam, mint Kati, hogy erőm alig, kedvem még annyira se, és elhatároztam, hogy tartok egy ilyen 9-et, félét, hogy 9 napig imádkozom a Pió atya rózsafűzérét, és nem tudnám megmondani, hogy hogyan változtak a dolgok, csak egyszerűen a vihar elállt, és csak álltam, és ámultam, és néztem, hogy csak annyit tudtam neki, köszönöm, szűzanyám. Tehát, hogy az biztos, hogyha az ember ráhagyatkozik, akkor nem hiába született az az ima, hogy nem lehetett olyat hallani, hogy valakit magára hagyott volna, aki az ő oltalmát kérte.
1: Kati, hogyan tapasztaltad, hogy a szűzanya segített a bajban?
5: Talán azt venném fel, azt a fonalat, amit Tünde letett, és ha nem haragusznak a kedves hallgatók, nem szeretnék kiemelni semmi rendkívülit. Viszont nekünk a lelkiségünkben azt tanítják, hogy talán a legfontosabb dolog az eseményeket utóízlelni hosszú-hosszú idő után. és úgy rögtön érezni, hogy na most itt a szűzanya volt, vagy mert imádkoztam, a rózsafűzért segített, ilyet nem is akarok mondani, és nem is, azt hiszem, nem is tudnék. De az biztos, hogy ha utóízlelem az elmúlt akár 23 évemet, amit a férjemmel töltöttünk együtt, és az eseményeket, akkor lépten nyomon, mint ahogy a mesében úgy felbukkangatnak a manók, lépten nyomon ott a szűzanya lábnyoma, hogy itt járt. És én arra szeretnék a hallgatókat buzdítani, hogy merjenek utóízlelni, és merjék keresni a szűzanya lábnyomát az életükbe, és ez mindenkinek más lesz, és máshol. De hogy ott lesz, az biztos. Mert hogy sohasem lehetett hallani azt, hogy valakit magára hagyott a szűzanya, ebben biztos vagyok.
1: Mint ahogy Kati már a következő kérdésemre válaszolt is, hogy mivel buzdítanátok a hallgatókat, miért imádkozzák a rózsafűzért. Attila.
3: Mert érdemes.
4: Azért, mert a szűzanya valóban édesanyánk.
1: Én pedig a szűzanya szavaira emlékeztetném a hallgatókat, hogy legyőztök majd minden bajt, és így tudok nektek segíteni. Tehát ne felejtsük el, hogy a szűzanya a rózsafűzér által tud nekünk segíteni.
5: És még egy valami ugrott be, hogy ilyen kis számító ember vagyok, igen. Mi fogott meg legeslegjobban a mozgalmunkban, a szűzanyával való kapcsolatban, hogy két ígéret. Az egyik, hogy magához vonza az ifjú szíveket, és hogy Mária gyermekei nem vesznek el soha, és ezt keményen be fogom rajta hajtani a gyerekeim miatt. Tehát, hogy merjünk tényleg odafordulni a szűzanyához, most viccelődést félretéve, mert ő valóban az ifjú szíveket magához vonza, és az ő gyermekei soha nem fognak elveszni.
1: Hát ezért ajánljuk a gyermekeinket a szűzanyának, meg önmagunkat is, hogy ő vezessen majd bennünket Jézushoz. Köszönjük hallgatóink figyelmét, köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. János 15-14. Elköltöztünk egy távolabbi kerületbe. Elkezdtünk a közeli templomba járni, amikor a lányom első áldozásra kezdett készülni, és kezdtünk lassacskán így bekapcsolódni az új lakóhelyünk plébániai közösségébe. És egyszer aztán indult egy alfa kurzus a plébánián, amire minket is hívtak. Az alfa után aztán egy katekumenátus is indult. Akkor még nem is tudtam, hogy ez a katekumenátus mekkora változást fog hozni az én életemben is. Volt egy ilyen befogadás, szertartás a katekumeneknek. A Jóistentől kaptam ezt az idézetet, talán nem is én választottam. Többféleképpen is szólt hozzám különböző időszakokban. Először azt mondta egy kísértésekkel teli időszakban, hogy hát ez ő maga Jézus Krisztus, aki életét adta értem, tehát csak ráhallgassak senki másra. Ő az egyetlen, aki valaha is az életét adta értem, az ő szószoros értelmében. Aztán később olyan üzenetet is hordozott számomra, hogy hát én akkor szeretem legjobban barátaimat, embertársaimat, hogyha idézőjelben az életemet adom értük, ez persze ugye most így napjainkban meg itt nem kell szó szerint érteni, de azzal, hogyha az időmet, energiámat áldozom másokra, tudom ezt megtenni, vagy a figyelmemet, és hogy ezt tegyem meg.

Klária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik, és ott hagytuk abba, hogy Isten végtelenül jóságos, vagyis ő jobban szereti összes teremtményeit, mint a jó atya gyermekeit. Isten szereti gyermekeit, teremtményeit. Csak jót akar nekik, és jó téteményeivel halmozza el őket. Szent Koletta mondja, ha tudnátok, hogy mennyire szeret bennünket Isten, meghalnánk örömünkben. János evangélista azt mondja, Isten maga a szeretet. A szeretet az ő lényéhez tartozik. Forrásból nem fakadhat egyéb, mint víz. A nap egyebet nem bocsáthat ki magából, mint meleget. Isten sem tanúsíthat egyebet, mint jóságot és szeretetet. Isten jósága lényegesen különbözik a teremtmények jóságától éppen úgy, mint ahogy különbözik a naptól megvilágított fal világossága magától a naptól. A fal csak azért világos, mert a nap megvilágítja. A nap ellenben nem csupán világos, hanem maga világosság, és világító is egyszer s mind. Így a teremtmények is csak azért jóságosak, szeretetteljesek, mert Isten közdi velük ezt a jóságot. Azért mondja Krisztus, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Isten szeretete viszont kiárad, kiterjed az ő összes teremtményeire. Amint a nap bevilágítja az ég megmérhetetlen térségeit, úgy terjed ki Isten jósága valamennyi teremtményre. Még az oktalan állatok sincsenek kizárva az ő jóságából. A verebekről mondja Jézus Krisztus, azok közül egy sincs elfelejtve Isten előtt. Különösen azonban az embereket szereti Isten, ezért küldötte le még egyszülött fiát is a földre, megváltásukra. Nagyok és megszámlálhatatlanok a jó tétemények, melyeket az emberek Istentől nyertek. Ezért mondja Loyolai Szent Ignác, Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunk. Istennek irántunk tanúsított szeretetét még az anya szeretetével sem lehet összehasonlítani. Isten szeretete irántunk azonban leginkább abban mutatkozik, hogy saját fiát adta oda érettünk. Krisztus Urunk szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ábrahám nem tanúsíthatta kiválóbb módon szeretetét Isten iránt, mint azáltal, hogy a legkedvesebbet tudnilik fiát is kész volt feláldozni Istennek. Ugyanez áll Istenről is. A legkedvesebbet ajándékozta nekünk tulajdon fiát. Krisztus szerint nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Isten fia azért akarta keresztván sokat szenvedni, hogy szeretetének túláradó voltát megmutassa. A megváltó egész viselkedése az ő nagy szeretetéről tanúskodik. Lehajtotta a fejét, hogy bennünket megcsókoljon, kitárta karjait, hogy bennünket megöleljen, megnyitotta a szívét, hogy bennünket még jobban szeretessen. Az oltári szentségben folytonosan körünkben akart Krisztus maradni, éppen. A szent áldozásban pedig a legbensőbben akart velünk egyesülni. Innen a szavai, az én gyönyörűségem az emberek fiaival lakozni. Az emberek közül szeretetét Isten főképpen az igazak iránt mutatja ki. Szent Alfonz mondja, egyetlen tökéletes lélek kedvesebb Isten előtt, mint ezer nem tökéletes. 72. Zsoltárban olvashatjuk, mi jó Izrael Istene azoknak, kik igaz szívvel vannak. Nagy, belső vigasztalásokkal látogatja meg őket, olvashatjuk a Zsoltárokban. Az igazaknak minden javukra szolgál. A Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk. János evangélista azt mondja, az atya és a fiú lakást vesznek a Szentlélek által náluk.
Máté evangélista azt mondja, Isten az igazak jó cselekedeteit jóval érdemüken felül jutalmazza, százszoros jutalmat ad nekik. Szalézi Szent Ferenc azt mondja, Isten az igazakat bocsánatos bűneik és tökéletlenségik dacára is szereti. Ahhoz az anyához hasonlít, aki gyermekét bármennyire visszatetsző is annak betegeskedése és gyengesége, gyöngéden és részvéttel szereti.

Még a bűnösökkel szemben is szeretetet tanúsít Isten. Gonosz tetteik dacára utolsó lélegzetükig jótéte mennyeivel halmozza el őket. Napját fölkelti a jókra és gonoszokra egyaránt, olvashatjuk Máté evangéliumában. Szenvedéseket csupán szeretetből bocsát rájuk. Szent Ákoston azt mondja, Isten a seborvoshoz hasonlít, aki csak azért éget és vág, hogy egészségessé tegyen. Isten azért szereti a bűnösöket, mert minden bűnösben található legalábbis némi jó, és a bűnös halála előtt még megjavulhat. Azonban túlságosan nem nyilvánulhat meg Isten szeretete a bűnösök iránt. Úgy áll ezzel is a dolog, mint a mágnessel. Ez magához vonz minden vasat, amely közelében van. Ha azonban valamely tárgy van közötte és a vasrút között, a mágnes ugyan akkor is vonzza a vasrúdakat, azonban ezek nem érhetnek egészen hozzá. Mivel Isten végtelenül jóságos irántunk, szeressük őt mindenek fölött. Mondja János evangélista. Nem rettegéssel, se nem szolgai félelemmel, hanem gyermeki bizalommal közeledjünk hozzá, mondja Szent Pál apostol. Szintén ő mondja az Efezusiakhoz írt levélben, mivel Isten oly jóságos irántunk, legyünk mi is jóságosak, embertársaink, sőt, Isten valamennyi teremtménye iránt. Azért adta Isten a szeretet parancsát önmaga iránt, a felebarát és az ellenség iránt, továbbá azt a parancsot, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Sőt, Isten úgy akarja, hogy még az állatokkal szemben is jószívűek legyünk. Isten jósága különösen abban mutatkozik, hogy ő hosszantűrő és irgalmas. Hosszantűrő, azaz a bűnösöknek időt enged a megjavulásra. Az emberek mindig büntetni szoktak. Isten nem így jár el. Hosszú ideig eltűri teremtményeinek lázadását, kegyelmének megvetését. Isten nem akarja bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mondja Szent Pál apostol. Rá vonatkozik Izaiás proféta szavai, a repedezett nádat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja ki. Ha tehát Isten még észlel valami jó akaratot a bűnös részéről, nem akarja pusztulását, hanem szelítséggel iparkodik őt üdvösségre vezetni. Innen van, hogy Isten a bekövetkező büntetéseket gyakran jó előre hírül adta, és csak lassan, szinte vonakodva engedte az előre hirdetett büntetést bekövetkezni. Noé kortársainak 120 évi időt engedett a javulásra, a niniveieknek 40 napot, Jeruzsálem lakóinak 37 évet Krisztus Urunk mennybe menetele után. Az égből sem üt le hirtelen a villám, először fellegek borítják be az eget, azután villámlik és dörög, csak azután következik be a villámcsapás. És ez alkalmazható a jó Istenre is. Krisztus Urunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédben szemlélteti Isten nagy türelmét. Ha Isten nem volna Isten, igazságtalan volna a bűnösökkel szemben gyakorolt oly nagy türelme, mondja Szent Ágoston. Isten azért olyan hosszantűrő, mert részvétel van gyengeségünk iránt. Továbbá, mert a bűnösnek meg akarja könnyíteni a megtérést. Tehát Isten részvétel van irántunk. Úgy bánik velünk, mint az anya a makrancos gyermekével. Ahelyett, hogy a síró gyermeket megbüntetni, még jobban keblére szorítja és dédelgeti, amíg csak lecsendesedik. Isten azért is részvétel van irántunk, mert megváltunk. Olyan dolgot, amelyet drágán kellett megfizetnünk, például egy aranyórát, nem egy hamar dobunk el csak azért, mert valami hibája van, inkább megjavítatjuk.
Így tesz a mi megváltó Istenünk is, aki nagy áron vett meg bennünket. Isten azért kímél, hogy megjavulj, nem pedig azért, hogy a gonoszságban makacsul megmaradj, mondja Szent Ágoston. Nem tudod-e, hogy Isten kegyessége bűnbánatra vezérel téged, mondja Szent Pál apostol. Az Úr csak azért van türelemmel irántatok, mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra térjen. Sok bűnösnél nem is volt hiába való Isten hosszú tűrése, mert sok nagy bűnös megtért, és a legnagyobb szenté lett. Így Mária Magdolna, Szent Ágoston, egyiptomi Szent Mária stb. Azonban, ha Isten hosszan tűrő is, mégis veszélyes a megtérést sokáig halasztani. Mert hirtelen jelenik meg az ő haragja, olvashatjuk Sirák könyvében. Gondoljunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédre. Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan és nagyon finoman. Amit hosszú tűrése elmulasztott megtenni, szigora fogja helyrepótolni. Minél tovább késik a büntetés, annál keményebben fog bekövetkezni. Úgy van a dolog itt is, mint az íjjal. Minél hátrább van húzva a húr, annál nagyobb erővel repül tova, mondja Szent Ágoston. És ezt bizonyítja Antiochus Epifánésznek, a kegyetlen királynak borzasztó halála, amit olvashatunk a Makkabeusok könyvében.

Isten végtelenül irgalmas. Vagyis Isten nagyon szívesen megbocsát, ha bűneinket komolyan megbánjuk. Ha a gyermek megbántotta az édesapját, de utána igaz szívvel bocsánatért esedezik, egy jóságos atya megbocsát. Így cselekszik Isten is. Isten nagy irgalmasságát Krisztus Urunk a tékozló fiúról szóló példabeszédben rajzolta meg. Dávid királynak alig, hogy megvallotta bűnét Nátán proféta korholó szavaira, holott értésére adta Nátán, hogy bűneit az Úr megbocsátotta. Tehát mihelyt fáj a bűnösnek a bűn, Isten már ki van engesztelve. Isten tulajdonsága, hogy megkönnyörül és megbocsát. Tehát az ő irgalma végtelen. A tengernek van határa. Isten irgalmasságának azonban nincsen. Isten azt kívánja tőlünk, emberektől, hogy fele barátunknak 77-szer megbocsássunk. Mi irgalmasnak akkor kell lenni, akkor neki magának. Isten irgalmassága különösen abban nyilvánul meg, hogy a bűnöst nem hagyja magára. Néha szenvedésekkel, néha jótéteményeivel keresi fel, még a legnagyobb bűnöst is mindig szeretetteljesen fogadja vissza, és megtérése után még kegyesebb iránta, mint az előtt. Isten az evangéliumi jó pásztor, aki elveszett juhának utána megy és keresi, míg meg nem találja. A tékozló fiúra szenvedéseket bocsátott Isten. Dávidhoz Nátán profétát küldötte. Péterre rátekintett Krisztus, hogy őt megindítsa. A szamaritánus asszonyt felkereste Jákob kutyánál, hogy megtérítse. Isten tehát a halászhoz vagy a vadászhoz hasonlít, aki különböző tervet eszel ki, és csalétket is használ fel, hogy a halakat vagy a madarakat a hálójába kerítse. Isten még a legnagyobb bűnösnek is megbocsát. Ő mondja, ha bűneitek olyanok, mint a karmazsin, mint a hó, megfehérednek, és ha pirosak lesznek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a fehér gyapjú. Olvashatjuk Izaiásnál. Sőt, minél nagyobb a bűnös, annál szívesebben fogadja őt Isten, ha igazán megtér. Hát azért kiáltott fel Dávid, Uram, kegyelmez bűnömnek, mert sok annak a száma. Tehát Isten akárcsak a halász, annál inkább örül, minél nagyobbak a halak, amelyek a hálójába kerülnek. Istennek ugyanis nagyobb dicsőségére válik, ha olyan embereknek is megbocsáthat, akik sok és súlyos bűneik miatt a megbocsátása csak nem méltatlanok. Senki sem kárhozott el tehát azért, mert sok rosszat követett el. Azonban sok ember van a pokolban, egyetlen halálos bűn miatt, amelyet nem akart megbánni, mondja Viennei Szent János. Még Júdás is bocsánatot nyert volna, ha akarta volna azt. Tehát Isten még az élet utolsó pillanatában is megbocsát a bűnösnek. Gondoljunk a Krisztus jobbján függő gonosztevőre. Mindamellett senkinek sem szabad a bűnbánatot haláláig elhalasztania. Egynek Isten a végső pillanatban is kegyelmet adott, hogy senki el ne csükkedjen. Azonban csupán csak egynek, hogy megtérését a halálig senki se halassza el, mondja Szent Ágoston. A halálos ágyon való megtérés az mindig bizonytalan. A tapasztalat szerint a bűnösök a halálos ágyon minden jót ígérnek, de ha egészségüket visszanyerik, elfelejtenek mindent. Volt erre számos példa a tudósok között is. Továbbá a halálos ágyon többnyire csupán kényszerűségből térnek meg a bűnösök. Úgy tesznek, mint a hajósok, akik a hajótörés kezdetével áruikat csak a szükségtől kényszerítve dobják a tengerbe. Nem pedig azért, mintha nem szeretnék azokat. Szent Bernát mondja, nevetséges dolog, amikor valaki ifjú és életerős korában nem akar harcolni, csak akkor akar harctérre vonulni, mikor már elgyengült, és mozogni is alig tud. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában, kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk velejárója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja a 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenekelőtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant d'amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
3: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját országhatáron, innen és túl. Kedves hallgatóink, arra készülünk, hogy nem csak a Kárpát-medencében kapcsolódjunk össze, hanem a világ többi Mária Rádiójával, hiszen ismét a Te néped utat tör lelki zarándoklaton veszünk részt, amelynek a jelenlegi állomása az nem más, mint Róma. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tünde köszönti Önöket. Arra hívom Önöket, hogy lélekben kapcsolódjunk mi is ebben a világot átölelő imaláncba, hogy minél többen egy szívvel és egy lélekkel imádkozzunk, hálát adjunk, és hozzuk kéréseinket a szűzanya elé. Istenem, jöjj segítségemre! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A dicsőséges titkokat végezzük. Az első szent titokban szemléljük Jézus feltámadását. Evangéliumi részlet Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz, észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Mária, aki egészen a keresztig követte Jézust, és végig kísérte őt szenvedésének és halálának útján, Krisztus feltámadásában felismerhette a legszörnyűbb gonoszság felett aratott győzelmet. Könyörögjünk! Szent Szűz, könyörög értünk az Úrnál, hogy mindig bizalommal legyünk isteni rend, még akkor is, amikor a megpróbáltatások mintha elhomályosítanák előttünk az Úr szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária!
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A második szentitokban szemléljük Jézus mennybe menetelét. Részlet Szent Lukács evangéliumából. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Mária mindenki másnál inkább ott áll Isten oltára előtt, hogy közben járjon értünk. Könyörögjünk. Boldogságos Szűz Mária, ezt közölt ki számunkra azt a kegyelmet, hogy mindig megmaradjunk Isten kegyelmében, hogy az Úrral való közösségünk gyümölcsei mások számára is továbbadhassuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la Pentecoste.
1: A harmadik dicsőséges szentitokban szemléljük a pünkösdöt. Evangéliumi részlet Szent János könyvéből. Én meg majd kérem az Atyát, és más vígasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Mária a születő egyház szívében van, és továbbra is imádkozik azért, hogy a Szentlélek működésének engedelmeskedve az egyház mindenkorban hűségesen megvalósíthassa Isten akaratát. Könyörögjünk! Legtisztább szűz, add meg nekünk a kegyelmet, hogy soha ne forduljunk el Istentől, hanem mindenben ragaszkodjunk az ő akaratához, és szolgáljuk őt abban az egyházban, amelyet ő maga alapított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, üdvözlőd Mária! Il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: Ó Gesù mio.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo
1: a negyedik szentitokban szemléljük Mária mennybevételét. Részlet Szent Lukács evangéliumából. Mert rátekintett szolgálója alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Mária, aki földi élete során teljes egységben élt fiával, most az ő dicsőségében is részesedik. Benne szemléljük azt a rendeltetést, amelyre Isten minden gyermekét meghívja, a vele való örök közösséget.
0: Pregiamo.
1: Könyörögjünk.
0: Vergine misericordiosa,
1: irgalmas szűz, kísér és erősíts bennünket földi életünk útján, és segíts, hogy minden nap úgy éljünk, hogy szívünket az örök élet felé irányítsuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, üdvözlégy Mária! Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: Ó, Jézus mio.
1: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione
1: di Maria dicsőséges szentitokban szemléljük a szentséges szűz megkoronázását, mint a föld és az ég királynője. Részlet Szent Lukács evangéliumából, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve, irgalma nemzedékről nemzedékre, az Isten félőkkel marad. Mária azért királynő, mert a király édesanyja, és mert tökéletesen megélte a neki ajándékozott kegyelem teljességét. Királynői méltósága anyai méltóság. Nem távolít el bennünket Jézustól, hanem éppen hozzá vezet. Könyörögjünk! Boldogságos Szűz Mária, kérünk járközben értünk Istennél, hogy nyissa meg szívünket az iránta és irántad való teljes bizalomra, hogy életünk az ő szent akarata szerint alakuljon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben.

0: Gesù mio.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Signore pietà.
1: Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk, megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk, Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk.

Itt király tornya, könyörög érettünk. Elefántcsontorony, könyörög érettünk. Mária.

Ültek menedéke, könyörög érettünk, szomorúak vigasztalója, könyörög érettünk, keresztények segítségével.

0: patriárkák királynéja, könyörög érettünk.
1: Regina dei profeti,
0: proféták királynéja, könyörög érettünk.
1: Regina degli apostoli.

Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig Giacomo Maria Dorta atya a kegyhely plébánosának záró homiliája következik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, október 7-e különösen kedves nap mindazok számára, akik tisztelik és szeretik Máriát, a Rózsafüzér királynőjének emléknapja. Ezen a napon arra kapunk meghívást, hogy elgondolkodjunk azon, milyen fontos és milyen édes dolog teljes szívünkből mennyei édesanyánkhoz fordulni. Az üdvözlégyek imádkozásával arra kérjük a boldogságos Szűzanyát, hogy kísérjen bennünket, miközben egyre mélyebben elmerülünk az általunk szemlélt titkokban. Más szóval arra kérjük őt, hogy ébressze fel bennünk annak tudatát, hogy milyen szeretettel van jelen Isten azokban az eseményekben, amelyekre az egyes titkokban emlékezünk. Maga a titok szó sem valami megismerhetetlen dologra utal, hanem inkább Isten végtelen szeretetét, irgalmának tervét hangsúlyozza, amely testet öltött és beteljesedett azokban az eseményekben, amelyeket megvallunk és hirdetünk. Azokkal az üdvözlégyekkel, amelyeket Isten anyjához intézünk, szívünkben újra szeretnénk erősíteni a szeretet kötelékét közte és közöttünk. Éppen ezért kettős bátorságra van szükségünk. Először is ne féljünk egész életünket feltárni előtte és teljesen rábízni magunkat, még akkor sem, ha olykor attól tartunk, hogy talán nem hallgatja meg kérésünket. A második, ettől egészen különböző, mégis ugyanolyan fontos bátorság pedig abban áll, hogy teljesen Mária rendelkezésére bocsátjuk magunkat. Ezzel kifejezzük, hogy készek vagyunk engedni, Isten megtisztító kegyelme formáljon és alakítson bennünket. A rózsafüzér imádkozása azt jelenti, hogy Mária szívét keressük, és tőle kérjük azt a segítséget, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy életünk gondjai ne győzzenek le bennünket. Ez összhangban van Jézusnak a magvetőről szóló példabeszédben elhangzott figyelmeztetésével. Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy a tövisek közé hullott mag azokat jelképezi, akik hallják az igét, de nem teremnek gyümölcsöt, mert elfojtják őket a világ gondjai, a gazdagság csábítása, valamint minden más vágy és szenvedély. Hány csoda fűződik a történelem során a rózsafűzér imádkozásához? Hány gyógyulás, hány emberileg lehetetlennek vagy valószínűtlennek tűnő esemény történt Isten közreműködésével, Mária közbenjárása által? És mégis úgy gondolom, hogy még ennél is számosabbak a megtérés csodái, azoknak a szíveknek a történetei, melyek végül felismerték az Urat éppen akkor, amikor erre talán soha nem számítottunk volna. Milyen gyakran tökéletlen a mi akaratunk, és milyen sokszor kaptunk a rózsafűzér imádkozása által világosságot ahhoz, hogy felismerjük, még a legnemesebb szándékaink sem mindig egyeznek Isten akaratával. Hiszen az a gyümölcs, amelyet ő kíván teremni bennünk, sokkal nagyobb és mélyebb annál, mint amit mi magunk el tudunk képzelni. És ezt ma ismét ünnepélyesen hirdetjük erről a kegyhelyről, ahol Mária azzal tett tanúságot szeretetének nagyságáról, hogy megjelent Alfonso Ratisbonnak, és elvezette őt a katolikus hitre való megtérésre.
Ma ismét szívünkbe szeretnénk vésni azt az igazságot, hogy senki sem csalódott még, aki bizalmát Máriába vetette. Még a fájdalom, a nélkülözés és a szenvedés éjszakájában is éki édesanyán keze tudja, hogyan és merre vezessen bennünket, hogy végül eljuthassunk örömünk beteljesedéséhez. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatóink, az előző háromnegyed órában világméretű rózsafűzért közvetítettünk, melyet a Mária Rádió világcsaládjával végeztünk. A római San Andrea delle Frate bazilikából, a csodák anyja kegyhelyéről. Az imát vezette Giacomo Maria Dorta atya, a kegyhely plébánosa. A mai napon rózsafűzér királynőjének ünnepén azért gyűltünk össze, hogy együtt kérjük Szűz Mária közbenjárását, kérjük, hogy alakítsa mi életünket, és kértük közbenjárását családjainkra, szeretteinkre, kértük közbenjárását a békéért. Köszönöm mindenkinek, aki bekapcsolódott, és örvendek, hogy ma is átölelhettük a világot imáinkkal. Következő közös rózsafűzér alkalom november végén lesz, majd 28-án, amikor Ruandába fogunk menni, onnan fogjuk közvetíteni majd a rózsafűzért. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is, és kapcsolódjanak be akkor is. Hirdetjük majd még önöknek ezt a dátumot. A kipehói kegyhelyről fogjuk tehát az afrikai úgymond rózsafűzért közvetíteni. Adjuk tovább hírül testvéreinknek, és használjuk ki ezt a rendkívüli lehetőséget. Nem tudom, hogy van-e még olyan média, aminek a segítségével egy azon időben ennyi ember egyszerre tud imádkozni. Én hiszem és tapasztaltam, hogy nagyon nagy ereje van ennek a közös imának, éppen ezért buzdítok mindenkit, hogy következő alkalommal is tartson velünk, és bátran hozzuk ide hálánkat és kéréseinket, kérve mennyei édesanyánknak a közbenjárását. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Szentmisét közvetítünk az erdőszentgyörgyi Mária, a magyarok nagyasszonya tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztendő Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot pedig Varga Irma kántornő végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen.

Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók! 5. Pius pápa 1572-ben vezette be a rózsafüzér királynője ünnepet. A törökök feletti győzelem emlékére 1716-ban az egész egyházra kiterjesztették. Mielőtt megünnepelnénk az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatát, kérjük Isten irgalmát.

0: Jónom, a mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és
0: sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos,
1: mindenkor szeplőben Szűz Máriát,
0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok éretten, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására. Önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Hajrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus felvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeusnak fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian, egy szívvel, egy lélekkel, állatotosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.
3: Istennek.

0: az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben is elküldte Gábor angyalt Galilea Názáretnő városába és szűzhöz, aki helyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt, az angyal belépett hozzá és így szólt: üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldotta vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodó esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, ősz kegyelmet találtál Istennél, mert ime gyermeket fogansz miattben és fiút szűz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária akkor megkérdezte az angyalt: hogyan történt meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Elzsébet is gyermeket fogant örökségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Kedves keresztényvek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ma egy olyan édesanyát és királynőt ünneplünk, akinek a koronáját nem gyémántokból, hanem imádságokból, fohászokból és szeretetből fonták. Október 7-e a rózsafüzér királynőjének az ünnepe. És amikor kezünkbe vesszük a rózsafüzért, nem csupán egy imaeszközt tartunk a kezünkbe, hanem egy lelki köteléket, amely összeköti az eget a földdel, amely összeköti a mi szívünket az Istennel. Ez az ünnep nem a semmiből született, hanem a hálás emlékezésből. Egyház történelmében többször is előfordult, hogy emberileg minden remény elveszett. 1571-ben a híres lepantói csata idején a keresztény Európa végveszélybe került. Európa és a keresztény kultúra. Szent V. Pius pápa ekkor fegyverek helyett valami sokkal erősebbet adott a hívők kezébe, a rózsafüzért. Arra kérte az egész keresztény világot, hogy egy emberként ostromolják az eget a szűzanyag közbenjárásáért. És a lepantói csata 1571. október 7-én zajlott le a Jón-tengeren, ahol a keresztény Szentliga hajóhada megsemmisítő vereséget mért a törökök flottájára. A győzelem nem a fegyverek erejének köszönhető, hanem elsősorban a Jóistennek és a boldogságos szűzanya közbenjárásának. Igen, a következő évben elrendelte a pápa, hogy október 7-e a rózsafűzér ünnepe legyen, és aztán 1716-ban kiterjesztették az egész egyházra. Mert a leghatásosabb eszköz, a legjobb a rózsafüzér, mert Isten megoltalmazta Európát, és megoltalmazta a keresztény kultúrát. Nem a fegyverek győztek, hanem a rózsafüzér, és elsősorban a Jóisten és a szűzanya közbenjárása. Minden alkalommal, amikor imádkozzuk a rózsafüzért, amikor imádkozni kezdünk, akkor kell, hogy tudatosítsuk, hogy Isten itt van velünk, itt van bennünk, itt van a lelkünkben. És mindenes ima így kell kezdődjön. Isten nem távol van, hanem itt van velem, itt van a lelkemben, itt van a közelemben. És meghallgatja a kéréseimet, segít. A múlt hónapban, egészen pontosan augusztus utolsó hetében Medjugorjében voltunk egy zarándok csoporttal. És a zarándokok között volt egy olyan személy, akiről az orvos kijelentette, hogy meg kell műteni a májával. A férje, a családja nem akarták elengedni Medjugorjéba erre a zarándoklatra, hiszen azt mondották neki, hát rövid időn belül meg kell, hogy műtsék. De ő akkor is vállalta ezt a zarándokútat, és minden nap imádkoztuk a rózsafüzért, imádkoztuk az örvendetest, a fájdalmast, a dicsőségest, imádkoztuk az irgalmasság rózsafüzérét, és minden nap a szemségbe is mindenkit belefoglaltam, de különösen ezért a személyért is imádkoztunk, hogy a Jóisten segítse meg, a szűzanya legyen közbenjárója. És egy héten keresztül imádkoztunk szentmiségben és a rózsafüzérekben, és amikor hazajöttünk az zarándoklatról, visszament az orvoshoz, és akkor az orvos kijelentette, nem kell megműteni őt a májával. Ez elsősorban a Jóistennek köszönhető, és utána a boldogságos szűzanya közbejárásának. Igen,
mert a boldogságos szűzanyom szent fialé terjeszti a mi kéréseinket, és azokat meghallgatja szent fia. A rózsafüzér iskola Mária szívénél. Második János Pál pápa gyönyörűen fogalmazott, és azt mondotta, a rózsafüzér nem más, mint az evangéliumnak a lényege. És miközben ajkunkkal a jól ismert üdvözleteket imádkozzuk, a szívünkkel és az elménkkel Jézus Krisztus szemléljük, Jézus titkait szemléljük. Ez az imádság egy iskola, ahol a legtökéletesebb tanítvány és a legelső tanítvány, a boldogságos szűzanya vezet minket végig szent fia életén. Jézusra figyelünk, az ő életére, az ő tetteire, az ő cselekedeteire. Vele együtt örvendezünk a megtestesülés titkának, a boldogságos szűzanyával együtt járunk a világosság útján, Jézus nyilvános működése során, és vele együtt állunk a kereszt alatt a fájdalmas titkokban, és vele együtt ízleljük meg a feltámadásnak a dicsőségét, és a rózsafüzér által Mária szemével látjuk Jézust, aki átformálja az emberek békétlen, aggódó lelkét, mindenkinek a lelkét átformálja, mert kéri szent fiát, hogy tegyen meg mindent, hogy béke és szeretet költözzön az ember szívébe. Ebben az egyházközségben az egyik hívő, Jóska bácsi, minden második nap dialízisre jár. És azt mondotta a napokban nekem, tudja, plévános úr, hány rózsafüzért végzek én el az alatt a 4 óra alatt, amíg dialízisen vagyok? Igen, imádkozz a rózsafüzért. És bátorítottam, bíztattam, hogy az Úr Jézus vele van, és velünk van, és segít. Isten mindig a keresztet elveszi, bármilyen kereszt is legyen az, és megkönnyebbülve adja vissza mindenkinek, de ugyanakkor segít hordozni a keresztet. És ezért, amikor imádkozik valaki, akkor a szíve békét lel az Istentől, békét lel az Úr Jézus Krisztustól. És azért imádkozik, Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És minden és alkalommal, aki szívvel, lélekkel imádkozik, béke tölti el a lelkét. Mert Isten elveszi tőle a keresztet, lehet az a betegség keresztje, lehet az a meg nem értés keresztje, lehet az a megpróbáltatás keresztje, vagy bármilyen kereszt, és könnyebben adja vissza, megkönnyebbülten adja vissza, hogy úgy hordozza minden is ember. De ő mindig segít, és velünk hordozza a keresztet. A rózsafüzér imádkozása nem más, mint Isten állandó jelenlétének a tudatosítása. Hogy Isten itt van velem, itt van, és velem együtt hordozza a keresztet. Itt van a lelkemben. Nem azt mondotta az Úr Jézus Krisztus, hogy én veletek fogok lenni majd, hanem azt mondotta, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mindig, de mindig velünk van. És a rózsafüzér olyan, mint a lélegzetvétel, ritmust ad a belső életünknek, nem bonyolult fejtegetés, hanem a gyermek bizalomteljes kapaszkodása, édesanyja a boldogságos Szűz Mária ruhájában. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Mindnyájan a boldogságos szűzanya gyermekei vagyunk. És elmondhatom, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor minden egyes édesanyja mindig ráteszi a kezét, és nagyon hosszú időn keresztül mindig a kezei rajta vannak a gyermeken. Ez az óvó,
féltő szeretet mindig megmutatkozik benne. Mindig rajta akarja tartani a kezeit, és mindig öleli, magához szorítja, mert az ő gyermeke Isten ajándéka. És a boldogságos szüzenyának mi kétszeresen is gyermekei vagyunk. Hiszen amikor ott állt a boldogságos szüzanya a keresztövében, akkor Szent Jánosnak azt mondta, íme a te anyád. És ezekkel a szavakkal nekünk is édesanyánkul adta, mindenkinek égi édesanyjául adta a boldogságos szüzanyát, íme a te anyád. És másodszor pedig Szent István királyunk halál előtt országát, koronáját, népét, nemzetét a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. És ezért is elmondható, hogy kétszeresen is Mária gyermekei vagyunk. És mindig kapaszkodjunk az ő szeretetébe, mindig kapaszkodjunk a boldogságos Szűz anya oltalmába, mert ő Szent felé terjeszti a mi kéréseinket. Az egyház tanítja, hogy a rózsafüzér nem csak egyéni megnyugvást ad, hanem hatalmas, közösségépítő ereje is van. És amikor a családok, az egyházközségek együtt imádkozzák, ott megszűnnek a falak, és Krisztus békéje költözik a szívekbe. Mindenki meg kell, hogy tapasztalja az imádság által is Istennek a jelenlétét, hogy béket ölti el az ő szívét, béket ölti el az ő lelkét, mert az imádság által is ott van Isten a közelben, ott van Isten a lelkében, mert a lélek az a tér, ahol együtt imádkozik az Isten és az ember, hiszen bennünk a Szentlélek imádkozik. A boldogságos Szűz anya, a rózsafüzér királynője, a mi ég édesanyánk. Ma sem kér más tőlünk, mint amit a kánai mennyegzőn mondott, tegyétek meg, amit mond, fiam. És a rózsafüzér imádkozásával megerősíti mindenki a saját igényét Isten akaratára, pontosan úgy, ahogy a boldogságos Szűz anya tette, amikor kinyilvánította Isten nekem, hogy édesanya lesz. És hallottuk az evangéliumban, hogy megjelent neki az angyal, és köszöntötte, üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, édesanya leszel, fiat fog születni, Jézusnak fogod őt nevezni. És azt kérdezte Mária, hogyan lehetséges ez? És azt mondta az angyal, aki Istennek az üzenetét közvetítette, a Szentlélek erejéből fog születni Jézus. És amikor Mária igent mondott az angyal szavára, az isteni akaratra, mert az angyal Istennek az üzenetét közvetítette, abban a pillanatban megtestesült méhében az Úr Jézus Krisztus. Vegyük elő a szentolvasót, ne kötelességből, hanem szeretetből imádkozzunk. Vigyük a fájdalmainkat a boldogságos Szűz anya elé, betegségeinket, nehézségeinket, megpróbáltatásainkat, családjaink békéjét és hazánk jövőjét. És a boldogságos Szűz anya ma is készen áll, hogy palástjával betakarjon, oltalmazó szeretetével védjen, oltalmazó szeretetével betakarjon, és megvigasztaljon, elvezessen minket Szent fiához, Jézus Krisztushoz. Aki a rózsafüzért imádkozza, királynő előtt hajlik meg, és az uralkodás mindenkori jelképét, a koronát nyújtja Máriának. Nem gyémántokból, hanem imából font koronát. És ha ezt hozzávesszük, hogy a rózsa ősidők óta a virágok királynője, és az új élet, a megújulás virága, akkor egészen bizonyos, mennyire kedves Isten anyjának, az új élet ajándékozójának ez az imádság.
Mindig, de mindig, amikor a rózsafüzért imádkozzuk, az Úr Jézus szemléljük, az ő életét, az ő titokzatos életét és az ő életének titkait. A rózsafüzért titkok foglalata a szeretet, Isten és a felebarát szeretet, és ebben az iskolában, amikor imádkozzuk a rózsafüzért, akkor szeretni tanulunk Isten anyjától, Máriától. 13. Leó pápa, aki 1903-ban halt meg, október hónapját a rózsafüzér hónapjává tette. Mivel októberben volt a lepántói csata, ezért a pápa azt mondotta, ne csak egy nap, hanem egész hónapban imádkozzák a hívek a rózsafüzért. Egy hónapon keresztül imádkozzák, és mindenki kérje a boldogságos szűzanya közbejárását, mert a boldogságos szűzanya mindig szent fialé terjeszti a mi kéréseinket. A rózsafüzér a szegények és a bölcsek bibliája. Nem kell oda doktori cím, hanem egy nyitott gyermeki szív, amely vágyik Isten jelenlétére. Vágyik arra, hogy Istennel mindent megbeszéljen, mindent elmondjon neki. A rózsafüzér mindig, de mindig béke a rohanó világban. A mi életünkben is vannak lepantói csaták, mindannyian küzdünk a magunk viharaival, betegséggel, családi széthúzással, anyagi gondokkal, de a rózsafüzér királynője üzenete ma is az, hogy nincsen olyan emberi krízis, amelyben a szűzanya közbenjárására ne hozhatna békét és győzelmet, mert tulajdonképpen szent fia és ő békét hoznak az emberi szívekbe, az emberi lelkekbe az imádság által, és Isten szeretete által. Rózsafüzérnek különleges ereje van a családok egységének a megőrzésében is, és amikor a család együtt imádkozik, a szentségi házasság kegyelme újul meg. Rózsafüzér királynője csak annyit kér tőlünk, szánjunk időt a csendre, vegyük elő a rózsafüzért, és imádkozzuk. Imádkozzuk munkába menet, imádkozzuk a családban, imádkozzuk a közösségben, imádkozzuk a templomban. Vigyük oda Mária elé a sebeinket, és mindenkinek a jövőjét és a világ békéjét. Mária gyermeke nem veszhet el, és aki bizalommal kéri őt, annak az imája meghallgatásra talál. Mindannyian Mária gyermekei vagyunk, ég édesanyánk ő. És ha bizalommal imádkozunk és kérjük az ő oltalmát és közbenjárását, akkor el nem veszhetünk. Jézusunk, köszönjük a te ajándékodat, köszönjük a boldogságos szűzanyát, a rózsafüzér királynőjét, hogy ilyen ég édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá, és általa te hozzád mindenható Istenünkhöz. Amen.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogság a szüzanyával együtt, mert ha velünk imádkozik, szenti a bizonnyal meghallgatja a kéréseinket. Urunk, te szüzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbenjárására tartsd meg a Szentitben Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Kérünk téged,
1: hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzanyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedte el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szüzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevére dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Urunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetek.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, Urunk szentséges atyánk, mindenható Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Mária, a rózsafüzér királynője ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogant egyszülöttedet a Szentlélek által, és szülességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet által dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

van szent a Istenünk, és méltán dicsőjt téged alkotás az egész teremtett világ. Mert fiad, ami rom ki Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltette és megszentelsz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami rom ki Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Mocsorotán ugyanígy kezébe adta a kejhet, és neked hálát ad, áldást mondott, majd tanítványának adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kejhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka, haláludat hirdetjük, Urunk, és itt elvaj feltámadásodat, amíg el nem érsz. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel feleljük neked ezt az élő szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Hát, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földzrándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gerge érsekünket, László püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy szent elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztusunk által, mert általa rosszod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tiszteleté dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet adjok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében is adnak.

0: Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek összeemködésével, halálod által, életre kelted a világot, szabadíts meg engem, szentessel és véled által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadja tőled.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram,
2: nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jövő, hanem csak egy szóval mondd, és meghívod az én lelkem.

0: édes Jézus, ó kegyes, ó irgalmas Jézus,
1: imádok lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, éled vagyok életemben és halálomban.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Hát, hogy mielőtt szentek helyt között tisztelkessük, tanítása és jövő világító jelvegyen, mi mindannyiunk számára. Amen.
0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a szentségben fiatalálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vigasztalásában és dicsőségében is részesedjünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templomod, Uram,
1: mielőtt távozzunk, földkorába hullva, újra imádkozunk, buzdón esedezve, arra kérünk téged, ne lassodozz tovább,
0: ájtatos néped,
1: ha te benned bízva, munkáját állát, hullasd munkájába, áldásod harmatát, ha könnyei között örömért kiált fel, bűnbánatos népe, óra nevedetre, hogy a vész rohanás, terület férsegét, hatalmas kezeddel állíts el a szét, hogy így napról napra, riadván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökre.
0: Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Erdőszentgyörgyről, amelyet bemutatott Lackó Vilmos helyi plébános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. További szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Névmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szentgyörgy tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tizedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szentgyörgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossá látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen században szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tizedjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bözödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templom teret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestyével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az Erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakobinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya október 8. örökös szentségimádási nap március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, Hármaspaluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25 fő, Szolokmán 2 fő, Gegesen 4 a hívek száma. Erdőszentgyörgy filiái Bözött, Geges, Hármasfalu, ez a falu Maros megyében 1950-ben jött létre, Atosfalva, Csókfalva és Székely-Szent István egyesítésével. Hármasfalu Csókfalva filiája, a csókfalvai fakazettás mennyezetű kápolna templombúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van. Örökös szentségimádási nap október 21. Másik filiája, Magfalva, Erdőszentgyörgytől 10 kilométerre északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Magafalva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Széppatak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntő önöket Majoros Attila. Ezen a szép estén Imatalsoly című műsorunk veszi kezdetét. Elmondom a telefonszámainkat, melyeken várom kedves hallgatóink szép imáit, verseit, 0259 420 555, illetve 0359 420 555.

0: Köszöntöm első kedves telefonálónkat. Halló, halló!
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
1: Egy imád szeretnék felolvasni.
0: Na, halljuk!
1: Boldog asszony, édesanyám, te hozzád eljöttünk, Szűz Mária sírva kérünk, könyörögj érettünk. A népünket körülvette, nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza. Gyermekeim oly kevessel járnak a templomba, a gyermekek rosszak lettek, nagyon eltévedtek, nem hiszik és nem szeretik mostan a jó Isten. A gyermekek nem értik meg a szülők imáját, kinevetik szüleiket, ha imádkozni látják. Nem akarnak imádkozni, a templomba járni, gyermekeik nem akarnak a jóra hallani. Nem tisztelik, nem szeretik szízből szüleiket, szomorúságot és bánatot adnak szüleiknek. Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérik, imádkozzá a gyermekünkért, boldogatson kérünk. Kedves szülők, leroskodva, jönnek hozzánk anyák, oltárodnál leborulva, könnyei fújanak. Az eltévedt gyermekünkért ők így imádkoznak, édesanyák, a jó útra vezess őket vissza. Most már tudjuk, édesanyák, miért sírsz, miért könnyezél, jó tűzanyát ne könnyezzél, nincs elvetve minden. Gyermekeim imádkoznak, javulni akarnak, vasárnap újra kezdnek a templomba járni. És ha eljön életünknek utolsó órája, édesanyám Szűz Mária, jöjj el oltalmunkra, hogy veled örvendezzünk a szép mennyországban, a te drága szent fiadnál nyerünk boldogságot.
0: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, további szép estét. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az imartalsói telefonszámai, várom a hallgatóink kedves imáit, szép énekeit.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm.
1: Halló.
0: Adjon Isten jó estét.
1: Köszöntlek, kedves Attila.
0: Isten hozott győző.
1: A mai fenséges ünnepen gondolatai. Rózsafüzér mindenki. Lepántói győzelemnek örök emlékére 5. Pius pápa elrendelte. Rózsafüzér királynője nagy ünneppé tette keresztények milliói hálaérzetével. Azóta is imádkozzuk lelkesítő hívvel, létünk, bunk, örömünk, vegyes érzelmével. Igé anyánk meghallgatja, bármit kérünk tőle, köztetítő, békét hozó lélek közösségben. Krisztus örök áldozatos édesanyja léte, felidéz is értékeli a megváltás ténye. Kínszenvedés, feltámadás, események hosszán, üttörténet egész sorra, fejlemények sodrán. Hunyadi János is jobbja markolatán, rózsafüzér lengett hősi csaták útján. Hőseinknek vitézsége, hithű lelkülete, legyen az utódok igaz példaképe. Rózsafüzér ezután is kedves imád legyen, Csíksomlyói Istenanya szeme ránk tekintsen. Magyar népünk tisztelettel imádkozik hozzád, tartsd meg hitben, szeretetben, drága hű pátrónak. Hálás köszönet a lehetőségét, győző, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökkel, már örülünk, győző, hogy velünk rádiózol a mai estén. Köszönjük ezt a csodaszép verset.

Már is egy újabb kincshozó itt a műsorban, az imatársaiban. Haló, haló. Haló, köszöntöm. Halló, halló, élő adásban van a kedves hallgató. Halló, halló, tessék beleszólni a telefonba. Kedves hallgatótól elbúcsúzunk, reméljük, hogy legközelebb bátrabb lesz.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az imatarsói telefonszámai. Nagy szeretettel várom kedves hallgatóink verseit, imáit, énekeit.

0: Egy újabb telefonálva a vonalban. Halló, halló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek jelmen.
1: Egy imád szeretnék elmondani, amit már rég nem hallottam. Köszönöm mindazt, amit adtál, az élt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tudni tanítottál a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok-sok lelki arcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igényt, Krisztus, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívó szavamat, fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghalod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Hogy bűnös vagyok, egyre csak védkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, csak koldus vagyok. Légy veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezeld a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeket. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézus nevében. Drága jó szűzanyám, új az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen. Kikértessék.
0: Mindörök elmen, drága Edith. Köszönjük szépen, hogy most is velünk rádiózol, és köszönjük ezt a szép imát.

0: újabb telefonál a vonal végén. Haló, haló.
1: Haló.
0: Köszöntöm nagy szeretettel.
1: Haló.
0: Haló, tessék mondani. Hangosabban már nem tudok beszélni.
1: Haló.
0: Haló, tessék mondani. Kedves hallgató, szerintem a telefonjában valami gond van. De remélem visszahív minket, csak akkor már fog is hallani minket. Haló, itt a Mária Rádió.
1: Mondhatom?
0: Igen, tessék mondani.
1: Halló.
0: +2 59 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az adásunk telefonszámai. Várom kedves hallgatóink hívásait, hogy elmondják szép verséket, imáikat. Egy kedves hallgató már is
1: van. Foglalt.
0: Hát nem foglalt, mostanában élőadásban tetszik lenni. Haló, haló. Hát nem a robot szólt, hanem élőadásban tetszett lenni egy pár pillanatra, de reméljük, hogy legközelebb visszatetszik majd hívni minket, csak akkor már azt is eltetszik árulni, hogy ki ön és milyen szép verset, imád szeretne mondani.

0: Na, talán a következő telefonálóval több szerencsénk lesz. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Haló.
0: Köszöntöm. Haló, haló, haló, tessék be...
1: Mária Rádió, haló.
0: Tessék beleszólni a vonalban.
1: De se tessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm. Szeretnék a Szuzanyához egy verset beolvasni. Na, halljuk. Adj erőt, hogy bízni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak, add segítőnek, hogy tűrjenek, hibáimmal is szeressenek. Hogy érted, vigyem keresztem, légy árvaságom erős támaszat, te vagy a gyengék édesanyja, te őriz gyengülő eszem, add életem teher ne legyen. Add segítőimnek szeretetet, éljen bennük jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom, áld őrizd őket, édes Jézusom, találkozzon nálad egy korom. Utolsó napjaim kezedbe ajánlom, te légy most az én vigaszom. Vezess, erősíts, oltalmaz, végső órámban irgalmaz. Szuzanám, fiaddal együtt gyertek értem, hiszen te értetek értek. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Nagyon szívesen.
1: Kívánok áldott lehetett továbbra is.
0: Köszönjük szépen, jó Isten tartsa meg önöket, jó egészséget és csodaszép estét, jó rádiózást.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök emben.
1: Te szeretnék olvasni egy imát. Istenem, adj nekünk papokat, hogy megszakítás nélkül bemutassák a szent áldozatot, hogy gyermekeket vezessenek hozzád, hogy népedet a hitben megvalósítsák, hogy az evangéliumot hirdessék azoknak, akik nem ismerik, hogy bűnbánó, bűnösöknek bocsánat tudott ajándékozzák, hogy a haldoklókat támogassák, és a szenvedőket vigasztalják, hogy mindenkit emlékeztessenek arra, hogy egymásnak testvérei, hogy otthonukat, hegyeinket és mezőinket megáldják, hogy általuk terjedjen a te országod. Istenem, adj nekünk papokat, adj nekünk szent papokat. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kápolnásról voltam Benedek Erzsébet.
0: Kedves Erzsébet.
1: Szép estét kívánok mindannyiuknak.
0: Köszönjük szépen, kedves Erzsébet, köszönjük, hogy hívott minket. Önöknek egy csodaszép estét. És még egy hallgatóra van időnk, 0259-420-555, illetve 0359-420-555.

0: Igen, van egy kedves telefonáló a vonalban. Haló, haló. Köszöntöm. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dicsértessék, mindörökké amen.
1: Szeretnék egy kis jókivalszázat elforgatni.
0: Na, halljuk.
1: Békét szendez már ágyúgy vihat, szent erőt már forba köz kitart, áldó, éző szívát már ányhit nyomott, s már elaládotta a podik fajót. Örömöt már napsugárként, tud gondszerző között is szórni fény, bátorságot már meg nem remek, s kész odaadni kintett életet. Szilák már a bűnösti szereti, gyengeségét védkét átedi, és hitet már mint a sasmadár, felfelé tart és az égbe száll. Márnak nincs nehéz, nincs nem lehet, ezt kívánom, s kellene több, mint neked. Jézus Krisztusban mindent megtalálod, beteljesíti ezt a kívánságot. Nyomába lépsz, boldogan követed, és hála éneklésd az életed.
0: Mindörök, amen. Nem
1: tudtam,
0: Isten tartsa magát, Csíkszent Tamásiak jó szokását, hogy telefonálnak nekünk, szép estét.

kedves hallgatóink, ennyi fért a ma esti imatarsói műsorunk, beleközelebb majd jövő héten szerdán. Ugyanebben az időben várjuk hallgatóink szép verseit, imáit. Nézzünk a mai estén, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan majd az esti mesével várjuk kicsiket és a nagyokat, majd a Zsolos Másti dicséretét végezzük. Veres Judit Mária kedves önkéntesünk rövid műsora, a mindennapunk ajándék Istentől jelentkezik majd 19 óra 58 perckor, majd a mai estén 20 órától Csíksomjó Csobotfalváról közvetítjük a gyönyörű szentségimádást. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a Béke Rózsafűzér imája lesz hallható. Meghallgatjuk című műsorával fél tízkor Tibor atya várja a hallgatókat. 22 óra 25 perctől majd a Zsolozsma kompletórium imáit végezzük. 22 óra 20 perckor családperceikkel Kertész Mária és Tibor várja a hallgatókat. 23 órától ismétlésben hallhatják majd Fazekas Ilona kedves önkéntesünk műsorát, az öregkor bölcsességét. 23 óra 35 perckor pedig az esti imádságokkal a Vatikáni Rádió híreivel zárjuk ma esti műsorunkat. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban legközelebb Szentmisét majd holnap reggel 8 órától a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomból közvetítünk, ahova várjuk kedves hallgatóinkat, önkénteseinket, ugyanígy majd pénteken reggel is innen a Szent József telepi templomból lesz Nagyváradról a Szentmise közvetítés. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom Önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép az estéjük a Mária Rádió társaságában, amilyennek csak szeretnék.

0: Esti mese.
1: Rózsa vitéz. Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A királyfiak jó vadászok voltak, s hárman három vadász ebbel odébb álltak a veszedelem elől. Sokáig mentek, azt sem tudták hová. Végre egy magas hegyen, ahol az út elágazott, úgy határoztak, hogy elválnak egymástól, s külön-külön próbálnak szerencsét. De megegyeztek abban, hogy a hegy csúcsára egy magas fa hegyébe hosszú póznát állítanak, arra egy fehér kendőt kötnek, és mindhárman vissza-vissza fognak tekingetni, s megnézik a kendőt. Aki a kendőt véresnek látja, testvérei után indul, mert akkor valamelyik veszedelemben van. A legkisebb, akit Rózsának hívtak, bal felé indult, a másik kettő jobb felé. Rózsa, amikor a hetedik havasba is bejutott, jó messze meglátott egy szép kastélyt. Betért, mint fáradt utazó, hogy ott megháljon. Nem talált egy lelket sem. Megtelepedett a kastély egyik szobájában. Estélig meg volt nyugodtan, akkor nagy dörömböléssel megnyílott a kastély kapuja. Rózsa ilyettében az ágy alá suhant, óriások léptek be, az egyik mindjárt azt mondta, csí, milyen Ádám bűz van itt. Megkeresték Rózsát, megfogták, összeaprították, mint a torzsát, és kihányták az ablakon. Reggel az óriások megint elmentek keresetre. Akkor a bokorból előmászott egy szép lányfejű kígyó, és Rózsa testének minden kicsi darabját összeszedte, összerakogatta, miközben folyton ezt mondogatta. Ez idevaló, ez idevaló, forrasztó fűvel megkenegette. Egy közel való forrásból élő haló vizet hozott, aval is meglocsolta. Rózsa egyszer csak talpra szökött, hétszer teszebb volt és erősebb, mint az előtt. Erre a lányfejű kígyó is kibontakozott a kígyóbőrből hónaig. Rózsa, hogy olyan erős lett, megbízta magát. Este nem bújt az ágy alá, hanem az óriásokat a kapuban várta haza. Azok megérkeztek, de Rózsához csak a szolgáikat küldték,

Reggel csak maguk mentek el az óriásuk. A kígyó rózsát most is feltámasztotta. Rózsa erősebb lett, mint a hét óriás együtt, s olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. A lány is a kígyó bőrből egészen kikerekedett, így igen kedves, szép teremtés volt. Ekkor elbeszélték egymásnak dolgokat, életüket. Elmondta a lány, hogy ő is királyvérből való, hogy az ő apját is az óriások ölték meg, az országot elfoglalták, az ott való kastély a lány apjáé volt, onnét járnak ki az óriások minden nap, hogy a népet sarcolják. A lány egy jó kuruzsos dajkájának segítségével váltott kígyóvá. Megesküdött, hogy addig kígyóbőrben marad, míg az óriásokon bosszúját meg nem állhatja. Most már látja, hogy lerepedezik róla kígyóbőr, tehát célját érheti, mert Rózsa olyan erős, hogy könnyen megfelelhet mind a hét óriásnak. Rajta át, Rózsa, pusztítsd el őket, nem leszek én sem háládatlan. Kedves szép lány, felelte Rózsa, te nekem az életemet három ízben adtad vissza. Hát én ne tartoznám neked ezt meghálálni. Legyen tied az életem, s egészen magam. Egymásnak holtig való szerelmet esküdtek, s így igen jó ízűen telt el a nap egész estig, mikor az óriások megérkeznek, Rózsa így szólt hozzájuk. Ugyebár sok az ember, azt hittetek, hogy már háromszor megültetek? Most azt mondom, hogy ma ezen a kapun egyiketek se teszi be a lábát. Hiszitek-e? Vívjunk meg! Azok nagy méreggel rámentek, de bíz most már nem úgy lett, mint az előtt. Rózsa rendre megölegette őket mind. Akkor a kulcsokat a zsebükből kezébe vette, a kastélynak minden zege lyukát összekutatta. Látta, hogy bátorságban lehetnek, mert már övék a kastély. Az éjszaka csendesen telt el, reggel a kastély udvaráról Rózsa felnéz a havas tetőre a fehér kendő felé, hát látja, hogy az egészen véres. Megbúsul, s mondja a kedvesének, jaj, mennem kell, hogy a két bátyámat felkeressem, mert rosszul van dolguk. Várj vissza engem, mert ha őket feltalálom, minden bizonnyal visszajövök. Aval felkészült, kardot, nyilat, forrasztófüvet és élő haló vizet vett magához. Arra a helyre ment, ahol elváltak volt. Útjában lőtt egy nyulat, mikor rátalált az útra, melyen bátyai mentek, talált egy kicsi házikót, azelőtt egy fát, ott megállapodott. Hát a két bátyja, két vadászkutyája lánccal meg van kötve. Azokat eloltja, tüzet csinál, s a nyulat sütni kezdi. Amint sütni, hallja, hogy a fán valaki dideregve azt kiáltozza, jaj, mind fázom. Kiszólt Rózsa, azt mondja rá, ha fázol, gyere be, melegedjél. Az azt mondja, igen, de félek a kutyáktól. Ne félj, mert azok becsületes embert nem támadnak meg. Hiszem, hallik a fáról, de mégsem. Vest közibéjük ezt a hajszálat, szagolják meg azt előbb, arról engem is megismernek. Veszi Rózsa hajszálat, s a tűzbe veti. A fáról meg leszáll egy vén boszorkány, bemegy, s melegszik. Felhúz egy nyársra egy varasbékát, és sütni kezde. Amint sütni, mondani kezdi Rózsának. Az az enyém, ez a tied, s ahol a békát neki veti. Erre Rózsa nem állhatja, kirántja a kardját, hozzácsap a boszorkányhoz. Hát a kard hasáfává válik. Neki megy a boszorkány, hogy megölje Rózsát, s azt mondja, na, most véged van neked is. Testvéreidet is én emésztettem el bosszúból, azért, hogy te a hét óriás fiamat megölted. Rózsa neki uszítja a boszorkánynak a kutyákat, s azok addig fogják, hogy vér terjesztenek rajta.

A vér a kardból lett hasán fára cseppen, s abból megint kard lett. Kapja Rózsa, lecsapja vele a boszorkány bal karját, erre a boszorkány megmutatta neki, hová temette bátyjait. Sújt még egyet Rózsa kardjával, s aval a boszorkány Plútóhoz költözött. Rózsa kiásta bátyjait, összedarabolt testüket összerakta, forrasztó fűvel összeforrasztotta, élő haló vízzel föltámasztotta. Azok, mikor a szemüket kinyitották, s Rózsát megpillantották, mind a ketten azt mondták, jaj, ma sokat aludtam. Sokat bizony, mondta Rózsa, de ha én ide nem jövök, még többet aludnátok. Elbeszélték neki, hogy elválásuk után ők meghallották, hogy az ellenség az országukból eltávozott. Azt akarták, hogy egyik a nagyobbik hazamenjen, s igazgatja az országot, a másik pedig keresse fel Rózsát. Befordult a kis házikóba, s a vén boszorkány ott úgy bánt velük, mint ő Rózsával is akart bánni. Rózsa is elbeszélte nekik, miken ment keresztül. Azt mondta, te, nagyobb bátyám, menj haza, ülj be apánk országába. Te pedig kisebb bátyám, jöjj velem, s igazgassuk ketten azt a nagy országot, amelyikben az óriások hatalmaskodtak. Elváltak, s mindegyik ment a maga helyére. Rózsa feltalálta szép kedvesét, aki már úgy elbúsulta magát, hogy szinte megepett, de hogy Rózsát meglátta, egészen felvidult. Az óriásoktól megmentett nagy országot kezükre vették, Rózsa s kedvese összekeltek, nagy lakodalmat csináltak, eleget vendégeskedtek, a mennyasszonyt jól megtáncoltatták, s ha meg nem haltak, máig is élnek. Kerekedjenek egy tojáshéjba, s holnap legyenek a kentek vendégei.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Boldogságos Krisztus, Anyja, vigadozzál, mert a földre fényességet, vigaszt hoztál. Boldogságot harmatoztál, drága bokor, édes bimbót virágoztál.
1: Nyíló rózsa, kérjük tőled, örök szűztől, szabadítsd meg népedet a pokol tűztől, s ha szívedből el nem űzöl, szolgáidként élünk, s áldunk, mint szűz szülőt.
0: Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója, helyrehoztad üdvösségünk ringatója, amikor az angyal szóra alázattal mondtad, Isten szolgálója.
1: Bűnösöknek boldogságos menedéke, keseredett beteg szívek édessége, légy az árvák segítsége, ellenségtől biztos, boldog égi béke.
0: Légy azért Pannóniának újítója, erősséges pogányoknak megrontója, magyarok vigasztalója, holtunk után mennyországunk megnyitója. Amen. Láttam a szépségest, mint galambot, rózsabokrok és a völgyek liliomai között. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja, és onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból.
0: Hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Láttam a szépségest, mint galambot, rózsabokrok és a völgyek liliomai között.
1: Jöjj, választottam, és benned állítom fel trónusomat, mivel a király megkívánta szépségedet. Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, Istenedet magasztald, Sion.
0: Mert erőssé tette kapuid zárát, és fiaidat megáldja benned.
1: Határaidon ő ad békét, és jól lakad kövér búzával.
0: Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő igéje.
1: Gyapjuként teríti szét a havat, és mint a hamut, úgy szórja a zúzmarát.
0: Jegét hullatja, mint a morzsát, ki bírná elviselni annak hidegét.
1: De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt. Lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
0: Igéjét Jákobnak hirdeti, törvényét és végzéseit Izrael népének.
1: Egyetlen néppel sem bánt így, végzéseit nem fedte fel senki másnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jöjj, választottam, és benned állítom fel trónusomat, mivel a király megkívánta szépségedet. Jeruzsálemnek ékszerekkel feldíszített leányát megkívánta az Úr. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újraegyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Jeruzsálemnek ékszerekkel feldíszített leányát megkívánta az Úr.
1: Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke. Virágaim pompás gyümölcsöt termettek. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a beismerésnek és a szent reménynek.
0: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
1: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
0: Dicsérve áldják az Urat.
1: Örülnek az angyalok.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
0: Örvendezzél, Isten anyja, szíved mélyén. Boldog vagy Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled. Újjongjon az ég, a föld és a tenger. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Örvendezzél, Isten anyja, szíved mélyén, boldog vagy Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled, újjongjon az ég, a föld s a tenger. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya, királynéja, hozzád buzgó szívvel köteles hűséggel járulunk.
1: Szent fiadat, boldog asszony, kérd e népért.
0: Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetét.
1: Őrizd országodat szüntelen anyai szeretettel.
0: Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged.
1: Segíts, hogy mi is nagy boldog asszonyunknak valljunk, és hűségesen szeressünk.
0: Szentlélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország patrónájának nevezett.
1: Segíts, hogy lelkünk tiszta lánga légjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet.
0: Édesanyja, nagyasszonya, igaz magyar fiaknak patrónája, pártfogója régi magyar hazánknak.
1: Te hozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak.
0: Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk, hallgass meg esdeklő kérésünket.
1: Légy hozzánk irgalmas, Isten anyja, segíts az égbe, ó Szűz Mária.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Élni végső soron nem jelent mást, mint felelősséget viselni az élet által felvetett kérdések helyes megválaszolásáért, az élet által minden egyes ember elé kitűzött feladatok teljesítéséért, az adott pillanat követelményének megfelelő helytállásáért, mondta Viktor E. Frankl.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük az Úr Jézus és a Szűzanya lába elé kéréseinket, szándékainkat, és imádkozzunk kéréseink meghallgatásáért. Tartsanak velünk, legyünk együtt!

az Atya, a Fiú is, a Szentlélek nevében. Uram, ma este két titok előtt állok. Az egyik titok a te lényed titka a legméltóságosabb oltári szentségben. A másik titok az én lényem titka. Kérlek, Uram, a kegyelemért, hogy jobban lássalak téged, és jobban értselek, hogy jobban lássam és értsem magamat is. Tudom, Uram, hogy akkora a válság, amennyire nem értelek és nem látlak téged. Köszönöm, Uram, hogy elénk álltál Betlehemben, a galilai Kánában, az utolsó vacsorán és a Kálvárián is. Köszönöm, Uram, hogy folytatod ezt az elénk állást ugyanilyen módon az oltári szentségben ma este is, itt, ezen a helyen. Köszönök, Uram, minden szent és jó embert, aki az életünkben megjelent ugyanilyen szent és megszentelő módon. De Uram, kérlek téged, hogy bocsáss meg mindazoknak, akik az életükben bűnös módon jelentek meg, akik bármilyen módon is agresszívak és irgalmatlanak voltak velünk. Kérlek téged, Uram, add, hogy a te erőddel, a te szíveddel, a te szemeddel lássam mindazokat, akik velünk szemben igazságtalanok. Uram, Mária szomorú volt, amikor téged megütöttek. Tudom, Uram, Mária ugyanolyan szomorú akkor is, amikor mi ütünk meg másokat, és amikor igazságtalanok vagyunk testvéreinkkel szemben. Bocsáss meg nekünk, Uram, ezért. És kérünk téged, Urunk, add kegyelmedet, hogy tanúságot tudjunk tenni mindig a te jóságodról. Imádunk téged, és a te édesanyád hálaadásra hív ma este minket. Amikor hálát adunk, felfedezzük azt, ami itt van. Köszönöm neked, Jézus, köszönöm, hogy velünk vagy, és köszönöm, hogy élő kenyér vagy. Jézus, köszönjük neked a te isteni szeretetedet, mert akkor is szeretsz, amikor gyenge vagyok, és amikor hibázom. Köszönöm neked, amikor te megbocsájtasz. A te szereteted olyan, mint a napsugár, ragyog jókra és gonoszakra egyaránt. És amikor hálát adok, megnyílik a szemem, és látok. Köszönöm a természetet, a színek gazdagságát a természetben. Hálát adok minden teremtményedért, minden virágért, minden madárért, hála legyen neked, Jézus. Minden teremtmény szép, és ezt is köszönöm. Jézus, köszönöm, hogy szeretsz, és szereteted a mellettem lévő személy, szereted a mellettem lévő személyt is. Jézus, hálát adok neked mindazokért, akikkel élek és akikkel dolgozom. Hálát adok azokért is, akiket nem tudok szeretni. Köszönöm azokat is, akiket nehezen viselek el, akik nem kedvesek számomra, és akik megsértenek. Hálát adok minden emberért. Minden ember szép, és minden ember jó. Jézusom, szeretlek téged, és kérlek, hogy te is szeress engem.

legszentebb atyám, fiad mindig a kedvedben járt, meg akarom tanulni az imádságnak ezt a formáját, és azáltal, hogy Jézushoz hasonlóan cselekszem. Olyan dolgokat szeretnék tenni az életemben, amik neked tetszenek. Hiszem, hogy most is velem vagy. Hiszem, hogy az akaratod mélyebb megértésére akarsz vezetni engem, hogy általam is gyorsabban megvalósuljon királyságod itt a földön. Jézus, te is gyakran imádkoztál mennyei atyádhoz, különösen a kulcsfontosságú pillanatokban, nyilvános működésed megkezdése előtt, mielőtt kiválasztottad az apostolokat, illetve szenvedésed és halálod előtt. Adj kegyelmet ahhoz, hogy tanulhassak példádból, és sokkal odaadóbban imádkozzam. Amen.

Ó Mária, áldott rózsafüzér, édes lánc, mely Istenhez ráncolsz minket, szeretett köteléke, mely az angyalokkal egyesített, az üdvösség tornya a pokol szakadékában. Biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyjuk el soha többé. Te légy erősségünk, halál küzdelmünk óráján. Tied legyen kialvó életünk utolsó csókja, és ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó rózsafüzér királynője, ó drága anyánk, ó bűnösök menedéke, szomorúak hatalmas vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké a földön és az égben. Amen.

O szeplőtlen szűzés a rózsafüzér királynője, te ezekben az időkben, amikor kihalt a hit és a diadalmaskodott a gonoszság, királynői és anyai trónusodat a halott pogányok területén akartad felállítani. A helyről, ahol régen bálványokat és ördögöket imádtak, te isteni kegyelem anyja, ma az isteni irgalmasság kincseit szórod mindenfelé. Trónusodról, melyen jóságosan uralkodol, fordíts felém is, ó Mária, jóságos szemeidet, és könyörülj rajtam, akinek annyira szükségem van segítségedre. Mutasd meg nekem is, mint annyi másnak megmutattad már, hogy valóban az irgalmasság anyja vagy. Én pedig teljes szívemmel köszöntelek, s mint úrnőmet és a rózsafüzér királynőjét hívlak segítségül. Amen.

Ó Szent Szűz és a rózsafüzér királynője, ki a mennyei atya leánya, a fiúisten anyja, a Szentlélek jegyese vagy, aki mindenre képes vagy a Szent Háromságnál, esd ki számomra minden szükséges kegyelmet az örök üdvösségem érdekében. Szeplőtelen fogantatásodért, Isten anyaságodért, örömeidért, fájdalmaidért, győzelmeidért kérem ezt tőled. Szerelmes Jézusom szívéért, a 9 hónapért, míg méhedben hordoztad őt, az ő fáradalmaiért, keserves kínszenvedéséért, kereszthaláláért, az ő szentséges nevéért, drágalátós véréért kérem ezt tőled. Végül a te édes szívedért kérem, a te dicsőséges nevedben, ó Mária, aki a tenger csillaga, hatalmas úrnő, a fájdalom tengere, a paradicsom kapuja, és minden kegyelmek anyja vagy, bízom benned, te vagy reménységem, segíts rajtam. Amen.

Íme lábadhoz borulok, Jézus szeplőtelen anyja, akit rózsafűzér királynőjeként tisztelünk. Örvendező szívvel és igen hálás lélekkel térek vissza hozzád, jótevőm, édes úrnőm, szívem királynője, aki megmutattad, hogy valóban anyám vagy, nagyon szerető anyám vagy. Meghallgattad sóhajaimat, megvigasztaltál szomorúságomba, és visszaadtad a békét szorongatásaimban. Fájdalom és halálfélelem vette körül a szívemet, és te, ó, anyám, egyetlen jóságos pillantásoddal elnyugtattál. Lehetett-e valaha is hallani, hogy valaki bizalommal hozzád folyamodott, és nem nyert meghallgatást? Ha az egész világ megtudná, milyen jóságos vagy, mennyire együtt érzel a szenvedővel, minden teremtmény hozzád folyamodna. Hadd áldjalak mindig, ó rózsafűzér szűz királynője, és áldjanak velem együtt mind az emberek és az angyalok, a föld és az ég. Amen.

Köszönöm, kedves Úr Jézus, hogy a szűzanya állandóan mellettem áll, és segít nekem mindenbe. Köszönöm édesanyád példáját, és kérlek szépen téged, Jézus, hogy adj mindig szabad kezet szűzanyánknak, mert ő mennyei édesanyánk, mindannyiunk édesanyja, magyarok nagyasszonya, akinek tudom, úgy sem fogsz tudni nemet mondani, amikor a kertek alatti hátsó kapon fog becsempészni engem és családomat a te örök országodba. Amen.

Jézus, el akarok érni hozzád, de tudom, hogy mennyei édesanyámon keresztül vezet a legrövidebb út. Meg akarlak tapasztalni, de tudom, hogy mennyei édesanyámban láthatlak meg téged a legkönnyebben. Át akarom adni magamat neked, de tudom, hogy mennyei édesanyám példáját követve lesz a leghatékonyabb önátadásom. Amen.

Uram, bármihez fogok, segíts, hogy imádsággal kezdjem, imádsággal vigyem véghez. Veled szeretnék lenni, mint Mária, és szolgálni szeretnének, mint Márta. Segíts, hogy megtaláljam életemben a helyes fontossági sorrendet és az egyensúlyt. Uram Jézus, Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, jelent és jövőt. Mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból választottalak téged. Áldott Szent Háromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat. Viszonzásul magam kicsinségét adom neked, tudom, hogy örülsz annak, amit adok. Uram, segíts, hogy jobban imádkozzak. Amen.

Hálát adok neked, Urunk, hogy Máriát nekünk adtad égi édesanyánknak. A mai napon különösen is szeretném kezébe helyezni sorsomat, családom, plébániám és magyar hazám sorsát. Uram, add, hogy követni tudjam Mária példáját. Amen.

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívd magadhoz mindannyiunkat. Bár csak Péterrel együtt válaszolhatnánk, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, add nekünk a hit csodálatos ajándékát, add, hogy minden kételkedés, hitetlenség, kicsinyhitűség ellenére is felfedezzük magunkban a mustármagnyi hitet. A hit nem élettelen magként hever a lelkünk mélyén, hanem növekedni akar. Ezért most azt kérjük tőled, amit egykor az apostolok. Növeld bennünk a hitet. A te szemeddel akarom nézni a világot, a te szíved szeretetével akarom szeretni embertársaimat. Segíts, hogy hitemből jó tettek fakadjanak, bízom benne, hogy elnyerem majd a hit jutalmát, az örök életet. Amen.

Áldott legyél, Urunk, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy tőled semmi nem választhat el, hogy számodra nincs elveszett drakma, vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy feltárod előttünk a feltámadás reménységét. Amen.

0: Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot. Ugyanaz a szent fiat, Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden kenyerűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus néven a szentségben kész, ha már is ennek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Legyen áldott az Úr szent neve.
1: Mostantól fogva és mindörökké.
0: A mi segítségünk az Úr nevében.
1: Ki a szeget és a földet
0: teremtő. Az Úr legyen veletek.
1: És a te elkeddel.
0: A mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek áldás. Szálljon le reátok, és maradjon mindig rajtatok.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Bedlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt imádták az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztust. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Áldott és tartalmas szép estét kívánva búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, 13. Leó pápa a Supremi Apostolatus enciklikájában mondta ki, hogy október hónapját a rózsafűzér királynőjének kell szentelni. A dokumentumban azt is hangsúlyozta, hogy ez az ima rendkívüli hatással bír, ha tiszta és buzgó szívvel mondják el. Mennyei atyánktól jövő védelmet nyújt Krisztusban, Isten anyjának közbenjárására a legsúlyosabb gonosz szándékok ellen is, melyek a kereszténységet és magát az emberiséget fenyegetik, és ezzel hozzájárul a legnagyobb jó, az igazság és a béke terjesztéséhez az emberek között. Ezzel a történelmi gesztussal 13. Leó azoknak a nagy pápáknak a sorába került, akik megelőzték őt köztük Szent Ötödik Piusszal, és követendő példát hagyott azokra, akik majd utána mondják el a rózsafűzért. Ezért is mondom nektek azt, hogy tegyétek a rózsafűzért gyöngént láncá, amely összeköt titeket a mennyei Márián keresztül.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
11: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
11: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hív szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

szeretettel köszöntök minden kedves Már Rádió hallgatót a ma esti műsoromban. Magyarok nagyasszonya ünnepe van holnap. Nagyasszonyunk, hozzád menekülünk. Vannak ünnepek, amelyek egyszerűen egy-egy szent életére vagy egy-egy üdv történeti eseményre irányítják figyelmünket. És vannak olyan ünnepek, amelyekben egy egész nép történelme, hite, öröme, szenvedése, reménye és imádsága szólal meg.

égi édesanyaként tiszteltek. Amikor kimondjuk magyarok nagyasszonya, akkor egyetlen megszólításban ott van a történelmünk. Ott van Szent István király alakja, ott vannak a magyar édesanyák és édesapák imádságai, ott vannak a templomaink oltárai, ott vannak a búcsújáró helyek könnyei és énekei. Ott vannak a háborúk, a veszteségek, az elválások, az újrakezdések. Ott van Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, az anyaország és a világ minden pontján élő magyar ember, és ott van a szűzanya. Ott van az édesanyja. Mielőtt Mária a magyar történelemben nagyasszonyként jelenik meg, előbb az egész egyház számára lesz Isten anyja. Az angyali üdvözletben az angyal ezt mondja neki: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Mária pedig meghallgatja Isten hívását, nem tud mindent előre, nem látja az egész utat, nem tudja, milyen szenvedés vár rá, nem tudja, milyen fájdalmakat kell majd hordoznia, de egy dolgot tud, Isten szavára igent kell mondania. Ezért mondja: éme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. És ezzel az egyszerű igennel valami egészen különleges kezdődik el. Mária életében megtanuljuk, hogy Isten nem mindig adja nekünk oda előre az egész térképet. Sokszor csak a következő lépést mutatja. Mária sem tudta, mi lesz holnap, de tudta, hogy kivezeti őt. Ezért tudott igen mondani. És talán nekünk is ez az egyik legfontosabb üzenete. Lehet, hogy ma nem látod, hogyan fog megoldódni egy problémád. Lehet, hogy aggódsz a gyermekedét, félted a családodat, betegséget hordozol, magányos vagy. Lehet, hogy valaki, akit nagyon szeretsz, eltávolodott Istentől. Lehet, hogy nem tudod, mit hoz a holnap, de Mária azt tanítja: nem kell mindent látnod ahhoz, hogy bízz Istenben. Elég, ha tudod, kinek a kezébe helyezed az életedet.

Csík Sándor, magyarok nagyasszonya, édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hová menjünk? Nincs egy izom épség bennünk. Minden épet, minden szépet fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk, ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk, nem nyílt meg a föld alattunk, kikerültük a koporsót. Itt vagyunk most, legutolsók, legutolsók a világnak, kik a szívünkben nem látnak, de te nálad, asszonyunknál, tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is, mint nyitott könyvben, úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végig sírtad, de ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja, a bűn bánat jeges karma, pislog már a keserűség, hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér megpesdül. Ami szégyenünkre vallott, szemünkről már hull a hályok. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, tudjuk, mi félteni való. Sereglünk Krisztus elé, de hogyan álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha rákérdez? Szólj helyettünk, anyánk, édes. Annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tied vagyunk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor a magyarok nagyasszonyáról beszélünk, természetesen Szent Istvánra is gondolunk. A magyar kereszténység történetében különleges helyet foglal el az a hagyomány, amely szerint Szent István király élete végén, amikor elveszítette szent fiát, Szent Imrét, országát a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta. Ez az ország felajánlás a magyar Mária tisztelet egyik legfontosabb lelki alapja lett. Szent István nem csupán egy király volt, ő egy olyan emberként állt előttünk, aki felismerte, egy ország nem pusztán földből, határokból és hatalomból áll. Egy országot,

emberek alkotnak. Családok, édesanyák, édesapák, gyermekek, idősek, fiatalok, szenvedők, dolgozók, imádkozók. És Szent István tudta, hogy egy népnek nem csak földi vezetésre, hanem égi oltalomra is szüksége van. Ezért fordult Máriához. Gondoljunk bele Szent István helyzetébe. Egy király elveszíti azt, akiben a jövőt látta. Szent Imre herceg halála nem csupán egy édesapa személyes tragédiája volt. Az ország jövője is bizonytalanná vált. És éppen ebben a fájdalmas helyzetben születik meg a felajánlás. Ez nagyon fontos lelki üzenet, mert amikor az ember mindent kézben akar tartani, könnyen elfelejti, hogy vannak dolgok, amelyeket nem tud irányítani. Van, amikor csak az imádság marad, van, amikor csak annyit tudunk mondani, Istenem, rád bízom. És talán ez az egyik legmélyebb keresztény imádság. Nem azt mondjuk, Uram, csináld pontosan úgy, ahogy én akarom, hanem Uram, nem értem, de rád bízom. Szent István király is ezt az utat járta. Amit nem tudott megtartani, azt Isten kezébe helyezte. És a magyar nép történetében ettől kezdve Mária alakja egyre inkább összekapcsolódott az ország sorsával. Miért nagyasszony? Mit jelent az a szó, hogy nagyasszony? Nem azt jelenti, hogy Isten fölött állna. Nem azt jelenti, hogy Mária önmagában lenne az üdvösség forrása. A katolikus hit világosan vallja, Jézus Krisztus az egyetlen megváltó és üdvözítő. Mária minden kegyelme Krisztusból fakad. Mária mindig Jézushoz vezet. Ezért mondja a kánai mennyegzőn is, tegyétek meg, amit mond. Mária soha nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem Krisztusra. Ezért olyan gyönyörű a Mária tisztelet. Mária nem elvesz Jézustól. Jézushoz vezet. Ő olyan, mint az édesanyja, aki megfogja a gyermeke kezét, és elvezeti ahhoz, akihez a gyermeknek mennie kell. A nagyasszony elnevezésben benne van a tisztelet, a szeretet, a bizalom és az oltalom gondolata. De nem valami földi hatalomról van szó, hanem arról, hogy a magyar nép Máriát égi édesanyaként tiszteli. Ha végignézünk a magyar történelem évszázadain, láthatjuk, mennyi mindenen ment keresztül a népünk. Háborúk, járványok, éhínségek, forradalmak, elveszített területek, szétszakított családok, elvándorlások, idegenbe szakadt emberek, sok-sok könny. És mégis a magyar ember ajkáról újra és újra felhangzott az Ave Maria. Falusi templomokban, búcsújáró helyeken, kórházi szobákban, katonák szívében, édesanyák imádságában, gyermekek esti fohászában, és talán éppen ez az egyik legszebb része a magyar Mária tiszteletnek, amikor minden más bizonytalanná vált, Mária neve sok ember számára kapaszkodó maradt. Talán nincs is közelebb egymáshoz két kép, mint a magyar édesanyja és a boldogságos szűzanya. Az édesanyja, aki virraszt beteg gyermeke mellett. Az édesanyja, aki aggódik, amikor gyermeke útra kell. Az édesanyja, aki akkor is imádkozik gyermekéért, amikor a gyermek már messze jár. Az édesanyja, aki nem tudja talán megoldani gyermeke problémáját, de tudja, hogy Isten kezébe helyezheti őt.
Mária is édesanyja. Nem elméletben, nem távolról, hanem a maga teljes valóságában. Ismerte a szegénységet, ismerte az üldöztetést, ismerte a menekülést, ismerte a félelmet, ismerte a gyermekért való aggódást, ismerte a kereszt alatt állás kimondhatatlan fájdalmat. Ezért tudjuk Máriának elmondani azt is, amit másnak nem tudunk.

Nagy Miklós, Mária. Nem tudlak úgy megénekelni, ahogy régóta szeretnélek. A könnyes, szép, ősi magyar ének nem tud belőlem fölszakadni. Ahogy százados évek sírták, borús, hívő, mélységes évek, Mária, Mária. Itt zúg rejtelmes szent viharja, itt zúg valahol mélyen bennem. Hitem, vágyam bús lobogása, és fajtámé, ó, soha ki nem zengem. Csupán csak rövid szent nevet száll, mind fénylőbben, mind tüzesebben. Mária, Mária.

János evangéliumában ezt olvassuk. Jézus keresztje mellett ott állt anyja. Micsoda mondat! Nem azt mondja az evangélista, hogy Mária mindent megértett. Nem azt mondja, hogy nem fájt neki. Azt mondja, ott állt. Ez az anya egyik legnagyobb szeretete. Nem tudja levenni fiát a keresztről, nem tudja megállítani a szenvedést, nem tudja megváltoztatni az eseményeket, de ott van. És néha ez a legtöbb, amit az ember tehet, ott lenni. Ott lenni a beteg mellett, ott lenni a gyászoló mellett, ott lenni az idős szülő mellett, ott lenni a magára maradt ember mellett, ott lenni annak az embernek az életében, aki már nem tudja, merre van a tovább. Mária ezt tanítja nekünk. A szeretet sokszor nem megoldani tud, hanem jelen lenni. Talán ezért is tudott a magyar nép olyan mélyen Máriához kötődni, mert történelmünkben sokszor voltunk a kereszt alatt. És amikor egy nép sokat szenved, megtanulhatja azt, amit Mária is megtanult. A kereszt nem mindig érthető, de Krisztussal hordozható. A magyar ember évszázadokon át énekelte, boldogasszony anyánk, régi nagypátrónánk. Ebben az énekben nem pusztán egy történelmi emlék van, hanem egy imádság, egy nép fohásza, egy vallomás. Mária, szükségünk van rád. Mit jelent ma magyarnak lenni Mária oltalma alatt? Fel kell tennünk a kérdést. Mit jelent a 21. században a magyarok nagyasszonyát ünnepelni? Talán nem azt, hogy csupán büszkén emlékezünk a múltra, nem azt, hogy Máriát valamiféle nemzeti jelkép szintjére redukáljuk, hanem azt, hogy keresztényként felelősséget vállalunk azért a közösségért, amelybe Isten helyezett bennünket. A Mária tisztelet nem zárhat be bennünket önmagunkba, éppen ellenkezőleg Mária arra tanít, hogy észrevegyük a másik embert, a szegényt, a beteget, a menekülét, a magányosat, az időset, a gyermeket, a családot, a szenvedőt. Mert aki valóban Máriát tiszteli, annak életében meg kell jelennie Jézus szeretetének. A szűzanya Kánoánban elhangzott szavai ma is érvényesek. Tegyétek meg, amit mond. Ez a magyarok nagyasszonyának egyik legfontosabb üzenete. Ne csak Máriához imádkozzunk, hallgassunk arra is, akit Mária mutat nekünk. Jézus azt mondja, szeressetek, bocsássatok meg, ne gyűlöljétek egymást. Segítsetek a rászorulón, ne ítéljetek el hamarkodottan, legyetek irgalmasak. Vigyázzatok a családotokra, őrizzétek a hitet, imádkozzatok. És Mária ma is azt mondja, tegyétek meg, amit Jézus mond. Különösen közel állhat ez az ünnep hozzánk, erdélyi magyarokhoz. Erdély földjén évszázadokon keresztül zúgott a templomokban a Mária ének, Csíksomlyó, Mária Radna, Szent Annató, kegyhelyek, kispadosi templomok, havasok között megbúvó kápolnák, régi templomok oltárképei, Mária szobrok, amelyek előtt generációk imádkoztak. Néha talán nem is gondolunk arra, milyen hatalmas örökséget kaptunk. Mert amikor belépünk egy régi templomba és meglátjuk Mária szobrát, valójában egy egész imádkozó nemzedék áll mögöttünk. Talán az ő dédszüleik is ugyanazt az imádságot mondták, talán ugyanazt az éneket énekelték, talán ugyanazon a Mária képen pihent meg a tekintetük, és most mi állunk ott. Mi vagyunk a következő láncszem. Ezért a magyarok nagyasszonyának ünnepe nem csak hálaadás, felelősség.
Mit adunk tovább gyermekeinknek? Csak egy nyelvet, csak egy történelmet, csak egy kultúrát? Ezek mind nagyon fontosak, de keresztény emberként tudjuk, a hitet is tovább kell adnunk. Meg kell tartani a gyermeket, keresztet vetni. Meg kell tanítani imádkozni. Meg kell tanítani hálát adni. Meg kell tanítani bocsánatot kérni. Meg kell tanítani a templom szeretetére. Meg kell mutatni neki, hogy a vasárnap az nem csak egy szabad nap, hanem az Isten a legnagyobb szeretet napja. És meg kell tanítani neki Mária egyszerű imáját. Legyen nekem a te igéd szerint. Egy fiatal ember hosszú útra készült. Édesanyja az indulás előtt egy kis Mária medált adott neki. A fiú elmosolyodott. Édesanyám, erre már nincs szükségem, felnőtt vagyok. Az édesanyja csak ennyit mondott. Tudom, fiam, nem azért adom, mert kicsi vagy. Azért adom, mert én már nem tudok mindig melletted lenni. A fiú eltette a medált. Évek teltek el, sok minden történt vele. Volt siker és kudarc, volt öröm és csalódás. Volt olyan éjszaka is, amikor úgy érezte, hogy teljesen egyedül maradt. Akkor eszébe jutott az édesanyja. Elővette a kis Mária medált, és egyszer csak megértette. Az édesanyja nem azt akarta mondani, hogy Mária majd mindent megold helyetted, hanem azt, ha én nem tudok melletted lenni, akkor is legyen valaki, akinek a kezébe odaadhatod az életedet. És kedves hallgatók, valami hasonló történt a magyar nép történetében is. Szent István király, mintha ezt mondta volna, nem tudom, mi vár erre az országra. Nem tudom, milyen századok következnek. Nem tudom megóvni minden veszedelemtől. Ezért édesanyját kezébe ajánlom.

velem vagy jó szűzanya. Átölelsz, rám hajósz, éjjel-nappal erőt adsz. Te vagy a menedékem, a fájdalmamban segítségem. Ó, szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj. És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra, térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva sóhajtom ki lelkemet. Szűz Mária, égi anyám, ó, hallgass meg az én imám. Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi éltem, segíts nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kérd érettem szent fiadat, tudom jól, hogy te rád hallgat. Hallgass meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet, és fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám.

Mária nem elveszi a terheinket, hanem Krisztushoz viszi őket. Nagyon fontos ezt is megértenünk. Mária nem varázslat. A keresztény hit nem azt jelenti, hogy ha Máriához imádkozunk, akkor többé nem lesz szenvedés. Mária sem menekült meg a szenvedéstől, de nem egyedül hordozta. Ezért, amikor hozzáfordulunk, nem azt kérjük, Mária legyen minden könnyű, hanem szűzanya segíts, hogy Krisztussal tudjam hordozni. És ez óriási különbség. Mária nem a kereszt nélküli életre tanít, hanem a Krisztussal együtt hordozott életre. Ezen az ünnepen gondoljunk minden magyar emberre, azokra, akik itt élnek Erdélyben, Magyarországon, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken. Azokra, akiknek magyar szó veszi körül az életét, és azokra is, akik talán már alig beszélik őseik nyelvét, de szívükben még őrzik a gyökereiket. Imádkozzunk a családokért, a házasságokért, a gyermekekért, fiatalokért, idősekért, papokért, szerzetesekért, hitoktatókért, nagyszülőkért, édesanyákért, édesapákért, betegekért, magányosokért, gyászolókért, akik elveszítették reményüket. Álljunk meg egy pillanatra a lélekben. Mondjuk együtt, magyarok nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, hozzád fordulunk ezen a szép ünnepen. Köszönjük, hogy évszázadokon keresztül népünk hitének egyik legszebb jele voltál. Köszönjük, hogy annyi édesanya előtted mondtad el gyermekéért való imáját. Köszönjük, hogy annyi beteg, öreg, magányos és szenvedő ember előtted találta meg a vigaszát. Köszönjük, hogy annyi zarándokat te képed előtt térteld le. Kérünk, magyarok nagyasszonya, őrizd népünket. Őrizd családjainkat, gyermekeinket, fiataljainkat, időseket, édesanyákat, édesapákat. Őrizd a magyar földön és a világ minden táján élő magyarokat. Segíts, hogy ne veszítsük el hitünket. Segíts, hogy ne szégyeljük kereszténységünket. Segíts, hogy templomaink ne üresedjenek ki. Segíts, hogy gyermekeink megismerjék Jézust. Segíts, hogy családjainkban legyen szeretet, megbocsátás és béke. Segíts azoknak, akik távol vannak Istentől. Vigasztald a szenvedőket, erősítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat. Tartsd meg azokat, akik reményüket vesztették. És amikor eljön életünk nehéz órája, amikor nem tudjuk merre menjünk, amikor úgy érezzük, hogy elfogyott minden erőnk, akkor taníts bennünket arra, amit mondtál Kánaánban. Tegyétek meg, amit mond. Szűz anya, vezess bennünket szent fiathoz. Vezess bennünket a kereszt alatt. Vezess bennünket az örömben, a szenvedésben, életünk minden napján. És amikor földi életünk véget ér, kérd számunkra szent fiad irgalmát, hogy eljuthassunk abba az országba, ahol nincs több könny, nincs több gyász, nincs több félelem, hanem örök béke, örök szeretet van. Kedves hallgatók, amikor kimondjuk magyarok nagyasszonya, ne csupán egy régi történelmi címet mondjunk ki, mondjunk ki egy imádságot, mondjuk ki azt, Mária, szűzanyánk, szükségünk van rád. Szükségünk van rád a családjainkban, szükségünk van rád gyermekeink mellett, szükségünk van rád templomainkban, szükségünk van rád akkor, amikor örülünk, szükségünk van rád akkor is, amikor sírunk. Szent István király évszázadokkal ezelőtt Mária oltalmába ajánlotta országát, a feladat nem ért véget. Minden nemzedéknek újra és újra el kell döntenie, kinek a kezébe helyezi a jövőjét.
Mi pedig keresztény emberként tudjuk a jövőt, nem tudjuk teljesen kiszámítani, de rábízhatjuk magunkat Istenre, és kérhetjük a szűzanya közbenjárását. Ezért legyen a szívünkben egyetlen egyszerű imádság, boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk. Nagy inségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról. Ne feledkezzél el szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk.

életedet befejezted. Az eszközeid leteheted. Leszállhatsz, hogy megpihenj, hisz megérdemelted. Lassan ereszkedsz alá, mint a munkában megfáradt ember, akit az álom csendben levesz a lábáról. Édesanyád fogad karjaiba. Milyen állapotban vagyok, fiam? Nem voltál okos, vigyázó? Holtál nyűjt a fáradozás? Talán még atyád sem várt tőled ennyit. Most már békésen pihensz, és lelkemet tőr járja át, és szenvedek. Elsimult, nyugodt arcodon a tiszta lelkiismeret vízfényeképpen, mintha az örömsugara ragyogna. Sok szenvedést okoztál anyádnak, de ő büszke rád. Aludj már, édes kisfiam. Jó anyád szeme őrködik feletted. Napi munkám végeztével így alszom el én is. És néha milyen állapotban én, uram? Sajnos nem is mindig az atya szolgálatában fáradtam el, vagy lettem szennyessé. Mária jó anyám, befogadsz-e mégis védőpalástod alá? Testem a piszoktól szeplős és szennyes, de a szívem bocsánatért sóhajt. Emlékezz, anyám, a bűnösök szószólója vagy. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettem szegény bűnösért. Est ki a kegyelmet, hogy fiadnak érdemei által álomra ne térjek soha addig, amíg el nem nyertem atyánk bocsánatát, hogy minden este karjaidban békésen pihenve tanuljak meghalni szeretve.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezőnk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked, Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem! Szorult helyzetemben segíts meg engem!
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat!
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásra megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcot fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, mikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnöst.

0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kertész Marika vagyok, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársam. A Családpercek című műsorunk egy újabb kiadásával jelentkezünk az elkövetkező fél órában. Mai meghívottjaim a Mihály házaspár Csíktaplucáról. Egy olyan életformáról beszélgettünk, ami régen természetes volt, ma viszont szinte különlegességnek számít. Több generáció, több család egy udvaron, egymás közvetlen közelében. Ez nem csupán lakhatási forma, ez egy közösségi lét. Mindennapi alkalmazkodás, folyamatos tanulás, és ha jól működik, kegyelem. Mit jelent így élni, miben más, mit ad, mit vesz el, és hogyan lehet ebben Krisztus arcát felfedezni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai adásunkban. Köszöntlek benneteket szeretettel, és arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozzatok be, magatokról mondjatok néhány szót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek, Marika, és a Mária Rádió hallgatókat. Mihály Kati vagyok. Mihály István felesége, 26 éve élünk házasságban, van 3 gyerekünk, 2 felnőtt korú már, és egy 14 éves kislány.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Mihály István vagyok, Kati férje. Ugye, ahogy mondta Kati is, hogy ma 26 éve, hogy együtt élünk,

0: keresztény házasságba, és közösen egy udvaron a szüleinkkel és a hugomékkal.
1: Ez az életforma nem annyira megszokott, úgy, ahogy a felvezetőben is próbáltam már utalni erre. Hogy látjátok, hogy tapasztaljátok, miben más a mindennapi élet egy ilyen közösségben, mint egy átlagos családi modellben?
2: Úgy, ahogy te is mondtad, Marika, tényleg nap mint nap alkalmazkodni kell, és nap mint nap tanulunk. 12-en éltünk az udvaron, ebből volt 6 felnőtt és 6 gyerek. Mostanra sajnos a sógorom meghalt, úgyhogy 5 felnőtt van és 5 gyerek, már egy férhez ment. Nagyon-nagyon jó így visszaemlékezni, hogy mikor kicsik voltak a gyerekek is, hogy valóban más életformánk volt, tehát szinte a mindennapjainkat közösen éltük, főleg az első időkben a házasságunkban építettünk, akkor közösen anyusom még segítettek, tehát végig együtt főztünk, együtt kertészkedtünk, a kerti munkát, az állatokat, mindent szinte együtt rendeztünk. És olyan érdekes volt, ugye, ahogy telt az idő, és ahogy úgy leváltunk, olyan érdekes visszaemlékezni erre, hogy ahogy szinte teljesen aztán önálló családdá váltunk, de eleinte viszont nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk.
0: Hát az elején, ugye, ahogy Kati is említette, tényleg úgy indult az idő, főleg számomra, hogy hát nekem egy annyi volt, hogy egyik szobából, az egyik lakrészből átköltöztünk a másikba, és rögtön kezdődött is a lakás felújítása és bővítése. Ahogy ez megtörtént, és a végére értünk, akkor teljesen mindenki saját magára külön kis családra leváltunk. Éltük a mi kis életünket, de ugyanakkor a háttér biztonságával, hogy a kapunk belül nem csak magunkban vagyunk, hanem itt vannak a szüleim is, meg a hugomék is, hogy bármilyen problémánk volt, akkor volt, akihez forduljunk.
1: Így visszatekintve, hogy látjátok, hogy mit tanultatok ezáltal? És milyen hatással van, vagy volt ez a ti házasságotokra, vagy a családi életetekre?
2: Hát nagyon-nagyon sok mindent tanultam én, főleg anyósoméktől. Ugye, amikor férhez jöttem, nem igazán tudtam főzni, tehát egy háztartást vezetni. Otthon fiatalon nem nagyon érdekeltek ezek a dolgok. Persze mindig segítettünk édesanyámnak, valamennyire értettem a dolgokhoz, de azért úgy, hogy egyedül csináljak mindent, ez idegen volt is. Az volt a csodás, hogy bármivel mentem, tehát bármit kérdeztem anyósomtól, tehát mindig főzésről, vagy gyereknevelésről, tehát mindig olyan szeretettel válaszolt, és soha nem éreztette velem azt, hogy ezt nem tudom, hanem mindig jött, és mondta, hogy na mit segítsek, vagy meg tudod-e csinálni, vagy leírta, vagy elmondta, hogy hogy főzzem, meg mit csináljak, és azon kívül nagyon-nagyon, tehát bármire megkérhettem, mert mindig a gyerekeket étellel várta haza, tehát mindig az volt a csodás, hogy amikor hazajöttek a gyerekek, mindig meleg étel fogadta őket az iskolából is, és mindig volt, akivel megbeszéljék a problémákat. Nekünk ez nagy segítség volt, és ők bíztattak, hogy menjek dolgozni, mert nyugodtan már a gyerekeket ők intézik. És nem csak háztartásvezetés, gyereknevelést tanultam, hanem láttam őket, ahogy élnek. És ez engem annyira letaglózott az, hogy én soha nem láttam őket veszekedni. Egyszer fel is tettem a kérdést, hogy ez hogy van, hogy maguk soha nem veszekednek. Azt mondta anyósom, hogy mindig adok én a családi békéért misére valót. És ez úgy megragadott engemet is, hogy utána én is ezt alkalmaztam is, hogy milyen nagy kegyelem az tényleg, mikor a Jóistent behívjuk a családba is, és megkérjük, hogy segítsen békét tartani. És elmondhatom, hogy Isten kegyelméből, már nem az én ügyességem, hogy mi soha nem voltunk a 26 év alatt anyósomékkal összeveszve, vagy se sógornőmékkel. Olyan egység volt közöttünk, és olyan segítőkészek a mai napig is, hogy sokszor elcsodálkozok, hogy a Jóisten ilyen nagy ajándékkal ajándékozott meg, mert látom, milyen nehéz most a mostani fiatalok, egyáltalán már az én gyerekeim is azt mondják, hogy jól, hát külön kell menni, és mindig hallom, hogy nem akarnak együtt a szülőkkel, pedig sokkal több van a mögött, tehát én nem is tudom most elképzelni se azt, hogy vészeltem volna át azokat az időket, amikor például a férjem beteg volt. Akkor, ha anyósom, sógornőm nem lettek volna ott mellettem, és nem segítettek volna, én nem is tudom, hogy mi történt volna velem. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nagyon-nagyon sok kegyelmet kaptunk ebben a családban így együtt.
0: Most így visszatekintve a jelen helyzetre és a kezdetre is, tényleg, hogy a Isten kegyelme volt, és a házasságunkon és azért a kapcsolaton, mivel, hogy tényleg, amikor így hallottunk más családokat, hogy mennyi gonddal kínlódnak, hogy akkor, hogy most, ha valami el kéne menjenek, a gyerekekre nincs, amivel hagyják, vagy nincs, hogy megoldják. Mi örökké csak úgy hátra szóltunk a szomszédba, úgymond, mivel mi lakunk az udvarnak az elején, meg a húgom még középen, és a szüleim a hátsó felébe, hogy ne megkérünk, nézzetek rá a gyerekekre, mert el kéne lépjünk, van valami dolgunk. Na meg nagy biztonság volt az is, hogy a gyerekek, amikor hazajöttek, nem magukba az üres házba érkeztek, úgymond, mert mindenki ugye a saját kicsi lakrészében van, hanem felügyelet alatt voltak, hogy nem a számítógéppel vagy a haszontalan dolgokkal foglalkozzanak, hanem a nagyszülők ugye fogadták őket, és bevonták őket is a hétköznapi munkákba, meg mindenféle tevékenységbe, hogy ne a haszontalanul töltsék az időt magukba, amíg mi hazaérkeztünk a munkából.
1: Említettétek mindketten, hogy azért mindenkinek, vagy minden családnak megvolt és megvan a saját életterem, tehát külön váltatok, úgymond egy udvaron ugyan, de mégiscsak külön. Hogyan lehet egyszerre közel lenni, és mégis határokat tartani egy udvaron belül? Voltak ennek nehézségei?
2: Én úgy gondolom, hogy a Jóistennek ez a nagy kegyelme, hogy azért mind a három család vallásos, és próbáltunk Istenre figyelni, és próbáltuk egymással tisztelettel bánni, tehát tisztelettel fordulni, és mindig megvolt tényleg a magunk határa, és olyan korrektek voltak a férjem szülei is, hogy soha nem szóltak bele az életünkbe. Tehát, hogyha mi megkértük valamire, akkor jöttek, segítettek, de annélkül, hogy ők jöttek volna, vagy tolakodtak volna, tehát azt kell mondjam, hogy olyan isteni bölcsesség volt mindegyikben, hogy úgy tartották a határokat, és az volt még a csodás, hogy bármi volt, meg tudtuk beszélni. Én még azt láttam, hogy a Szentlélek annyira úgy vezetett mindannyiunk, például utóbbi időben jöttem arra rá, hogy a Szentlélek megtanított arra, hogy például anyósomnak soha ne panaszkodjak a fiáról, tehát de ez csak úgy a Szentlélektől jött, hogy ne mondjak rosszat a fiára, vagy ne érezze rosszul magát, mert utóbbi időben, amikor nekem is gyerekem lett, minden olyan hálás voltam a Jóistennek ezért, mert tudom, hogy nekem is olyan rosszul esett volna, hogyha az én fiamról valami rosszat mondnak. És gondolom, hogy ezek miatt, ezek a dolgok miatt úgy meg tudott maradni a harmónia, meg tudott maradni a határ, és soha nem léptük át egymás határait, és a mai napig sokszor elcsodálkozok, és arra kérem a Jóistent, hogy én is ilyen anyós tudjak lenni, mint az én anyósom, hogy nem tolakodik be az életünkben, nem szól bele, vagy nem próbál igazgatni se engem, se a férjemet, és ugyanígy a sógornőm is egy annyira szerény, és olyan kedves, hogyha nem tudnak segíteni, akkor ők rosszat soha nem tennének, vagy se nem is beszélnének úgy velünk, hogy meg kell sértődjünk. Örökké azt mondtam, hogy ebben a családban könnyű, hogy béke legyen, mert anyósom is szokta mondani, ez már itt mindenki normális. És tényleg úgy olyan normálisan a Szentlélek vezetésével olyan normálisan tudtuk ezeket a határokat tartani, én úgy gondolom.
0: Ugye a húgom még, vagy két évvel hamarabb házasodtak annyival későbben, de ugye a szüleim azért ugye azt a hatalmat úgy beállították, hogy mindenkinek külön lakrésze, mindenkinek külön konyhája, és mindenki legyen a saját gazdája és ura. Attól eltekintve, hogy együtt voltunk, de mégis külön. És ezt tehát így nagyon tiszteletben is tartottuk, hogy minden, ahogy Kati is mondta, bárkinek bármilyen problémája van, átment a szomszédba, az rögtön segítségre talált, de kéretlenül soha egyikünk sem mentünk a másikhoz, hogy na, én ezt így gondolnám, vagy úgy gondolnám. Ezt mi próbáltuk betartani és megélni. A kezdetekben ugye hát a szüleimmel egy helyen dolgoztunk, és elég össze voltunk kötődve ugye itthon is, meg a munkahelyén is, de azért úgy hála Istennek sikerült megtartani azt a határt, hogy a munkahely az külön, a családi élet külön, és úgy nem vittük be a családi életbe ezeket. Az elején, főleg ugye a megtérésünk előtt azért volt rá úgy példa, hogy édesapámmal úgy na, tovább már itthon is a cégnek a dolgait beszéltük, vagy osztottuk, vagy azzal úgy foglalkoztunk, ami úgy utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy azért úgy volt egy kicsit a család rovására is, főleg amikor a gyerekek kisebbek voltak, meg minden, akkor több munka hárult Katira, mert én úgy éreztem, hogy a napi teendők, amit nem tudtunk a munkáim megbeszélni, az itthon kellett, vagy itthon kell megoldjuk. Én úgy érzem, hogy az, tényleg a Jóisten kegyelméből most már, na édesapám is sajnos most már úgy kikerült a munkahelyi dologból az idő teltével, a kora miatt. Úgy azért az is úgy hiányzik, de úgy megmaradt ez az összhang a családba, a családi béke. Így ez a sajnos az egy évvel ezelőtti tragédia után sógorom hirtelen elhunyt, azért az egy kicsit úgy megrázta a családot, és nagyon megrázta, de úgy érzem, hogy ebbe is úgy egyek tudtunk lenni, és össze tudtunk fogni ebbe a nagy bánatba, és együtt vinni ezt a hatalmas gyászt.
1: Olyan jó hallani, hogy megpróbáltatok egységbe lenni, és mindenki erre törekedett. Ez azt gondolom, hogy egy óriási ajándék számotokra. De gondolom, hogy azért időnként adódtak konfliktusok, mint ahogy minden más családban, vagy más közösségben is. Hogyan tudtátok ezeket megoldani?
2: Megbeszéléssel. Tehát, hogyha valakinek valami problémája volt, mindig odament és elmondta, hogy ezt én így értettem, ezt így akarta, de vagy... Például sokszor elgondoltam azon is, hogy mikor most látom a gyermekek fölött milyen sok vita van, például látom a testvéremnek van két kicsi gyerekes, hogy milyen hamar a gyermekek között vita kerül, és én úgy elcsodálkoztam, hogy nálunk a három gyermekünk egyidősek a sógornőmékével a három gyereke. És mindig volt játszótárs, nagyon sokszor összevesztek, összeverekedtek, és mi soha össze nem szólalkoztunk a gyerekek fölött, de ez is úgy érzem, hogy a Szentlélek vezetése volt, hogy örökké úgy hagytuk mind a ketten sógornőmmel, hogyha összevesztek a gyerekek, majd ki is békülnek. És tényleg úgy volt, csak sokszor olyan volt, hogy a lányom haza és tiszta haj volt, és kérdeztem, hogy mi történt, és azt mondja, hogy összeverekedtünk Dórikával, és mondom, mi történt? Hát Dórika azt mondta, megnézték az esküvőnket, a videót, a nagyszülők felrakták a videókat, és azon összevágták, hogy melyiknek az édesanyja volt szemmenyasszony. Most is, mikor elkezdek kacagni, mikor rá gondolok, hogy ez a két leányzó, de soha nem szaladtunk egymáshoz, na most megvárta ez, vagy ez történt, vagy az, és ha valami olyan gond volt, akkor tényleg leültünk és megbeszéltük, hogy ne, ez van. Emlékszem, hogy volt olyan eset, hogy a sógornő meghallotta valahonnan, hogy a fiamnak gondjai vannak az óvodában, hogy mindig jött hozzám, egyszer leültünk, megbeszéltünk, nem itt hallottam, kérdezz rá, hogy mi van. Egymás segített körök így a gyereknevelésben, ha én tudtam meg a gyerekiről, egyszer neki elmondtam, hogy beszéljen meg a gyerekkel. És ezek is olyan nagy segítségek voltak, én úgy gondolom, sosem tartottuk magunkba, hogyha valami megbántott, vagy valami azonnal mondtuk, hogy ne, ez nekem nem esett, hogy így gondoltad, és kiderült, hogy nem is úgy gondolta. És szerintem az volt, hogy tényleg hogy a nap ne menjen le a haragunkkal, Istennek hála, tényleg soha nem ment le. Volt, egyszer emlékszem, hogy volt egyszer egy adott helyzet, hogy anyósom egy kicsit meg volt bántódva, és mondta, hogy rosszul esett valami. És úgy elhallgattam, és utána megkérdeztem, hogy tényleg így gondolod, olyan nagyon megbántottam. Én mentem, bocsánatot kértem, hogy elnézést, hogyha nagyon megbántottam el. Ennyi, egyszer kellett bocsánatot kérek. Tehát soha nem volt más így konfliktusunk, de akkor elmentem és bocsánatot kértem. És ez nagyon nagy segítség volt nekem, hogy a szülők azért mindig a szülők tiszteletére neveltek, és soha nem vitáztunk, vagy én mindig jóvá hagytam, és elhittem azt, hogyha valamit mondott, hogy igenis igaza van. És a mai napig is nagyon sokszor rájöttem, hogy anyósom egy tanácsokat adott, hogy tényleg mindig igaza volt. És most is ugye felemlegeti, hogy nem kérdőjeleztük meg, tehát meghallgattuk, azt mondta, hogy neki az nagyon jól esett, hogy ha valami tanácsot mondott, hogy meghallgattuk, ha nem azt tettük is, de meghallgattuk, akkor jóvá hagytuk, hogy igenis ezt így gondolja ő.
1: Hogy látjátok, mit adott ez az életforma a gyerekeiteknek? Miben gazdagodtak? Miben tanultak többet, mint azok, akik esetleg másképpen nőnek fel?
0: Az én véleményem az, hogy ebben így közösségben nőni fel, és így ezzel az életmóddal azért ők is úgy megláttak, megtanultak azt a közösségi életet, és a közösségi hétköznapokat, hogy nem elzárkozunk a mi kicsi szigetünkbe, és ott aztán el vagyunk, és nem engedünk be senkit, hanem úgy megszokták ők is azt, hogy hazajöttek, akkor ma ugye ez már ilyen rituáléban volt, hogy ahogy bejönnek a kapun, hátizsákot, vagy az iskolás táskát dobták le az ajtóba, futtak hátra, na, mamma, megjöttünk, hogy van. Sőt, az is be volt állítva a hétköznapi programban, hogy az iskolából, hogy kijöttek, ugye olyan másfél-két kilométerre van az iskola, kellett szóljanak a nagymamának, édesanyámnak, hogy na, mamma, elindultunk haza. Akkor édesanyám tudta, hogy na, érkeznek, és akkor az ételt melegen tartotta. Na most már egyre könnyebb neki is, mert most már egyrendű pontos időben haza, de ezelőtt akkor ugye megvolt, hogy a 6 gyerek az 5 időpontba érkezett általában. És ahogyan összefogtak, és ahogy örökké, hogy nem baj, mamma, megvárjuk a másikot, hogy együtt tegyünk, vagy valami, hogy ez a közösségi életet ők úgy érzem, úgy gondolom, hogy jobban meg tudták tanulni és megtapasztalni, belenőttek ebbe. Na meg nálunk van még egy olyan, hát úgy mondjam, hogy hagyomány, szokás, hogy bárki, bárhonnan hosszú útról, ha érkezik haza, az itthon levő, az mindig kajával várja. Hogyha késő éjszaka érkezünk, akkor a lakásunkban, az ebédlőben le van téve az étel az asztalra, ott van, vagy ha korábban érkezünk, hogy még nincsenek lefekülve, akkor aki itthon van, az várja meleg étellel a hosszú útról érkezőt.
2: És a másik dolog, hogy anyósom megtanította őket kertészkedni, tehát mindig együtt veteményeztek, együtt gyomláltak, és olyan szeretettel fogta össze őket, hogy sokszor észre sem vették, olyan jókedvvel mentek segíteni, és például csirkét pucolni, tehát én lesem már, még a mai napig sem vágni, de ők mindegyik le tudja vágni, meg tudja pucolni a csirkét. Tehát a házi munkákban nagyon-nagyon felkészítették, úgy kell mondjam, nagyon sokat tanultak anyósoméktól ilyen szempontból a gyerekeink.
1: Ha egy mondatba kellene összefoglalni, mi az ajándéka az egy udvaron élő nagy családnak? Mi lenne ez az egy mondat? Mit mondanátok?
2: Számomra biztonságot jelent. Tehát én nagyon-nagyon biztonságban éreztem itt ebben a családban. Sose éreztem egyedül magamat, és mindig bármire szükségem volt segítségre, akkor mindig volt, akihez forduljak.
0: Hát én úgy végig gondolva úgy érzem, hogy így közösségben, egy családban élni, a közösségben van az erő. Úgy imába, úgy a hétköznapi dolgokban, én úgy érzem, hogy a Jóistennek ez egy óriási kegyelme számunkra. Én hiszem, hogy a nagyszülői ima, ami kísért minket életünkbe és felkészített az életre, az nagyon sokat besegített ebben, hogy mi is így tudjuk a gyerekeinknek átadni és nevelni egy ilyen nagy családi biztonságban őket.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velem és a hallgatókkal is ennek az életformának az örömeit, a szépségeit, akár a kihívásait is. Én azt hallottam ki belőle, hogy ez számotokra nagyszerű élmény, nagyszerű tapasztalat, és valóban egy ajándék, egy Istentől jövő ajándék, egy kegyelem, ahogy ezt ti is hangsúlyoztátok. Isten áldását kívánom a további életetekre. Ő volt az, aki eddig is kísért benneteket, vezetett benneteket, és hiszem, hogy a továbbiakban is ő vezet tovább, és lehet, hogy a gyerekeitek is ezt megkívánták, hisz hangsúlyoztátok, hogy ez a közösségi élménye számukra is nagyon jó volt. Talán ők ezt tovább viszik.
2: Nagyon reméljük, nagyon szépen köszönjük.

0: Kedves rádióhallgatók, műsorunk végéhez érkeztünk. Bepillantást nyerhettünk a nagy családnak az életébe a Mihály házaspár megosztásán keresztül. És láthattuk azt, hogy az egy udvaron élő család legnagyobb ajándéka elsősorban talán nem az, hogy mindig van segítség, bár ez is, és nem is az, hogy soha nem vagyunk egyedül, hanem talán az, hogy nap mint nap van lehetőség tanulni a szeretetet, gyakorolni az evangéliumot. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást, és Isten áldását kívánom az életükre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hullámhosszán a kedves hallgatóimat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Két héttel ezelőtt megpróbáltam csak vázlatosan beszélni az öregedés szakaszairól, megfűszerezve írók, költők verseivel, imáival, melyek olykor borulátóak, de sokszor oly szerinten megindítóan szólnak hozzánk. A mai műsorom legyen folytatása. Sokszor így szól felénk a megszólítás, szép korúak. Bizony nem könnyű megfelelnünk mindennek, ami széppé teheti az öregséget. Sok-sok buktatója van, olykor fiatalságunk keresése, nyugtalansága. Sok mindenbe belekezdtünk, majd életünk delén talán megvalósítottuk őket. Így lesz az öregedés, öregség, az összhangok kora, amelyben az összegezés történik. Tudnunk kell már, hogy milyen küzdelem vár ránk, s mind kell úrrá lennünk, ha megöregszünk. Figyelj csak Tóth Árpád Hegyi beszédek felé című versében, a deresedőhajú költő szembenéz mindazzal, amit a múló évek teheltételeként hoznak a költészetébe. De ne bánt, ha már nem tudod a régit, sírd az újat, ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb és fénye ritka, de érzed, mélyebb érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág, egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná haloványon, halkan, valami égből üzent messzi szép, a hegyi beszéd. Arany János nagy költőnk mindvégig című verséből idéznék, mely az idősödő idős emberekhez hozzánk szól, mint egy figyelmeztetőül is. Hisz szép az élet, fogytik, ha kíméled. Azt, ami maradt, csak az ősz fordultán, leveleit hulltán, ne kívánj nyarat.

Kedves testvéreim, amikor gondolkodóba ejt bennünket, hogy mi gyorsan múlik az idő, felmerül bennünk a nagy kérdést, mit mulasztottunk el? Mert mindennek megvan a maga órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt, mondja a prédikátor a Szentírásban. Annak megsejtése, hogy már egyre kevesebb idő áll rendelkezésünkre, kezdjük mérlegre tenni életünk szakaszait. Pedig azt már a Teremtő Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, mérlegelte. Hallgassák meg Szalézi Szent Ferenc lelkünket felemelő imáját, a te kereszted. Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas vesztesség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, minden tudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal sem nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigasszát, s még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

Az öregkor sok megpróbáltatásait csak úgy tudjuk elviselni, ha odafigyelünk arra a sok jóra, amit Isten életünk ezen szakaszába felkínál. Olykor nekünk is lehet Jézuséhoz hasonló érzéseink. A Szentírásból idézve János 16:32-ben olvashatjuk. Eljön az óra, amikor magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Fogjuk meg tehát az Atya kezét, és akkor majd lesz miért öregnek lenni. Mégis milyen nehéz megöregedni? Nehezebb, mint meghalni, mert az egyszerre és egészében lemondani valamilyen javunkról kevésbé fáj, mint naponta és apránként feláldozni azt az életet, amelyről minél tovább élünk, annál biztosabban megállapíthatjuk, hogy rövid. Aztán eljön a perc, amikor szívünkben felkiált egy hang. Idő, állj meg! Ám az idő nem áll meg. Mi pedig ott állunk életünk utolsó vizsgája előtt, hogy számot adjunk készenlétünkről, felkészültségünkről. De ha Isten velünk és bennünk, az életünk utolsó vizsgáján megkapjuk az érdemjelet, jegyet, síron innen és síron túl. Uram, Istenem, félek és aggódom magamért. Gyenge vagyok, erősíts engem. Egyedül érzem magam, légy közel hozzám. Kevésre vagyok képes, támogass. Nyugtalan vagyok, te légy az én békém. Nem ismerem az utat, vezess engem. Kétségbeesés kerülget, vigasztalj meg. Fájdalmaim vannak, enyhítsd őket. Bűnösnek érzem magam, bocsáss meg nekem. Sötét éjszakán haladok keresztül. Uram, légy velem!

0: testvéreim, Fáki Rikárd az Öregkor reménysége című könyvéből idézek. Nekünk szép korunknak mottónk is lehetne. Az élet őszén lévő ember már nem ígéret, hanem beteljesülés az ősz, csöppet keselnyés leheletével. Ilyenkor már nem lehet a holnappal takarózni. Itt már olyannak kell lennünk, amilyennek lenni akartunk. Ha egy férfi vagy egy nő felfedezi azokat az egyedülálló értékeket, amelyeket csak is az érettkor adhat meg, akkor bátran lépi át azt a kaput, amely az emberi beteljesülés végső szakaszába vezet. Olyan az ember élet őszének gazdagsága, mint az őszi erdő ezernyi színe. Az arc ugyan lehet ráncos, de belül, a szivárvány színei megérve elsímulnak a ránctalan fehérbe, írja Sík Sándor az Ősz dicsérete csím című versében. Idős emberrel, ha találkozunk, nagyon hamar ki lehet találni, megbirkózott-e a korral, vagy sem. Ha igen, akkor kiegyensúlyozott, önuralommal viselkedik. Ha nem, akkor belső meghasonlottsága panaszkodásban és a köznapok kicsinyes dolgaiba való elmerülésben nyilvánul meg. A következőkben hallgassanak meg egy írást, az örök életre megszületett volt kászoni plébános Fábián Dénes Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek a címe Hogy vagy?
1: Találkozásunk alkalmával az első kérdés, amelyet kölcsönösen egymáshoz intézünk, hogy vagy? Kíváncsian várjuk a feleletet, mert ez elindíthatja a további beszéd fonalát, és néha bepillantást is adhat a kérdezett pillanatnyi fizikai és lelki állapotába. Megfigyeléseim szerint a hogy vagy kérdésre adott feleletek alapján a megkérdezetteket három nagy csoportba sorolhatjuk. Elégedettek, türelmetlenek és lázadók. Az alábbiakban megpróbálom a hármas csoportosítás jegyében elétárni az emberek válaszát erre a kérdésre. Azért is, hogy írásom végén mindenki saját maga állapítsa meg, milyen a fizikai, de elsősorban a lelki világa. Tehát, kedves idős vagy fiatal olvasóm, hogy vagy? Az első az elégedettek válasza. Hála Istennek, jól vagyok. Jól. Úgy, amint Isten akarja, és köszönöm neki. Hát tűrhetően, de nem panaszkodom, legyen meg szent fölsége akarata. Istenben bízom, amíg a templomba el tudok jönni, addig jól vagyok. Megverne az Isten, ha panaszra nyitnám a számat. Enni, inni jól tudok, még a ház körül is dolgozhatom. Megvan mindenem. Szeretnek a gyermekek, unokák. Hát ennél több mi kéne még az én koromban? Kitűnően, ennél jobban nem is lehetnék. Minden napot megköszönök az Istennek, jobban, mint megérdemelném. A második a türelmetlenek válasza. Lehetnék jobban is. Ne is kérdezd, rossz napjaim vannak. Leverten. Egy kicsit irigykedem is, ha velem egykorúakra, amikor látom, milyen egészségesek, hogy milyen jó sorsuk van, én pedig, de jobb is, ha nem mondok semmit, sokat mondó kézlegyintés kíséri szavait. Nem árulom el, ha azt mondom rosszul, akkor hazudom, és kacagnak rajtam. Ha azt mondom jól, akkor saját magamat becsapom. A harmadik a lázadó válasza. Sehogy. Miért kérdezed? Úgy sem tudsz segíteni rajtam. Rosszul. Meguntam az életemet. Megmondjam, nem ér az életem semmit. Mint egy öreg, szédül a fejem, rossz a kedvem, hasogat a lábam, beteg vagyok. Kérem az Istent, hogy venne már el, ne kínozzon. Őszintén megmondom, terhe vagyok önmagamnak, unom az életet. Nyakig vagyok mindennel, még azokra is haragszom, akik hogy létem felől érdeklődnek. Tudom, hogy nem érdekli őket az én sorsom, csak bosszantani akarnak. Íme a kérdésre, hogy vagy? Ezeket a feleleteket sikerült összegyűjtenem. Az adott válaszok tömörek, sokat mondóak. Faluhelyen, ha átlépi az ember a porta kapuját az udvaron állva, s tekintetét végighordozza a látottak alapján, sok mindent megtud pillanatok alatt a házigazdáról. Ha az udvaron rend van, a gazda rendes, elégedett. Ha a gazdasági felszerelések szanaszét vannak, akkor a gazda szertelen, türelmetlen. Ha minden romokban hevel, akkor a tulajdonos önmagával is halakban van, lázadozó típus. Ehhez hasonlóan, ha az utcán hogy léte felől megkérdezel valakit, azonnal megtudod a kapott feleletből, hogy az előtted álló ember elégedett, türelmetlen, vagy éppen lázadó. Mi emberek általában az elégedettekhez vonzódunk, szívesen beszélgetünk velük. Míg a türelmetlen, lázadó embertől sietünk, minél távolabb lenni. Szeretnéd, ha öreg napjaiban vonzódnának hozzá az emberek? Vésd eszedbe, elmédbe a jelenlegi apró tanácsot. Ha kérdeznek, hogy vagy, mondd, jobban, mint megérdemelném, vagy mondj valami hasonlót.

félelem, aggódás, nyugtalankodás az idős ember legnagyobb problémája. Hogyan is ír erről Fáky Rikárd az Öregkor reménysége című könyvében? Az öregedés folyamatával csak úgy lehet félelem és elégedetlenkedés nélkül szembeszállni, ha szabadon lelkünk mélyéből fakadóan elbocsátjuk mindazt, ami az élet korábbi szakának sajátja. Az új élethez nem egyik napról a másikra toppan elénk. Fokozatosan alakul át az ember élethelyzete fizikailag és szellemileg. Ez ellen tiltakozni ugyan lehet, de az időkerekét visszafelé forgatni nem. A változás mértéke sem lehet egyforma. Nem lehet általánosítani, amíg némely embernél az öregség jó előre elküldi érkezésének névjegyét. Vannak öregek, akik szoborként állják az időt. Az öregedéssel kapcsolatos helyes magatartásra a történelem számtalan példával szolgál. Ám mindegyik azért lett példaértékű, mert azok az emberek őszintén ki tudták mondani: legyen. Nem beletörődve és keserűen legyintve, hanem azzal a lelkülettel, amellyel Szűz Mária válaszolt Názáretben az angyal szavára. Így feléd, Uram, igent mondva és égi útra lépve, még ha vérzőn is, de énekelve. Ha portól és sártól is piszkosan, de nem csüggedve megyek biztosan. És kopjék bár térdig mindkét lában, erőt ad, hogy az ég kapujában szélesre kitárt karokkal tudom, engem válsz Jézusom.

Kedves testvéreim! A Szentírás rendszeres olvasása segíthet bennünket az örömhír megértésében, mely erősíti hitünket, így leszünk örvendező idős keresztények, hisz az öröm a Szentlélek gyümölcse, mely által megértő és lélekbelátó tanácsokat adhatunk az ifjabb nemzetéknek. Hiszen a bölcsesség és a gyermekség lelke rokon. Hányszor használjuk ezt a két szót így is, rokon lelkek? Milyen szép együttes lehet így az öregeké és a fiataloké. Így valósul meg a Szentírás életünkben. Példabeszédek 17.6-ban így olvashatjuk. Gyermekeinek gyermeke az öreg koronája. A gyerekek díszei meg az ősök, hogy életünk befejező szakaszában Szent Pállal elmondhassuk. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Most imádkozzunk együtt szeretteinkért. Istenem, te embereket bíztál rám, akiket szeretek és akik szeretnek engem, akikről gondoskodhatom és akik gondoskodnak rólam. Kérlek, tartsd meg őket, óvd meg őket a veszélyektől, és adj nekik erőt egy olyan élethez, amely téged keres és dicsőít. Tartsd föléjük kezedet, hogy ne érje őket a kelleténél több szenvedés. Add nekik békédet, hogy jóságodtól vezetve éljenek együtt. Add, hogy minden szépben, amellyel te minket, embereket megajándékozol, örömüket találják, gondoskodj róluk, hogy legyen munkájuk, és rendelkezzenek a lélek csendjével is. Légy velük, hogy a te nevedben megbirkózzanak az élettel. Amen.

Szeretettel köszöni meg kedves hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője Fazekas Ilona és a műsorban állandó segítőm újabb prózában, mint a zenében Majoros Attila. Befejezésül kedves virágnéni énekel, aki itt járt nálunk a nagyváradi stúdióban közel két hete, hallgassák szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ehhez mindenekelőtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról, a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanított a 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.

0: Először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítse azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jele nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. 6. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Gelegerések, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Gallagher érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Gallagher érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Gallagher érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Gallagher érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, ilyen 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol sem oly, se rozsda nem emészt, emberek nem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Gimnazista koromban sokat jártam egy nyugdíjas atyához, akivel próbáltuk elképzelni azt is, hogy mi lesz a mennyországban. Akkor kezdtem orgonálni tanulni, talán sérelmeztem, hogy majd ott nem lehet orgonálni. Akkor ő úgy próbálta megértetni velem az igazi boldogságot, hogy azt mondta, ha neked olyan fontos az orgona, biztos, hogy ott is lesz saját orgonád, melyen bármikor, bármennyit kedvedre játszhatsz. 43 évig voltam a Szentendrei Szent Cecília kórus, 29 évig pedig a Pomázi Szent Cecília kórus vezetője, melyből 24 közös év volt. És emellett 26 éve kántorkodom Budakalászon. Az én orgona tanulás alatt gyerekkoromban, diákkoromban sokat jártam a fűtetlen templomokba gyakorolni. Néhány éve sikerült vásárolni, leértékelve egy-két manuálos villanyorgonát. Tehát amit az atya a mennyországba képzelt el, az már a földön megvalósult. Ez elmélyítette bennem a mennyország valóságát, és mindenkit biztatuk, vegyük komolyan a Biblia tanítását, mert az Isten szava, és szerinte irányítsuk életünket.
1: Csilaher Miklós, kántor. Gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Krisztus emberi lelke és emberi megismerése. A tárgyalt szakaszunknak ez a címe, amelyből még egy gondolatsor hátra van, mégpedig a katekizmus 474-es pontja. Krisztus emberi megismerése a megtestesült ige személyében az örök isteni bölcsességgel való egysége miatt teljesen tudta azokat az örök terveket, melyeknek kinyilatkoztatására jött, amiről e tekintetben azt mondja, hogy nem tudja, másút magyarázatul adja, hogy nem kapott rá küldetést, hogy föltárja. Hát rejteljeles gondolatok ezek, nézzük meg a Szentírásban a hivatkozási helyeket, amelyekre utalást tesz a katekizmus. Tehát örök isteni tervek, vajon mire utal a katekizmus Márk evangéliuma 8.31-ben? Mindjárt kikeressük. Márk 8.31. Péter vallomása, majd pedig a jövendőlés Jézus szenvedéséről. Ezután arról beszélt nekik, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta, erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett, de ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Tehát itt Jézus azok után, hogy meghallgatta tanítványainak a válaszát, hogy kinek tartják őt az emberek, és a tanítványok kinek tartják őt, és Péter kimondja a többiek nevében, a messiás vagy, ezek után beszél Jézus a szenvedéséről is. Ez, amit Péter nem tud összerakni magában, ezt az ellentétes gondolatot, két ellentétes gondolatot, mert hiszen valami sikeres, valami győzedelmes messiást várnak, a nép ellenségeinek elűzőjét, valamilyen biztonságot, jólétet adó, életet megújító, de e világi értelemben megjavító küldött, és erre föl azt mondja Jézus, és erre utal a katekizmus, hogy ez az, amit ő isteni tudásával mondott, mert megmondta, hogy mi fog vele történni az ember fiával, akit majd elítélnek, megölik, de harmadnapra feltámad. És ezért tiltakozik Péter, hogy hát ez hogyan lehetséges ez, de Péter megkapta a szigorú figyelmeztetést, hogy jobban kellene vigyázni arra, hogy ő is az Isten dolgaival foglalkozzék. Aztán arra utal a katekizmus, hogy ez az isteni tudás ugyanakkor valamit el is rejt, amiről e tekintetben azt mondja, hogy nem tudja. Mit nem tud Jézus? Ez Márk 13.32-ben. Én is kíváncsi vagyok, hogy most itt mit találunk. Az éberségre figyelmeztet Jézus, és azt mondja, amikor a végidőről beszél valójában, azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt, még a fiú sem, csak az atya. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. És akkor mond egy példázatot, egy hasonlatot, éppen úgy, mint az idegenbe készülő ember, aki otthagyja a házát és szolgáira bízza vezetését, mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy virasszon. Legyetek hát éberek, nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, legyetek éberek. Hát ez is egy érdekes gondolat, hogy mi az, ami el van rejtve. Jézus elől van elrejtve, vagy inkább ő rejti el a tanítványok közül elől. De hát itt nyíltan mondja, hogy azt a napot vagy az órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, tehát akik ott vannak az isteni világban, sőt, még a fiú sem, csak az atya. Hát ez is egy nagyon érdekes gondolat Jézus emberi tudásáról. Másút magyarázatul adja, már amit nem tud, hogy nem kapott rá küldetést arra, hogy azt föltárja. És itt valami érdekes lehet, az apostolok cselekedeteinek könyvében, az 1.7-ben, ide ellapozunk, Apcsel 1.7, Jézus mennybe menetele. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? És erre jön az a válasz, amit a katekizmus elénk tár, mi szerint Jézus nem mindent akar feltárni a tanítványok előtt, nem kapott arra megbízatást, és erre így hangzik. A 7. vers, tehát apostolok cselekedetei 1. fejezet 7. vers. Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az atya szabta meg saját tetszése szerint. De aztán beszél a Szentlélek eljöveteléről, de itt van egy példa arra, hogy nem mindent tár fel Jézus, amit tudna, vagy elmondhatna, de nem tartozik rátok, mondja ezt a tanítványoknak. A következő pont a 475. pont, már egy új címet visel, Krisztus emberi akarata. Ugye, amikor tudásról gondolkodunk, megismerésről, ezek is a szellemi lelkünk képességeiből adódó lehetőségek, de ez az értelem, a másik szellemi képességünk az akarat. Ezt szoktuk mondani, hogy a szellemi teremtményeknek, és így az angyaloknak is, értelmük és szabad akaratuk van. Ezért tudtak fellázadni. Csak hogy az angyalok egyszer, egy pillanatban tudtak csak dönteni, mivel ők már az örökkévalóság részesei, teremtésüket követően egyszer tudtak igent mondani, vagy egyszer történt a lázadás és tagadás, az Úrtól való elszakadás. Mivel ők nem időbeli lények már a teremtésük után, mint ahogy mi a testünk miatt vagyunk ennek a világnak múló idejéhez kötve, és a testi élet, testi változások, és a test gyengesége, végül a test halála, ez egy lezárt folyamatot jelent minden egyes ember életében. Ugyanakkor a mi lelkünk is halhatatlan, tehát ezért valljuk azt, hogy a lélek örökké él, és egyszer majd a saját testünkkel fog találkozni, amit feltámadásnak nevezünk. Hasonlóképpen az egyház a 6. egyetemes zsinaton megvallotta, hogy Krisztusnak két akarata és két természetes tevékenysége van. Tudniillik isteni és emberi, melyek nem szemben állnak, hanem együttműködnek úgy, hogy az emberélet ige, atya iránti engedelmességében emberként akarta mindazt, amit Istenként az Atyával és a Szentlélekkel közösen elhatározott a mi üdvösségünkre. Az egyház vallja, hogy Krisztus emberi akarata ellenállás és ellenszegülés nélkül aláveti magát mindenható isteni akaratának. Itt két zsinatra hivatkozik a katekizmus, vagyis két zsinati pontra. Ez a 6. egyetemes zsinat, a 3. konstantinápolyi zsinat 681-ben, és ugyanezen a zsinaton fogalmazódik meg a másik idézett szöveg is, amit most felolvastam. Tehát ez több mint 1000 éve, tehát 681-ben történt, és akkor rögzítették. Na most nehéz megérteni, hogy valakiben van olyan akarat, ami akár ellent mondana önmagának, vagy pedig tudja követni más szférában, de emberi módon az isteni döntéseket, és azért olyan figyelemre méltó, hogy azt mondja ez a zsinati szöveg, hogy amit az Atya, Fiú és a Szentlélek, tehát az Isten elhatároz, azt Jézus, mint ember készséggel elfogadja és teljesíti, ellenállás és ellenszegülés nélkül aláveti magát a mindenható isteni akaratnak. A mi emberi életünkben, mivel nekünk csak egyféle természetünk van, ez pedig az emberi természet, bennünk nincs isteni természet, csak hasonlóság, mert ezt mondja a Biblia, hogy mi az emberek az Isten képére és hasonlóságára, hasonlatosságára vagyunk megteremtve. Tehát a kép és hasonlóság. Ez azt jelenti, hogy mi tudunk bizonyos isteni megoldásokat beépíteni az emberi életünkbe, főleg azokat, amelyeket magunk felé is tapasztalunk Isten részéről, az ő szeretete, megbocsátása, irgalma. Amikor ez a katekézis felvételre kerül, akkor éppen Szent Faustina nővér emléknapja van, aki az isteni irgalmasság terjesztője volt. Tehát ezeket megtanulhatjuk, mert Jézus mond ilyeneket, hogy legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Vagy azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, amint atyátok irgalmas. És nyilvánvalóan mi emberek is megismerhetjük az Isten szándékait, hiszen ezért jött el Jézus, hogy azokra mi is tudjunk igent mondani. De ez a mi emberi részünkről az alázat, engedelmesség lelkülete, vagyis az isteni terveket nem mi találtuk ki, és az isteni titkokat sem ismerjük meg, csak amit kinyilatkoztat számunkra Isten, amit Jézus feltárt előttünk. De láttuk, hogy bizonyos időpontokat, és ilyen a világ vége, ezeket nem mond el Jézus ezekről semmit. Tehát ezt az Atya tudja, és ez velünk nem közölhető. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor elfogadhatjuk Isten szándékait. Így tudunk hasonlítani Jézus emberi akaratára, aki mindenben igent mondott a mennyei atyának a szándékaira, amelyről most a katekizmus vagy a hatodik egyetemes inat elmondja, hogy emberi akaratával ráhagyatkozott arra az isteni akaratra, amit ő tudott, és amit együtt akart a Szent Háromság, egy Isten, és ezt a küldetést teljesítette Jézus. Bennünk legfeljebb, ha emberi természetünkben a követés vagy ellentmondás jelenségeit elemezzük, tehát hogy tudjuk-e magunkat követni, vagy ellentmondásban vagyunk egymással, ilyen erekre van példa, de ez csak az emberi elhatározások, az emberi szándékok. A mi emberi akaratunk oldaláról közelíthető meg, hogy mi akarunk-e a saját akaratunknak engedelmeskedni. És erre van egy jelző, illetve az igenre vagy a nemre is egy-egy jelző, mert azt mondjuk, hogy ha engedelmeskedünk a saját akaratunknak, akkor mi következetesek vagyunk. Ha pedig nem követjük a szándékainkat, elhatározásainkat, akkor következetlenek vagyunk. Vagy más szó is van ezekre a döntéseinkre, az, hogy hitelesek vagyunk-e, vagy hiteltelenek. Aki átlátható, aki őszinte, akinek a szavai meg a tettei összhangban vannak, azok hiteles emberek, akiknél ez nincs így, ők hiteltelenek. De ez mind az emberi akarat oldaláról érdekes, vagyis hogy mi emberek a saját akaratunk döntéseihez, vagyis az elhatározásainkhoz következetesek vagyunk. Eszembe jut egy gyerekkori mese, nem hivalkodni szeretnék, de hát már igen olvasott gyerek voltam, már alsó tagozatban, hozzáteszem, és most semmi köze most, hogy én most hogy beszélek, mert akkor még gyerek voltam. De akkor az volt, hogy hát mégiscsak volt egy olyan eset, olyan hirtelen eset, hogy választékosan tudtam valamit megfogalmazni, pontosabban egy ilyen olvasás órán, ugye alsóban még így hívták ezeket az órákat, a királyfi, vagy nem a szegény legény, vagy nem tudom ki volt a főszereplő, föltette magában, hogy mit tudom én, elmegy világgá, vagy szerencsét próbálni. És akkor a tanítónéni megkérdezte, hogy mit jelent ez, hogy föltette magában, mert az ugye kevésbé használt kifejezés. Hát olyan magától értetődő volt az, hogy elhatározta, és akkor én ezt ki tudtam mondani azonnal, föltette magában, vagyis elhatározta. Hát ez csak azért jutott eszembe, mert mi is sokszor vagyunk így, hogy valamit fölteszünk magunkban, vagyis elhatározunk, és aztán azt mégsem csináljuk meg. Ennek sok oka lehet, nem mindig magunkat kell vádolni, hogy az elhatározásaink nem valósulnak meg, mert itt sok esetben külső körülmények beleszólnak, meg hát a hitünk szerint is azt mondjuk, hogy ember tervez, Isten végez, tehát nem mindig tudjuk megvalósítani az akaratunkat. De amikor erre van lehetőségünk, és tényleg csak a magunk következetességéből kell kiindulni, akkor az már rajtunk múlik, hogy mi akarunk-e következetesek, hitelesek lenni. Többiért ne vádoljuk magunkat, amiről nem tehetünk, mert az nem a mi kudarcunk, vagy a mi gyengeségünk, hanem hát vagy a Jóisten akarja másképpen, vagy pedig a körülmények alakulnak, vagy kiszolgáltatottak vagyunk mások döntéseinek is, és akkor nem mindig találkozik a mi döntésünk és szándékunk egy másik. Főleg amikor éppen az engedelmességről beszélünk. Ismét kell akkor egy másik lengyel szentet is, Faustina nővér mellett említsünk újra meg újra. Ez a kedves Kolbe atya, aki csodálatosan értekezik arról, hogy mit jelent az engedelmesség. És bátran kell engedelmeskedni, akkor az ember nem téved, ha engedelmeskedik, még akkor sem, ha az előjárója tévedett valamiben, és ő azt a téves utasítást követte, ő nem tévedett, mert ő engedelmes volt. Kivéve akkor nem lehet engedelmeskedni, ha ellentétben van Istennel, Isten értékrendjével, az a keresztény erkölccsel valami, akkor nem engedelmeskedünk. Tehát ez is olyan, hogy amikor feljebb valóink akarnak valamit, az sem mindig egyezik a mi szándékunkkal, és akkor nyilván nem mi vagyunk következetlenek, hanem ellenkezőleg mi jól viselkedünk, és engedelmesek vagyunk. Ezután Krisztus valóságos testének témaköre kezdődik, 476. pont, 477. pont, két pont tárgyalja ezt a témát. Mivel az ige testé lett és valódi emberi természetet öltött magára, Krisztus teste valóságos emberi test volt. Ezért Jézus emberi arca megfesthető. Az egyháza 7. egyetemes zsinaton törvényesnek ismerte el, hogy szent képeken megjelenítsék Jézus arcát. Hát itt, ezeknél a gondolatoknál, ami szentírási része, azt idézem, mert hogy most a lateráni zsinat, meg níceai zsinatra való hivatkozás olvasható itt, de itt egy páli levélhez kell odalapozni, a Galatákhoz írt levél, 3.1. Ti ostoba Galaták, ki babonázott meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, mikor szinte a szemetek elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust. Tehát ebben a gondolatban is az szerepel, hogy nekünk rá kell néznünk Jézus arcára, rá kell néznünk az ő áldozati cselekményére, annak ábrázolására. Azért olyan fontos, hogy amikor keresztről beszélünk, tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ez csak egy kereszt, vagyis egy olyan alakzat, ami keresztet ábrázol, még ha fából is van, vagy más anyagból készítve, de ha az egy üres alakzat, akkor az egy kereszt. Amin viszont, ami katolikus szemléletünk szerint rajta van a korpusz, Krisztus teste, az már úgy hívjuk, hogy feszület, mert a megfeszített Jézust mutatja felénk. És azért tudunk a feszületre nézni, mert Jézusnak volt valóságos teste. Ha csak valami szellem lett volna, azt nem lehetett volna keresztre feszíteni, és mi se tudnánk ábrázolni egy láthatatlan dolgot. Csak elképzeljük, mint ahogy az angyalokat szoktuk ábrázolni, de hát ők nem így néznek ki, hogy nálunk is itt a mozaikon ilyen szép hosszú ruhában, meg szárnyakkal mutatkoznak. Ez a mi emberi elképzelésünk, de Jézust nem képzelődés által tudjuk magunk elé állítani, hanem azért, mert valóságos emberi teste volt, ami látható volt, és ezért később ábrázolható is lett. Egyébként pedig olyan csodálatos és különleges ajándékok is szerepelnek az egyház történetében, mint a torinói halotti lepel, amiről most nem tudunk előadást, mert több órás ismertetést szoktak a torini lepelről tartani, de azon valahogy rajta maradt egy ugye negatív képként a Krisztus test egészében is, meg a Krisztus arc. És amikor fotós módszerrel megfordították, akkor egy látható, vagy egy nem negatív, hanem egy valóban szép Krisztus arc ábrázolás tűnt elő a fényképen. Meg Olaszországban is most nem jut eszembe az a, pedig ott van a szobámban egy kendő, ami szintén megjelent Jézus Krisztus arca, tehát vannak ilyen csodás kegyhelyek, de hát ha nem is csoda módján, akkor is a sok művész, akik Jézus Krisztust megfestették, ők tudják ábrázolni, és ezért mondja a zsinat is, hogy megfesthető Jézus emberi arca. Ezt a Galatákhoz írt levéllel illusztráltuk, mert ránézhetünk Jézus keresztjére, és a keresztjén az ő fájdalmas arcára. Az egyház azt is kezdettől fogva elismerte, hogy Jézus testében Isten, aki a maga világában láthatatlan, a mi világunkban láthatóvá lett. Ez a második Niceai zsinat 787-ben ezt mondta ki, hogy a láthatatlan istenség, ugye a szép szentségi énekekben is énekeljük ezeket a láthatatlan istenség kifejezést. Imádlak téged, ugye, láthatatlan istenség. Kenyér és bor színben elrejtezett emberség. És akkor arra is fontos, hogy valójában Krisztus testének egyéni volásai Isten fiának isteni személyét fejezik ki. Ő ugyanis emberi testének vonásait annyira magáévá tette, hogy szent képen megfestetten tisztelhetők, mert a hívő, aki az ő képét tiszteli, benne a megfestett szemét imádja, vagyis magát Istent, aki értünk emberré lett. Ma sem állítom, hogy könnyű témák kerültek elő, de igyekeztünk azért szentírási helyekkel mindezeket megvilágítani, és azért vannak egyszerűbben érthető részei is ennek a fejtegetésnek, amelyben a katolikus egyház katekizmusa, Jézus Krisztus valóságos isteni és valóságos emberi természetét állítja elénk, amely keveredés nélküli egységben, unió hipostatikában vannak meg Jézus Krisztusban. Hát itt folytatjuk majd a témát. A megtestesült ige szíve címet viseli a következő pont, majd jön egy rövid összefoglalás a következő alkalomra. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Boldog Contardo Ferrini, hitvalló. Itáliában, Milánóban született 1859. április 4-én. Az ő állásában és napjainkban gyakorolt hite és keresztény élete valóságos csodának tűnik számomra, jelentette ki Contardo boldoggá avatási perében az Ambrosiának könyvtár akkori vezetője, a későbbi 11. Pius pápa. Az Itália egyesítése utáni évtizedek folyamán a politikában, a sajtóban, az irodalomban, az iskolákban, különösen a főiskolákon éles egyházellenes szellem uralkodott. Contardo apja a Milánói Műegyetem tanára volt, legidősebb fia ragyogó tehetségű tanulónak mutatkozott. Életében a fordulatot, vagyis a teljes Istenhez fordulást első szent áldozása hozta 12 éves korában. 9 évvel később ezt írta Antónia húgának első áldozása alkalmával. Egy örök, kimondhatatlan szövetség napja ez, s ennek következtében nem akarunk többé mást, csak a jót. Mindig csak a jót, a mindenféle jót. Az örök szeretet igénye ez, egy szegény teremtett szív feláldozása, amely másként nem tudja viszonyozni teremtőjének szeretetét. Gimnazista korában Contardo a szentírás iránti szeretetből héberül tanult. Az Ambrosiának könyvtár vezetőjénél tanult szírül, valamint koptul és szanszkritül is. Rendkívül jó adottsága volt a nyelvek iránt. Később olvasott a fontosabb modern nyelveken, és könnyedén írt németül, latinul és görögül. A papi hivatás terhétől és felelősségétől való bizonyos félénk visszahúzódás hatott pályaválasztására. Döntő volt számára Isten akarata, ez pedig tudósként akarta őt világba helyezni. Nem a papságra érezte magát hivatottnak. Egyik anyai nagybátyja a római jogprofesszora volt, és ez a szakterület Contardót különösen érdekelte. 17 évesen kezdte meg jogi tanulmányait Páviában. A Borromei kollégiumban lakott, amelynek

tanulószobáiban léha szellem uralkodott. Contardónak rendkívül éber volt a lelki ismerete. A hitetlenség, erkölcstelenség és lelki sivárság egymással versengve őt tette gúnyolódásának céltáblájává. Következménye, vallásos igyekezete annál erősebb lett, minden szabad percét a tanulásnak szentelte. Megragadta az a gondolat, hogy környezetének apostola legyen, de még nem tudta ennek pontos formáját. 1880-ban benyújtotta doktori értekezését, amelynek ez volt a címe. Haszon, amit a jogtudós 26 Homérosz és Hésziódosz költészetéből a büntető jog történetére nézve. Görögül fogalmazta meg, és professzora kívánságára latinra fordította. Az egyetem költségén kinyomtatták, és ez berlini ösztöndíjat hozott számára. Két éven át ott tanult. Berlinben volt akkor a legjelentősebb egyetem a római jog és jogtörténet tanulmányozása számára. Professzorai bíztatták, hogy adja ki Theophilosznak, egy régi bizánci jogtudósnak, Justinianus császár törvényeihez írt magyarázatát kritikai kiadásban, latin fordításban. Ezután következtek később a római bizánci jogforrások kiadásai. Éppen a bizánci jog nem ritkán csak szírfordításban volt elérhető. Érthető, milyen fáradtságos munka volt ezt az olvashatatlanná tett írást, egy kvarclámpa segítségével többé-kevésbé ismét láthatóvá tenni. Éppen az ilyenféle kisilabizálásokról mondta 11. Pius, aki a vatikáni könyvtár későbbi vezetőjével, Mercatival együtt az Ambróziában segített Contardónak ebben a munkában. Olyan fáradtságos munka volt, amelyet csak azt tud méltányolni, aki tapasztalatból ismeri. Olyan munka, amelyet valódi és állandó vezeklő övhöz lehet hasonlítani. Könnyen elolvasta a nehéz, ismeretlen szövegeket az elmúlt századok olvashatatlannak tűnő írásaiban. Latinul, görögül, szírül. Azonnal felfogta értelmüket, és száguldó tollal írta le latin vagy olasz fordításukat. Ferrini 1882-től 20 éven át volt a római jog és jogtörténet professzora Páviában, Messinában, Modénában, majd ismét Páviában. Ezekben az években több mint 200 tudományos munkát tett közzé. Előadásaiban sikerült pedagógiai okossággal alkalmazkodni a hallgatóihoz, úgyhogy órái nagyon látogatottak voltak. Messzemenően segítőkész volt és támogatta diákjait munkájukban. Professzori tevékenysége valódi apostolság és az általa gyakran megvallott hit védelme volt. A jog története és fejlődése, a törvényalkotás az ő számára csak az Istenben és Isten által megalapozott erkölcsi törvény alkalmazását jelentette. Bár szenvedélyes kutató volt, szívesen nevezte a tudományt menyasszonyának, fő szenvedélye Isten volt, aki minden jog forrása és minden jó végső oka. Hozzászokott, hogy minden nap a Szent Mise előtt egy negyed órát imádkozzon, munkája közben gyakran emelje szívét Istenhez, és ha jutott rá ideje, órák hosszat is tudott imádkozni az oltári szentség előtt, és éjszakákat is képes volt imádságban átvirrasztani. 11. Pius elmondta, hogy nem egyszer térdelt Ferrini mellett ugyanabban a padban, és benne megvalósulni látta azt a gyakran hallott kifejezést, hogy angyalként imádkozik. A szentségház előtti imádkozása némelykor extázishoz hasonlított. Amikor egy vasárnap beszélni akart vele valaki, a portás így válaszolt. Vasárnap nehezen lehet megtalálni a professzor urat, mert a templomban van, és ott mindig sok a tennivalója. Lelki vezetője engedélyével már 1881-ben tisztasági fogadalmat tett, 1886-tól Szent Ferenc harmadrendjébe tartozott. A Ferrini családnak volt a Lago Maggiore mellett egy kis nyaralója, az apa és a fiú íróasztala egymással szemközt állt benne. Apjával, aki a legjobb barátja volt, szívesen ment úszni a közeli tóba. Egyéb felüdülés csak a hegyi sport jelentett számára. A hegyek nagyon vonzották. Egy ilyen hegyi túrán ivott egy patakból, amelyről nem tudta, hogy frissen trágyázott réten folyt keresztül, tífuszba esett. Lázálmaiban öntudatlan imákat mormolt az ajka.
Ha a közeli kikötőben megszólalt a hajóharang, ezt suttogta. Misére harangoznak. Gyakran tette föl a kérdést, teljesítettem a kötelességemet? Békésen és nyugodtan halt meg Szúnában, a Lago Maggiore mellett 1902. október 17-én. 30 éven át itt töltötte csak nem minden szünidejét. Társai kezdetben gúnyból Szent Alajosnak nevezték. Lassanként aztán így hívta mindenki, de már nem gúnyból. És amikor a lakosság általános részvéte mellett eltemették, csak a legközelebbi ismerősei tudták, hogy a neve valójában nem Alajos, hanem Kortádó volt.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadságra. Törvény. Lejtőn lakni nem lehet, se kétéltűen jobbra-balra menni. S válaszút ez, föl vagy lefele. Mondta Mécs László.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, s ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntött el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás,
Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket, talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt,
de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk: az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
145-ös Zsoltár közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az Urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, Uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj,
Ne gerdj egy haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártos szomszédért is, talán a rossz szándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykáé lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt, annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi komában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepélnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts, ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá,

képviseled Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50 igazért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik, nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen, rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk kell ehhez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza az imát egyéni életünkben. Az imát csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába. Az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségébe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk. Nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.